0: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat május 8-án, péntek hajnali homokóra műsorunkban, a mikrofonnál Lukács Orsolya. Gustav Flaubert, francia író gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól. A siker csupán kísérő jelenség, sosem szabad céllá válnia. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Nézzük, mivel várom a hallgatókat ebben a három órában. A Mazsosan látogató című egészség és életmód magazinunkat sugározzuk, és klasszikus zene szól. A második órában elhitat csendül, kalendáriumot lapozunk, ünnepeltjeinket köszöntjük, és fülbe jó könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. A harmadik órában a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorát, a Határtalant hallhatják. Ha tehetik, tartsanak velünk! Most a következőkben látogató című egészség és életmód magazinunkat sugározzuk, amelyben a fogászatról lesz szó.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.

Sok szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. Most következő műsorunkban a Kárpát-medencei Református Rádió közös egészség és életmód magazinját, a látogatót közvetítjük. Mai témánk a fogászat. Elsőként egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet a Miskolci Európa Rádió készített.

A két leggyakoribb fogbetegség a fogágybetegség és a fogszúvasodás. A fogágybetegség bárkinél előfordulhat, aki nem jó technikával mosogat fogat. A problémát a szájban lévő baktériumok okozzák, amelyek imádják a rossz szájhigiéniát, és azonnal rámozdulnak a fogainkon megtelepedő lepedékre. A fogágy a fogakat körülvevő és rögzítő szövet, ide tartozik az íny is. Az egészséges fogíny színe rózsaszín, amely elsősorban a fognyak területén fedi a fogakat. A lepedék egy vékony baktériumréteg, amely már 20 perccel a fogmosás után elkezd lerakódni a fogakon, és ez okozza az íngyulladást. Ha a lepedéket nem távolítjuk el megfelelően, akkor a baktériumok olyan mérgező anyagokat termelnek, amelyek az íny irritációját majd gyulladásra.

0: Hatását okozhatják. Ezután az íny egyrészt elkezd visszahúzódni a fognyakról, másrészt tasakos üregek alakulhatnak ki benne, ami még több baktériumnak ad letelepedési helyet. A fogágybetegség első tünete a pirosas színű fogmosáskor és étkezéskor is vérző íny. A fogak érzékenysége állandó, ami sok esetben kellemetlen szituációkat eredményezhet. A beteg nem tud rendesen enni sem, hiszen egy idő után már magától elkezd vérezni az íny, ami idővel fájdalmakkal is jár. További tünet a kellemetlen szájszag. Ha a fogágybetegséget nem kezelik rendszeresen, olyan maradandó károsodásokat okozhat, amik visszafordíthatatlanok. Mialatt a fognyakról visszahúzódik az íny, a fogak lazulni kezdenek, aminek következtében elveszíthetjük őket. A fogorvos a kezelés során eltávolítja a páciens fogáról a fogköveket, és speciálisan megtisztítja a fogak gyökerét is. A kezelést általában érdemes fél évente megismételni. A modern társadalom legelterjedtebb betegsége a fogszúvasodás, amely akár a fog elvesztéséhez is vezethet. A fogszúvasodás valójában a fogfertőzése, amikor a szájban lévő baktériumok által termelt sav hatására a fogzománc feloldódik. Kialakulásához számos tényező hozzájárulhat. A fogszúvasodás valójában a fogszövet gyulladásos betegsége. Az első szakasz, ha a folyamat még csak a zománc felső rétegét érinti. Ilyenkor a szúvasodás megfelelő és rendszeres fogmosással, fluoridot tartalmazó fogkrémek használatával visszafordítható. Látványos jelei a fogon kialakuló fehér foltok. A második szakasz az édes, cukros ételek fogyasztása közben jelentkező villámszerű fájdalom, amely a kiváltó inger megszűnése után elmúlik. Fogtöméssel még ez a folyamat is megfordítható. A harmadik fázis a fogbélgyulladás, ami már visszafordíthatatlan. Ebben az esetben a baktériumok behatolnak a fogbélbe, ez pedig súlyos, gyakran nem csillapodó fájdalommal jár. A fog körül tájog alakul ki, ami a gyulladásos váladéképződésnek az eredménye. A fogszúvasodást rendszeres fogmosással, valamint fluoridos fogkrémek használatával lehet megelőzni. A fluor ugyanis akár felére csökkentheti a szúvasodás kialakulásának kockázatát, és növeli a zománc savakkal szembeni ellenállását. Emellett fontos, hogy betartsuk a megfelelő szájápolási előírásokat. Ahhoz, hogy a fogszúvasodást elkerüljük, a plakkot, mászóval, lepedéket minden esetben el kell távolítanunk, gondoskodni kell a fogsejmezésről, valamint ne akarjuk megúszni a fél évenkénti fogorvosi ellenőrzést.
1: A Miskolci Európa Rádió összeállítását hallották. Következzen az Agnus Rádió szakértői tájékoztatója. A leggyakoribb fogászati problémákról, a szűrővizsgálat fontosságáról, esztétikai kezelésekről, fogturizmusról és új technológiákról is beszélgetünk Szövérdi Judit Réka kolozsvári fogorvossal.

0: Mióta van a szakmájában, és miért ezt a pályát választotta?
1: 2002-ben végeztem a Kolozsvári Orvosi Egyetemnek a fogászati karán. Gyermekkorom óta orvos szerettem volna lenni. Hogy a fogászat hogy került képbe, valaki meggyőzött arról, hogy az általános orvosival ellentétben, hogyha fogorvosként végzek, akkor a diplomával együtt már van egy szakma a kezemben, és nem kell utána rezidens képzésre járni olyan hosszú ideig, mint egy általános orvosi szakmában. Bonzót szerettem, szeretem most is. Férjem is fogorvos, ketten működtetjük a rendelőt.
0: Melyek azok a fogászati problémák a leggyakoribbak, amelyekkel felkeresik Önöket?
1: Tulajdonképpen a fogszúvasodás az, ami egy népbetegség. Romániában gyakorlatilag szinte mindenkinek van, nem tudok százalékokat mondani. A gyermekfogászat, a foghiány, tehát protetikai gondokkal, meg a fogszúvasodásnak egyik következménye, egyik komplikációja az endodonciai betegségek, a fogideg betegségek, illetve aztán a fogágy betegségek miatt jönnek az emberek.
0: Én voltam már olyan fogorvosi rendelőben, ahol nem akarták kihúzni a fogamat, mert hogy ott nem végeznek foghúzást. Nem tudom, hogy milyen okból. Lehet, hogy ez már túl drasztikus, hogy kihúzzák, hogyha meg lehet menteni a fogat. Van olyan eset, amikor már egyáltalán nem lehet megmenteni. Ilyenkor mi a teendő?
1: Valóban így van, és ez a tendencia, hogy amikor bejön egy beteg, akkor minden elkövethetőt megteszünk, hogy megmentsük azt a fogat. Régebb valóban az volt, hogy könnyebb volt kihúzni, gyakran egészen fiatalon kihúztak egész komoly őrlő fogakat, csak sima kis fogfájás miatt. Manapság már megengedi a technika is, meg a tudás is azt, hogy mindent megmentsünk. Mindent nem lehet nyilván. Vannak olyan esetek, amikor gyökér eltörik például, vagy teljesen kilódul egy fog, vagy annyira fertőzött, hogy nem tartja már semmi a csontban, illetve már komplikálódhat egyéb párhuzamos regionális patológiával, akkor inkább kihúzza az ember nyilván.
0: A pótlásnak is különböző módjai, vagy módszerei lehetnek. Beszélgessünk egy kicsit az implantátumokról.
1: Igen, az implantátum, ez egy nagyon nagyszerű találmány. Gyakorlatilag helyettesíti az elveszített foggyökeret. Az implantátum egy kicsi titániumból készült csavar, legtöbbször titániumból készült, van, amelyik zirkoniumból készül, amit becsavarnak az álcsontba, és később ráépítenek egy fogat helyettesítő és gyakorlatilag ugyanúgy viselkedő fogkoronát. Tehát főleg olyan esetben, amikor fiatalon valakinek egy fogas hiánya van, vagy időskorban, amikor nagyobb, szélesebb hiány van, akkor az implantátum az egy nagyon nagyszerű megoldás.
0: Minden esetben beültethető minden korban? Van-e olyan személy, akinek nem bírja a szervezete, vagy kilöketi az implantátumot?
1: Az implantátum behelyezésének lehetősége nem függ az egyénnek a korától. Vannak nagyon idős egyének is, akiknek jó a csont minősége, és simán be lehet helyezni egy implantátumot, vagy többet is. Illetve vannak olyan fiatalok is, vagy olyan formájú álcsontok, ahova nem lehet behelyezni. Az, hogy kilöki a szervezet az anyagot, ezek manapság már annyira fejlesztik az implantátumgyártók az anyagnak a felületét és az anyagnak a minőségét, hogy egyre kevesebb az aránya annak, hogy a szervezet kilökje, mint idegen testet az implantátumot. Régebb az implantátum korszaknak a legelején, ameddig nem fejlesztették így, tehát ilyen szintre, addig több volt az eset, de manapság egy implantátum, hogyha nem lép fel gyulladás körülötte, ugyanúgy, mint a közönséges, természetes fogaknál lévő fogágybetegségek esetében, akkor gyakorlatilag végtelen ideig ott tud maradni egy implantátum a szájban.
0: Mik a tapasztalatok a szűrővizsgálatoknál és a megelőzésnél, hogy mennyire tartják be ezt az emberek, mennyire járnak el ezekre a vizsgálatokra, mennyire próbálják megelőzni a problémákat?
1: A betegeknek egy jó hányada visszajár fél évente, évente kontrollvizsgálatra, és sokszor családokat kezelünk, vagyis több generációt van, amikor a szülőknek is, és a gyerekeknek is egyaránt dolgozunk. És manapság egyre több szülő tartja nagyon fontosnak, hogy a gyermeknek rendben legyen a foga, vagyis eljárnak rendszeresen szűrővizsgálatra. A múlt században, a 20. században, az elmúlt rendszerben a táplálkozás jobb volt valamilyen szinten, mint manapság, amikor folyamatosan finomított, rafinált, édesített ételeket eszünk. Összehasonlítva a 20. század emberével, akkor jobb volt a táplálkozás, de kevésbé volt napirenden a megelőzés és a szűrés. Manapság már, ha bemegy az ember egy boltba, akkor százféle fogkefét, fogkrémet, különböző fogbetegségekre kifejlesztett fogkrémet talál. Viszont a táplálkozás szempontjából rosszabbul állunk, mint a múlt században. Rengeteg az édesített, a finomított, a puhított étel, amit elfogyasztunk, és a fogunkat se használjuk már úgy, mint elődeink. A szülőnek is, és a fogorvosnak is egyaránt fontos feladata az, hogy a rutin kontrollt elvégezze. Egy jó ideig hasznos, hogy a szülő mossa a gyermeknek a fogát, illetve amikor már kialakul a kézügyessége a gyermeknek és egyedül mossa, akkor is mindig ellenőrizze le a gyermeknél a fogmosásnak a hatékonyságát.

0: érdekében mindent meg is tesznek. Helyes szájápolással megelőzhető az, hogy a fogszúvasodás miatt elromoljon a mosoly, de hogyha mégis, akkor az esztétikai tömések szépen helyettesítik, és a legtöbb ember tulajdonképpen a tömésekért jön is az esztétikai, tehát ezek a kompozit tömések, ezek gyakorlatilag minden esztétikai kérelemnek megfelelnek. Illetve a fogszabályzás, ami felnőtt korban már inkább esztétikai meggondolásból van alkalmazva, és nem annyira funkcionális meggondolásból. Na most ezt a hollywoodi mosolyt egyrészt az esztétikus kompozit tömésekkel segítjük, fogfehérítéssel lehet elérni, vagy a különböző protetikai megoldásokkal, héjalásokkal, esztétikus kerámia frontkoronákkal.
1: Romániában is, nem csak itt, jóval olcsóbbak a fogászati kezelések, mint más nyugat-európai országokban, és megjelent a fogturizmus. Erről beszélhetnénk egy kicsit, hogy mit is jelent ez pontosan, és hogy miért alkalmazzák, miért jönnek ide például Romániába az emberek ezért?
0: Igen, a fogturizmus, mint jelenség Nyugat-Magyarországon van maximálisan jelen. Ha valaki elmegy Sopron-Szombathely Kőszeg környékére, ott léptennyomon minden utca sarkon fogászati klinikákat talál, amelyik az igényeknek 100%-át kielégítik. Itt Kolozsváron is van. A fogturizmus tulajdonképpen abból áll, hogy eljön a beteg, és A-tól Z-ig minden problémáját megoldja úgy, hogy a zsebéből sokkal kevesebb pénzt vesz ki, még úgy is, hogy közben itt a szállását és az ellátását biztosítja a fogászati klinika. A fogászati turisták közé sorolható egyén azért olyan, aki innen származott el. Legyen olyan, aki romániai, de külföldön dolgozik, vagy pedig az ott élő, itteni rokonokkal rendelkező embereknek ismerőse, vagy leszármazottja, de hazajárnak. Fogászatban is a technológiák folyamatosan változnak, újulnak minden téren, úgy a tömések, tömőanyagok terén, mint a gyökértömések, gyökérkezelések terén. Teljesen megújult az utóbbi 2 évtizedben a gyökérkezelések technológiája, teljesen új anyagok vannak a protetikai vonalon, vagyis manapság annyira esztetikus és szép funkcionális megoldásokat lehet alkalmazni a foghiányokra, foghiánypótlásra, ami gyakorlatilag a betegnek a komfort érzetét semmivel sem csökkenti. Tehát az implantátumok például olyan esetben is alkalmazhatók, mikor teljes foghiány van, és a protézis nagyon kényelmetlen a beteg számára. Olyankor be lehet csavarozni 2 vagy 4 implantátumot, és gyakorlatilag egy szépen helyén maradó fix fogsort lehet idézőjelben varázsolni az ember szájába, ami kényelmessé teszi a hétköznapjait a betegeknek. A foginsorvadással veszíti el a fogait valaki, akkor az implantátumok nehezebben behelyezhetők, de akkor is lehet olyan csontpotló technikákat alkalmazni, ami aztán segít ahhoz, hogy az implantátumot hosszú távra be lehessen tenni, és hasznos legyen a viselője számára.

A leggyakoribb fogászati problémákról, a szűrővizsgálat fontosságáról, esztétikai kezelésekről, fogturizmusról és új technológiáról is beszélgettünk Szövérdi Judit Réka, kolozsvári fogorvossal.

0: A mai műsorunkat egy igei tanítással zárjuk, amelyet szintén a Miskolci Európa Rádió készített.
1: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Kúnya Ákos vagyok, a Szemmelweis kórház elkésze, ki Miskolcon szolgálok. Az elhangzott témához kapcsolódóan szeretnénk néhány bibliai gondolatot megosztani a hallgatókkal. A Bibliában sok szó esik arról az alapelvről, ami az embereket jellemzi, szemet szemért és fogat fogért. Ma ezt úgy mondjuk, hogy ököljog. És hogyha körülnézünk, akár itt a városban, Miskolcon, akkor látjuk, hogy mennyire érvényes ez a jog az emberek között, az autósok között. Aztán olvasunk fogcsikorgatásról a Bibliában, mint ami az emberi harag kifejeződése. Sőt, a Zsoltárok könyvében van egy ilyen furcsa ige is. Látjátok, fogukat csikorgatták ellenem. 35. Zsoltár 16. versében találjuk ezt. Jézus példázataiban sokszor előjön az, hogyha valaki nem dönt mellette, akkor egy olyan helyre fog kerülni, ahol lesz sírás és fogak csikorgatása. Tehát azt mondhatjuk, hogy a bibliai gondolkozás szerint a fog az emberi indulatokkal van kapcsolatban, méghozzá a negatív indulatok kifejezője, a harag, a gyűlölet, a bosszú, a kegyetlenség. Olyan valami, ami Istentől távol álló indulat. És pont ezért kellett Jézusnak jönnie, hogy ezzel szemben a megbocsátás, a békesség, az irgalom útját hozza el erre a földre. Ő pozitív érzéseket ad nekünk. Fogcsikorgatás helyett megbocsátást, harag és gyűlölet helyett békességet és szeretetet. Ott van az ember embernek farkasa, ott lehet építeni a szeretet civilizációját. Ottól sokfajta hír vesz körül bennünket, ami negatív dolgokról szól. Meg lehet hallani azt a pozitív hírt, hogy Isten szeret, és terve van velünk. Meg lehet találni a Jézusi utat. A tegnapi nap folyamán volt a búcsúztatója egy igaz keresztény embernek, akit úgy hívtak Jean Vanier, ki fogyatékosokkal foglalkozott a Bárka közösségben, és létrehozta a hit és fény közösségeket. Krisztus szeretetével gyógyított. Az ő írete barátjával Henry Nouwennel együtt nagyon szép példa arra, hogy hogyan lehet még akkor is szeretni, amikor még esetleg a keresztények is fogcsikargatóvá válnak. Jézus azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Lehet így is. Igen, lehet másként, mosolyjal, kedvesen, pozitív hozzáállással élni az életünket. Fogcsikorgatás helyett, bántószavak helyett, áldószavak, bátorító üzenetek, békesség és kegyelem. Amen.
0: A Miskolci Európa Rádió igei tanítását hallották. Az elmúlt percekben Látogató című egészség- és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai témánk a fogászat volt. Reméljük, hogy hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották.

látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

látogató című egészség és életmód magazinunk után klasszikus zenét sugároztunk Bartók Bélától és Rosszropovistól.

0: meg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Homokóra adásunk második órájában, a mikrofonnál Lukács Orsolya. Ebben az órában áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk, ünnepeljeinket köszöntjük, és fülbe jó könnyű zenei műsorunkat sugározzuk, hogyha tehetik, tartsanak velünk. Most a nap áhítata következik, amelyet jó magam tolmácsolok.

Mai áhítatunk címe Fordított adakozás. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Korintusbeliekhez írt 2. levél 9. fejezetének 7. verse. A következő percekben Carol Graves, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

A gyülekezetem az egyik vasárnap valami szokatlan tett, fordított adományozást végeztünk. Az volt a feladat, hogy vegyünk ki 10 dollárt az adományos kosárból, és azzal szerezzünk örömet valakinek, akinek szüksége van rá, bármilyen módon, szabad döntésünk szerint. Én úgy döntöttem, hogy ezt a pénzt a manikűrösömnek adom. A fordított adományozás lehetőséget adott, hogy beszéljek vele a hitemről, és arról, hogy mit tesz a gyülekezetem. A férjem a pénzét annak a fiatalembernek adta, aki bevásárol nekünk. A legidősebb unokám pedig a pékségben árusító hölgynek. Az apostolok cselekedeteinek 20. fejezetének 35. versében Jézus tanítására emlékeztet minket. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Mindannyian áldást kaptunk, amikor részt vettünk a fordított adományozásban. A pénz mellett a gyülekezetben kis kártyákat is kaptunk, hogy írjuk le az élményeinket, amelyeket a következő héten megosztottunk egymással. Megtudtam, hogy a pénz nem csak mosolyt csal az arcokra, hanem mindannyian megbecsültnek érezték magukat és a munkájukat. Az adakozók is áldást nyertek. Jézus mondta, adjatok és adatik nektek.

Imádkozzunk! Édesatyánk, köszönjük, hogy lehetőséget adsz a nagy lelkűségre mások iránt. Segíts, hogy figyelmesek legyünk a rászoruló emberekre a környezetünkben. Ámen!

Áldás nyerek, amikor önzetlenül adok másoknak, mondja ezt Carol Greaves, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk, hogy önzetlenül tudjunk adakozni.

Lőrinc Anna vagyok, és szeretettel köszöntöm Önöket az Agnus Rádió május 8-ai kalendáriumában. Május 8-át írunk, ez az év 128. szökőévben 129. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 237 nap van hátra. Tekintsük át először, hogy milyen történelmi események kötődnek a mai naphoz. 1429. május 8-án Jeanne d'Arc vezetésével a francia csapatok felszabadították Orléans városát. Jeanne d'Arc vagy Szent Johanna az orléansi szűz, szent, francia nemzeti hős. A száz éves háborúban a francia király hadseregének élén több meghatározó győzelmet aratott, amelyek megfordították a háború kimenetelét és lehetővé tették 7. Károly trónra lépését. 1886-ban ezen a napon a Georgia állambeli Atlantában Dr. John Smith kikeveri az első Coca-Colát. 1945. május 8-a II. Világháború utolsó napja Európában. Németország kapitulál. Május 8-a a Nemzetközi Vöröskereszt napja, amely a pártatlanság, függetlenség, emberiesség, egyetemesség és önkéntesség alapján működő nemzetközi segélyszervezet. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek május 8-ához kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei. Ezen a napon 1835-ben született meg Kolozsváron Ádámusi Székely Bertalan, magyar festő, a romantikát és az akadémizmust elegyítő magyar történelmi festészet egyik legnagyobb képviselője, Székely Árpád festő apja. 1884. május 8-án látta meg a napvilágot Henry S. Truman, az Amerikai Egyesült Államok 33. elnöke. Franklin Roosevelt utóda az elnöki székben. Az új elnök folytatta elődje külpolitikáját. Részt vett a San Franciscói konferencián, amelyen létrehozták az ENSZ-t. A háború mielőbbi befejezésére, valamint amerikai katonák életének megmentésére hivatkozva beleegyezett az atombomba bevetésébe Japán ellen. Ezen a napon 1926-ban látta meg a napvilágot Sir David Attenborough, angol természettudós, dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörője. 1957 óta készít természetfilmeket és sorozatokat a brit BBC televízió csatorna számára, amelyek közül a legismertebb a 9 tabú élet sorozata, amely átfogó képeket mutat be a földi élővilágról. Enrique Miguel Iglesias szintén ezen a napon, május 8-án született, 1975-ben, Grammy és Latin Grammy díjas spanyol énekes. 9 éves korától Miami-ban él. Julio Iglesias spanyol énekes és Isabel Preisler modell és televíziós személyiség fia. Világszerte eddig 38 millió albumot adott el. Többek között ő nyitotta meg a 2008-as labdarúgó Európa-bajnokság döntőt.

A mai napon hűnt el. A mai napon 1530-ban hűnt el Ecsedi Báthori István, magyar főnemes, nádor a 16. század elejé Magyarország hatalmi harcok jelentős szereplője. A Báthori család Ecsedi ágából származott. Szintén a mai napon 1903-ban hunyt el Paul Gauguin, francia festő, Van Gogh és Cézanne mellett a posztimpresszionizmus legnagyobb képviselője. Kalandos élete során tengerész, jómódú üzletember és nyomorfestő is volt, élt Peruban, Párizsban és Tahitin. Merész kísérletezése a színekkel közvetlenül vezetett a szintetista stílus kiteljesedéséhez, és később átlépve a szintetizmuson kialakította teljesen egyéni hangú festészetét, amelyre a tiszta színek használja.

használata a különböző eredeti motívumok variálásra jellemző. William Fox 1952. május 8-án hunyt el, magyarországi származású amerikai filmgyáros, producer, a Fox Film Corporation és a Fox West Coast Theatre mozihálózat alapítója. Habár 1936-ban tönkrement és eladta érdekeltségeit, neve tovább élt a Fox Television Network és a 20th Century Fox cégekben. Ezen a napon 2006-ban hunyt el Somlyó György, Kossuth díjas és többszörös József Attila díjas magyar költő, író, eszéíró, műfordító, a Párizsi Mallarmé Akadémia tagja. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, számtalan díj és elismerés birtokosa. A Magyar Költészet Napjának kezdeményezője. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek elhalálozásuk május 8-ához köthető.

0: A napkalendáriumát Lőrinc Annával lapoztuk fel, most névnap köszöntő rovatunk következik.
1: A mai napon, május 8-án a következő névnapokat ünnepeljük. Mihály, Géza, Győző és Péter. Lássuk, honnan származtak ezek a nevek. A Mihály héber eredetű bibliai férfi név, a Mikael magyar formája. Jelentése, ki olyan, mint Isten. A név eredeti viselője az egyik arkangyal, akit Dániel próféta könyvében, Júdás apostol levelében és a Jelenések könyvében említenek. A Géza régi magyar férfi név, valószínűleg török méltóság névből keletkezett. A jelentése hercegecske. A Géza név, ahogy ma használják, nem felel meg a régi kiejtésnek, 19. századi hibás olvasásnak köszönheti eredetét. A Győző férfi név 19. századi nyelvújításkori névalkotás a Viktor magyarosítása. A Péter férfi név, a görög Petros név, latin Petrus alakjából származik. A Bibliában Péter apostol neve Kéfa, Kéfás. Ennek görög fordítása a Petros, ami a szintén görög Petra szóból ered, ami sziklát jelent. Köszöntjük tehát május 8-án minden Mihály, Géza, Győző és Péter nevű hallgatónkat. A következő dal nekük szól.
2: Ó, fehér hajó, úszott a folyó.

voltatok, indultok sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta, a harcedzett vén katonák.

és a vonatok megjöttek sorra. Néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a rettege.

0: Ünnepeltjeinket Zorán volt egy tánc című dalával köszöntöttük, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Most Fülbe jó könnyű zenei műsorunk következik Bíró Hunor szerkesztésében.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.

Ez itt a Fülbejó, az Ágnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora, én Bíró Hunor vagyok, köszöntöm Önöket! Május 4-e számos évforduló és világnap mellett a Star Wars Csillagok háborúja filmek napja is egyben. A Csillagok háborúja filmzenéje bár klasszikus zenei alapokra épül, kijelenthető, hogy a film sikere egyértelműen popkulturális tényezővé tette a zenét is, melyet Hollywood egyik legsikeresebb filmzeneszerzője John Williams alkotott. Mai műsorunkban egy réges-régi, messzi-messzi galaxisban elhangzott zeneművekkel, illetve részleteket hallhatnak a Star Wars filmekből kiragadva, emellett pedig John Williams zeneszerző munkásságáról is mesélek Önöknek.

John Williams 1932-ben New Yorkban egy zenész családban született. Édesapja jazzdobosként dolgozott. Fiatalon a Kaliforniai Egyetemen hallgatott zeneszerzést Mario Castelnuovo Tedescótól, a híres gitárművésztől, aki a 30-as évektől szintén Hollywoodnak dolgozott. Katonai szolgálata idején Williams 3 éven át igazgatta a hadsereg rezes bandáját, leszerelése után pedig a Juilliard School hallgatója lett. A híres Rosina Levinne növendékeként zongora művésznek készült, végül más tervvel állt elő. Ahogy a tanárnőm többi tanítványát hallgattam, azt gondoltam magamban, ha ez egy verseny, akkor jobb, ha én inkább zeneszerző leszek, vallotta be egy 2012-es interjúban. Az 50-es évek végén újra visszatért Los Angelesbe, ahol 16 éves korától lakott, és stúdiózenész lett a filmgyárnál. Zongorajátéka hallható a Van, aki forrón szereti egyik betétdalában, és a Ne bántsátok a Fekete Rigót című filmben is. Hamarosan hangszerelési feladatokkal is megbízták, a 60-as években pedig tévéshók zeneszerzője lett.

Williams, akit 1967-ben már Oscarra jelöltek, 5 évvel később pedig a Hegedűs a háztetőn adaptációjáért pedig megkapta a szobrocskát, egyszer úgy nyilatkozott, hogy már korán kialakított egy szokást, miszerint minden nap írt és alkotott valamit, akár jót, akár rosszat, a lényeg a gyakorlás és a fejlődés volt. Az Oscar díj átvételekor azt mondta, hogy a lista, akiknek meg szeretnék köszönni a díjat, innen egészen az épület előtti parkolóig elér, és természetesen rögtön megemlítette Isaac Sternt is. A 70-es években katasztrófa filmek ügyeletes zeneszerzője volt, és ebben az évtizedben írta 2 ikonikus alkotását, a Cápa és a Star Wars filmzenéit. Steven Spielberg őt ajánlotta George Lucasnak, így John Williams nagyszabású szimfonikus zenét komponálhatott a Csillagok háborúja első részéhez 1977-ben. A filmzene sokat merít a klasszikusokból, nem jöhetett volna létre, ha nem lenne Prokofjev, Stravinsky, Gustav Holst a Bolygók című szvítje, vagy az előző generáció hollywoodi zeneszerző királya Rózsa Miklós. Williams a wagneri leitmotív technikát alkalmazta, fülbemászó dallamai révén pedig a Csillagok háborúja minden idők legtöbbet eladott filmzenei lemeze lett.

Luke és Leia első jelenetéhez egy igen forró szerelmi témát írt, perselő csúcsponttal, árulta el 2016-ban, amikor átvette az Amerikai Filmintézet életműdíját. Bal szerencsére később kiderült, hogy a két szereplő testvérek. Darth Vader témája, a birodalmi induló, az utóbbi évtizedek legsikeresebb dallama. Noha imádják a rajongók, John Williams nem a leglelkesebb nézője a franchise-nak és a filmnek. A közelmúltban bevallotta, hogy sosem nézte meg a Star Wars filmeket. A készítés közben együtt él a filmmel, annyi időbe telik felvenni, rögzíteni és így tovább. Amikor vége, kisétál a stúdióból és felsóhajt. Végre befejeztük. Ezek után nincs már kedve bemenni egy moziba és megnézni, és hát ez szerintem érthető is. A Csillagok háborúja után sorra jöttek a sikeresebbnél sikeresebb dallamok. Senki másnak nem köszönhetek annyit filmkészítőként, mint John Williamsnek, mondta Steven Spielberg, a háromszoros Oscar-díjas amerikai filmrendező. Az Indiana Jones kapcsán George Lucas elmesélte, hogy amikor először ültek le Spielberggel, hogy ötleteket gyűjtsenek a filmhez, rögtön megegyeztek egy valamiben. Johnnak kell írnia a zenét. Ezután Steve azt mondta, rendben, a lényegi résszel meg is vagyunk, menjünk el ebédelni, a sztorit elég lesz később megírnunk. A harmadik típusú találkozások, az E.T., a Hook, a Jurassic Park, a Ryan közlegény megmentése és a Kapjál, ha tudsz, csak néhány a Spielberggel készített filmjeik közül. Amikor John Williams elolvasta a Schindler listája forgatókönyvét, kijelentette, hogy jobb zeneszerzőt érdemelne. Tudom, felelte Spielberg, de mind halottak. A filmzene híressé vált, és a szerző 5. Oscar-díjat érdemlő fő témáját a rendező javaslatára Itzhak Perlman játszotta. John Williams a 2000-es éveket is egy ikonikus filmmel kezdte, ő komponálta a Harry Potter és a Bölcsek kövének zenéjét.

A mester vagyonát minimum 100 millió dollárra becsülik, ezzel ő a legtehetősebb filmzeneszerző. Egyértelműen a Star Wars a legnépszerűbb munkája, pedig rengeteg művet írt a koncertterem számára is, szimfóniát, szimfoniettát, fúvósokra. 1994-ben Yo-Yo Ma bemutatta cselló versenyét a bostoni szimfonikusokkal, írt versenyművet fuvolára és hegedűre, klarinétra, fagotra, tubára és trombitára is. Saját megítélésében jóval szerényebb, mint kollégái vagy rajongói. A Csillagok háborúja zenéje nem maradandó, mondta egyszer, majd hozzátette, ha Mozartra, Beethovenre vagy Bachra gondolok, akik nálunk sokkal jobban értettek a hangok elrendezéséhez, alázatosnak kell lennünk, amiért ilyen erős alapokra támaszkodhatunk. John Williams nélkül a bicikli nem repül, a seprűnél sem teszi azt a Quidditch meccseken, sem a vörösköpenyes szuperhős. Nincsen erő, nincsenek dinoszauruszok, nem ámulunk, nem sírunk és nem hiszünk. Így méltatta barátját és munkatársát Steven Spielberg.

ennyi fért mai könnyű zenei műsorunkban. Én Bíró Hunor vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak Agnus Rádió közelben.

0: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
1: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
0: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Fülbe jó könnyű zenei műsorunkat sugároztuk Bíró Hunor szerkesztésében.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Homokóra adásunk utolsó órájában, a mikrofonnál Lukács Orsolya. Ebben az órában a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát, a Határtalan sugározzuk, amelyben a múlt héten történt fontosabb eseményekről lesz szó.

Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A hagyomány nem csak múlt, hanem élő örökség, amit napról napra továbbadunk. Ebben vállal kulcsszerepet a hagyományok

0: Ez a hálózat, amely a Kárpát-medence számos pontján segíti a népi kultúra megőrzését és megélését. Kárpátalján is aktívan jelen vannak, közösségeket erősítenek, értékeket mentenek és lehetőséget adnak arra, hogy a fiatalabb generációk is kapcsolódjanak gyökereikhez. Erről Pál Katalinnal, a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai vezetőjével beszélgetünk.
1: Ez ugye a Hagyományok Háza Hálózat 2017-től van jelen Kárpátalján. Mit is jelent ez, és hogy is jött ez létre? Tehát anyaintézményünk a Hagyományok Háza, Budapesti Hagyományok Háza, ugye a Kárpát-medencei néphagyományok átörökítésének kiemelt nemzeti intézménye. És hát régi vágyuk volt, hogy hálózatokat hozzanak létre a anyaintézmény működésének mintájára. Így jöttek létre ezek a hálózatok 2017-ben Erdélyben, Délvidéken, Felvidéken és Kárpátalján. Tehát a hálózat jelenléte igazából nem volt újdonság, csak most hálózati forma az volt a neve, hogy Hagyományok Háza Hálózat, de az, hogy néphagyománnyal, hogy a hagyományok átörökítésével foglalkoznak Kárpátalján, ez már nem volt újdonság, hiszen már 1986-ban a Péterfalvi Zeneiskolában intézményes keretek között elindult a hangszeres népzene és néptánc oktatása. Tehát ez, hogy a Hagyományok Háza, mint anyaintézmény odafigyel a határon túli területre, ez már csak egy koronát rátett arra a munkára, ami már azelőtt is zajlott. Persze mindig is vágytunk arra, hogy mivel Magyarországon azért nagy hagyománya van annak, hogy a népművészetet hogy oktatják, hogy adják át, megfelelő szakemberek tanítsanak, mindig is vágyunk volt, hogy kapcsolatot építsünk ki ezekkel a szakemberekkel, akik segítik a munkákat, hiszen Kárpátalján nem volt olyan intézmény, ahol az együttes vezetők vagy kultúrház vezetők megtanulhatnak ezt a fajta munkát, főleg a magyar népművészet területén. Így aztán 2017-ben ebbe belevágtunk, mi is, a többi határon túli területtel együtt, és hát ez itt összefogja azért ezt a nagy Kárpát-medencei hálózatot, ezt a területet, és nem csak az, hogy segítjük egymás munkáját, odafigyelünk egymás munkájára, hanem kialakult egy kapcsolatrendszer is ezekkel a területeken, amit a Hagyományok Háza fog össze. Ugye a Hagyományok Háza három nagy területen működik, az egyik a nagy rendezvények, a gyűjteményi terület és az élő hagyományátadás. Eszerint próbálunk mi is dolgozni, és persze minden egyes terület alkalmazkodik ahhoz, ami a helyi igényeket kielégíti, így mi is erre koncentrálunk. Nagy rendezvényeket az utóbbi három évben igazából nem nagyon tudunk megoldani, de azért mégiscsak vannak, mert hát ugye van két táborunk, ami a hálózat munkájához tartozik, az egyik, hogy a Viski Népzene Néptánc kézműves tábor, a másik pedig a még Péterfalván 29 éve elindult kárpátaljai népzene, néptánc és kézműves tábor, amit most már negyedik alkalommal sajnos ugye kénytelenek vagyunk sátorra új helyen megszervezni, hiszen itt a táborban azért ilyen 300-450 gyerekről van szó, tehát őket most igazából nem tudjuk ilyen létszámba otthon foglalkoztatni. Nagyon reméljük, hogy erre is hamarosan sor kerül. A másik a gyűjteményes terület, és hát itt is igyekszünk felgyűjteni nem csak a még meglévő népzenei adatközlőket, vagy táncos adatközlőket, hanem régi fotókat, szövegfolklort gyűjtünk, és ennek alapján alakítjuk ki azokat a képzéseket, amit mi Kárpátalja szerte vezetünk. Ez már ugye a harmadik területünkhöz tartozik, ez az a bizonyos élő hagyományátadás. Szinte ez a legfontosabb része a mi munkánknak, hiszen itt már a pedagógusokat képezzük, azokat a pedagógusokat, akik a gyerekekkel foglalkoznak. És hát azért hál' Istennek Kárpátalján az utóbbi 10 évben nagy fellendülés van ezen a téren, tehát a népművészeti oktatás területén, és hát szükség van megfelelő pedagógusokra, megfelelő szakemberekre. Így elmondhatom, hogy a tanfolyamok, amiket mi szervezünk, az ugye a néptáncoktatói tanfolyam, hangszeroktatói tanfolyam, aztán viseletvarró tanfolyam, kézműves tanfolyam. Ez azon felül, hogy ugye vannak a táborok, és a gyerekek és a pedagógusok ott is, azon is részt vesznek. Még az élő néphagyományátadásnak is, ezen belül is még nagyon fontos része, amit mi elkezdtünk még rögtön az első éven, ahogy elindult a Hagyományok Háza Hálózat, ez a bizonyos mentorprogram. A mentorprogram azt jelenti, hogy itt tehát nem csak a pedagógusokat képezzük, hanem segítséget adunk egy-egy műhelynek az egész éves munkájukhoz. Persze itt a lehetőségeink korlátozottak, most nem tudjuk az egész Kárpátalját lefedni anyagi szempontok miatt, de azért éves szinten olyan 600-700 gyerek és pedagógus vesz részt ebben a mentorprogramban. Először 3 táncegyüttessel indítottuk el 2017-ben, most már 17 településen vagyunk jelen. És hát itt a mentorálás először csak a néptánc mentorálással indult, az utóbbi 3 évben pedig elindult már a népének mentorálás és a hangszeres mentorálás is. Most ezt úgy építettük fel, hogy az egy dolog, hogy anyaországi neves szakemberek mennek ki és segítik egy-egy műhely munkáját, de azért szeretnénk látni, hogy milyennek a hozama, milyennek a jövedéke, és ezért évzárásként minden év május-júniusában igyekszünk tartani egy mentor találkozót, ahol az éves munkát bemutatják, és nem csak hogy bemutatják, hanem utána tartunk egy szakmai diskurzust, megbeszélést, ahol ott van a néptánc oktató vagy együttes vezető, a kárpátaljai, ott van a mentor, aki egész évben segíti a munkájukat, és van egy független szakmai zsűri, akik akkor látják először ezt az együttest, vagy esetleg látták az előző évben. És akkor van egy ilyen párbeszéd, hogy honnan, hova jutottak el. Persze most nagyon nehéz az utóbbi 3 évben, mert ugye a gyerekek nagyon cserélődnek, és ezt a folyamatot, amit mi szerettünk volna bemutatni, hogy a gyerek az első évtől mondjuk az 5. évig hova jut el, elég nehéz megoldani, de hát azért mindig igyekszünk alkalmazkodni azokhoz a körülményekhez, ami van. Úgyhogy ez egy nagyon fontos része. Egy a munkánknak, az egyik az, hogy a pedagógusokat képzeljük, a másik pedig az, hogy a szakmai műhelyeket segítjük. Ezért persze mi nem tudjuk ezt egyedül megoldani, hiszen 4-en vagyunk ebbe a hálózati munkában. Én és 3 munkatárs, tehát Váradi Enikő, Becske Adrien és Ködöböz Gerzseny Ilona, mindenkinek megvan a maga szakterülete, hogy melyik szakterületért felel, viszont ha nagyobb rendezvényekről van szó, mint például egy táborszervezés, akkor együtt csináljuk. Persze minden egyes programot együtt végigbeszélünk, csak most már szakosodtak a munkatársak, hogy ki melyik programért felel. Így aztán, hogy ezeket a programokat meg is tudjuk valósítani, mert egyrészt, hogy mi oda visszük ezt a programot, de kell befogadás is, ami hál' Istennek van, sőt, még többre is lenne igény. Mi jelenleg olyan 20-25 programot szervezünk egy évben, és ezt kárpátaljai intézményekkel, civil szervezetekkel, népművészeti műhelyekkel valósítjuk meg. Hát jelenleg olyan 37 kárpátaljai intézménnyel és szervezettel vagyunk partneri kapcsolatban.
0: Az elmúlt percekben Pál Katalinnal, a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai vezetőjével beszélgettünk. Erdély. Fennállásának 25 éves évfordulóját ünnepelte a Diakónia Keresztjén Alapítvány Kolozsvári Fiók szervezete április 17-én a Protestáns Teológiai Intézetben. Az ünnepségen Kató Béla emeritus püspökkel, a Diakónia Keresztjén Alapítvány alapítójával, a kezdeti évekről Tusai Szilárd igazgatóval az alapítvány jelenlegi működéséről beszélgettünk. Megszólalt továbbá Pattantyus Ábrahám Ágnes, a Diakónia Keresztjén Alapítvány Kolozsvári Fiók szervezetének igazgatója és Sütő Alpár, a Marosvásárhelyi Fiók szervezet igazgatója. A riporter Pilbák Kincső.
2: 25 éve végzi a szeretett szolgálat tevékenységét a Diakónia Keresztjén Alapítvány, amely tevékenységét a Kolozsvári Fiók szervezettel kezdte, amihez az évek során 9 fiók szervezet és azok különböző munkapontjai csatlakoztak. A kezdetekről Kató Béla emeritus püspökkel, az alapítvány alapítójával beszélgettünk.
3: Egyházunk 89 után kiszabadult a templomból, és igazán akkor kereste, hogy újból az lehessen, aki, hogy a szeretett szolgálatot is végezhesse. Az első 10 év mindenütt a pohatolozással telt el, mindenki tele volt energiával, külföldi támogatások jöttek, viszont 2001-ben, amikor az egyházkerület élére kerültem, akkor az volt a gondolat, hogy az intézményesített diakóniát kell meghonosítani, ami régen is volt. És így indult el, ez 2001-ben, hogy létrehoztuk a Diakóni Keresztény Alapítványt, jogilag bejegyeztük, és úgy szerveztük meg, hogy az ország Erdély különböző régióiban egy fiókintézmény jön, azok létrehoznak, úgymind az egyház is fellépül, hogy egyházkerület, megye és gyülekezetek, ugyanúgy létrejöttek a munkapontok is. Először a házi beteggondozás volt, amit folytattunk, aztán utána az idős otthon ellátás, utána jött a fogyatékkal élőknek a gondozása, akkor különböző gyermek és cigánymisszió, roma támogatások, és még nagyon sok programot helyileg találtak az emberek. Ez egy laza szövetség elvileg, de mindenkinek megvan a megfelelő önállósága arra, hogy a tevékenységét azon a helyen, ahol van, folytassa, hiszen ő ismeri legjobban azt a régiót, azokat az embereket, akivel ezt együtt lehet csinálni.
2: A fiók szervezetekről egy keveset tudna beszélni, hogy hogyan jöttek létre, hogyan bővültek?
3: Először Kolozsvár, egyúttal fiók szervezet is volt, és országos is, és ebből aztán lassan jogilag létrehoztuk azokat a fiók intézményeket, Sepsengyörgyön, aztán régenben Marosvásárhelyen folyamatosan növekedett az intézmény, és már lassan talán 10 éve is elmúlt, hogy átléptük az egyházkerület határait, és Királyhága melléki egyházkerületbe is átmentünk, tehát ma azt mondhatjuk, hogy a Romániai Református Egyház szeretett szolgálata a diakónia, és ennek keretében működik a mai 9 regionális központ, és rengeteg sok fiók intézménnyel és sok-sok munkatársal, több közel 400 ember dolgozik ma már ebben. Az egyházunknak a legdinamikusabban fejlődő része a diakónia.
2: Illetve egy gondolat, hogy mi az, ami megtartotta vagy fenntartja ezt az egészet az elmúlt 25 évben, hogy mit kell követni, hogy a következő 25-50 évben is ez fennmaradjon?
3: A legfontosabb, hogy küldetésként kell nekünk ezt felfognunk, és hogy a hétköznapi istentiszteletek sorába tartozik a szeretett szolgálat. Hit nélkül ezt nem lehet tenni, ha ez eltűnik, és az egyház nélkül próbáljuk azt tovább csinálni, van ilyen a világban, de az nem szeretett szolgálat. A szociális gondozás az egy másik, tehát ezt nem lehet soha szem előtt téveszteni, együtt kell működnie egyháznak, gyülekezeteknek, intézményeknek ahhoz, hogy sikeres legyen a továbbiakban is.
2: Tussai Szilárd, a Diakónia Keresztjén Alapítvány igazgatója, az alapítvány jelenlegi működéséről beszél.
4: 25. év, hogy a Diakónia Keresztény Alapítvány alapítványi rendszerben működik. Korábban is tevékenykedett egyházi berkekben külön tevékenységként, de ma azt a 25. alapítási évet ünnepeljük, amikortól a kolozsvári fiókot bejegyzésre került. Azóta még 9 fiók szervezet lett beírva, és az utolsó, a legfrissebb az a Nagyenyedi. Ezek mellett pedig Marosvásárhely, Szászvégen, Sepsiszentgyörgy, Nagyvárad, Zila, Székelyudvarhely, Brassó és Szatmárnémetiben működik diakóniai szolgálat. Összesen 353 alkalmazottal, ebből 179 csak az otthoni beteggondozásban, és amit kiemelnék külön a 353 mellett az, hogy 75 önkéntesünk, állandó önkéntesünk is van, és ez csak a tavalyi évben otthoni betegellátásban 11.131 ellátottat jelentett. És amire még inkább büszke vagyok én személyesen, az az, hogy 282 településre jutunk el Erdélyszerte, ebből 25 város, 57 község és 234 falu. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy olyan szolgálat, amely mellett ez a 25 év azt is erősíti, hogy voltunk, vagyunk és leszünk.
2: Vannak-e valamilyen tervek a közeljövőre nézve?
4: A Diakónia országos igazgatói, mondjam így székfoglaló beszédem arról szólt, hogy a fenntarthatóságért fogok dolgozni, és azt szeretném, hogy a Diakónia tevékenysége Nagyvárattól Brassóig, vagy Székelyudvarhelyig átkeresztül Kassul-Erdélyben a Diakónia szóra és lógóra, színekre ugyanaz a szolgáltatás, ugyanaz a minőség jellemezze. Ezen dolgozunk jelenleg, a jövőre nézve pedig a fenntarthatóságon, ugye nagyon kihívásos időszakot élünk, kihívásos időszak helyileg, Kárpát-medencében politikai, globális nyomás, háborúk zajlanak, az instabilitás az nagyon nagy, és egyre nagyobb kihívás lesz ezt a munkát és tevékenységet, és egyáltalán a szociális tevékenységet fenntartani, úgyhogy számunkra az a cél, hogy bármi történjen, a diakónia az megmaradjon, és továbbra is a tevékenységét tudja ellátni.
2: A kolozsvári fiók szervezet idén 25, a marosvásárhelyi 20 éves jubileumát ünnepli. Az évfordulók alkalmából Pattantyús Ábrahám Ágnessel és Sütő Alpár ügyvezető igazgatókkal beszélgettünk.
5: Pontosan egy éve vezetem a kolozsvári fiók szervezet csapatát. Ez a munka nagyon régen indult. 25 évet ünneplünk ma, de igazából ez csak az alapítványnak a 25 éves létezését jelenti. A munka jóval korábban elindult. Számomra az volt a legfontosabb, hogy olyan embereket keressünk meg, akik a pionírjaink. Azok a személyek, akik jóval korábban, mint mi, felismertek egy szükségletet, és elindultak egy olyan úton, amelyen nem is

0: természetes volt. Nagyon-nagyon szívesen emlékszem vissza arra, hogy noha nagymamám ágyban fekvő betegként nem sok örömet lelt már az utolsó éveiben, de egy öröme biztos volt, hogy hozzá jött valaki és meglátogatta, és számíthatott rá, mindig tudta, hogy mikor fog megint jönni, és várta, és megoszthatott vele mindent. Ezt látni óriási élmény volt számomra.
1: Mik a tervek a jövőre nézve, hogyan lehet ezt fenntartani továbbra is?
0: A mai nappal megfogadjuk azt a Diakónia 80 létszámú személyzete nevében, hogy ezt a munkát folytatjuk. Ma elindulunk a következő 25 éves utunkra. Hálával, bátorsággal, hittel, mert nem kérdés, hogy szükségünk van ránk.
2: Nagyon örülünk az ilyen jellegű eseményeknek, hisz a 25 éves kolozsvári fiókszervezet után a Marosvásárhelyi és a Szászrégeni fiókszervezet ünnepli a fennállásának a 20. évfordulóját. Jelen pillanatban Marosvásárhelyen 20 munkapont működik. Ez azt jelenti, hogy jelen vagyunk Maros megyében, Hargita megyében és Fehér megyében. Jelenleg az otthoni beteggondozást 32 munkatárs végzi, és emellett a tavaly augusztusban elindítottunk egy idős otthont Segesváron. Mindenképp úgy gondolom, ami fenntartja a munkát, az maga a szeretet. Hisz szeretet, szolgálatot végezni szeretet nélkül nagyon nehéz. Jövőre, amit mindenképp szeretnénk, az a szolgáltatás palettánknak a bővítése, hisz az idősek mellett szeretnénk a fiatalokkal is foglalkozni. Úgy gondoljuk, hogy a diakóniába, a szeretett szolgálatba beletartozik a gyerek, beletartozik a család, és a gyerekekre való odafigyelésre igen nagy szükség van, főleg Marosvásárhelyen.
3: Fennállásának 25 éves évfordulóját ünnepelte a Diakónia Keresztjén Alapítvány kolozsvári fiók szervezete. Erről készült összeállításunkat hallhatták. Kárpátalja. 40 év telt el a csernobili katasztrófa óta, de a történtek hatása ma is velünk él. Mi történt valójában azon az éjszakán, és milyen következményekkel kellett szembenézniük azoknak, akik a helyszínen voltak? Milyen emberi sorsok, döntések és tapasztalatok húzódnak a történelem egyik legsúlyosabb nukleáris balesete mögött? Vendégeink Vujis Trutko, Pulitzer emlékdíjas író, újságíró, televíziós riporter, aki kétszer is járt Csernobilban, valamint Szőlősi Tibor, aki orvosként élte meg a tragédia következményeit. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
4: Csernobil 40. évfordulójára emlékeztünk a tegnapi nap folyamán szerte Ukrajnában és szerte a világban, mert egy olyan eseményről szól, amely azért is fontos, hogy még egyszer meg ne történjen. Te ezt a témát nagyon közelről ismered, és nagyon mélyen beleástad a munkád során, el is látogattál Csernobilba személyesen. Kérlek, mesélj az indítatásról, és hogy milyen élményekkel találkoztál.
5: Én kétszer voltam Csernobilban, egyszer a 2000-ben, 2000 márciusában, aztán ezt követően 20 évvel később. Ugye azt nyilvánvalóan nem kell különösen Kárpátalján ecsetelni, hogy nekünk magyaroknak Csernobil azért mégiscsak más, mint egy ausztrálnak, egy brazilnak, egy panamainak vagy egy amerikainak, mert ez nem csak az életünknek a része, hanem az életünknek a befolyásolója is. Alapvető tény nyilván, hogy Csernobil nem csak egy detonáció volt, nem csak egy robbanás epicentruma, hanem a hazugság szimbóluma is, és én ebbe ástam be magam egyszerűen azért, mert az egyik pécsi szomszédunkat, Nándi bácsit, teherautóval elküldték oda, úgynevezett KGST fuvarba. És utólag én rádöbbentem arra, hogy mind a 13 olyan név, akit a fuvarlevélből találtam, a Volán Tefu, ez egy magyar vállalat volt, fuvarleveléből, ezek az emberek mind-mind külön-külön meghaltak fiatalon rákbetegségben, mert senki nem mondta meg nekik, hogy az a térség, ahova mennek egyébként Kijevtől északra, az veszélyes. Én ezért mentem oda, nem azért, hogy elmondhassam, hogy ott voltam. És nagyon érdekes volt, hogy én 2000-ben, 2000 márciusának idusán, én még ott voltam a hármas blokk akkor még működő üzemegységében, illetve az irányító központban. Talán kevesen tudják még Ukrajnában is, hogy a hármas és a négyes reaktor blokk az egy épületben volt. Tehát a négyes irányító központja mindegy 40-60 méterre volt a fal túl oldalán. Tehát az az épület robbant. És mennyire érdekes volt, hogy 86-ban felrobbant ez a bizonyos RBMK ezres grafit moderátoros reaktor, nem kell tudni, mert igazából ez egy technikai dolog, és kiszabadult belőle, most mondhatnék mikroszíverteket és nagyon sok egységet, de inkább azt

0: Mondom, hogy mindenki értse, hogy a hiroshimai és a nagasaki atomrobbanás tölteteinek 200-szorosa robbant ki az égbe. Szóval én úgy éreztem, hogy a munkám akkor hiteles, és akkor tudok utána menni. A kamionsofőrök történetének és filmem, könyvem után magyar parlamenti vitanap volt, és bírósági perek kezdődtek, és felelősségre vonások kezdeményeződtek. Szóval én azért mentem oda, hogy még hitelesebben tudjak arról beszélni, amit megpróbálok próbáltam ezzel kapcsolatban képviselni, nevezetesen nem csak egy technológiai robbantásról, hanem a hazugságról és a teljes kommunikációs csődről beszéltem és mutattam be.
1: Az anyagok, amikor szétszóródtak, azoknak a lebomlás ideje, hát bőven túl van 2000-en, meg 2020-on, amikor te oda látogattál. Hogyan álltál te ehhez hozzá? Tehát mégiscsak megjelentél, és mégiscsak veszélyes körülmények között dolgoztál.
0: Amikor először voltam a zónában, akkor az még az az idő volt, amikor Ukrajnában bőven bizonyos helyeken kristályvázában, meg porcukorban, meg sóban, meg liftben adták ki a havi fizetéseket. Ebből következik, hogy boldog-boldogtalan meg lehetett venni. Nekem volt egy célom, és én ezt be is vallottam. Újságíró két dolgot ne tegyen, ne hazudjon, és ne vegyen meg senkit, ne adjon kenőpénzt senkinek. Ehhez képest én Észak-Koreától a lepra telepig mindenhova behazudtam magam, hol orvosnak, hol segélyosztónak álcáztam magam. De nyilván a csernobili zónában nem tudtam azt mondani, hogy nukleáris mérnök vagyok, mert azt se értettem volna, amit kérdeznek. Viszont megriasztott az, hogy mindegy 1800 dollárért még az akkor még teljesen lezárt Pripyatyba is bevásároltam magam, és mindvégig azon gondolkoztam, hogyha én az alapvetően oknyomozó, és mondjuk úgy, hogy jó szándékú újságíró ezt meg tudom tenni, akkor akár egy rossz szándékú ember is be tudja magát vásárolni ebbe az erőműbe, amit egyébként 86 után újraindítottak, és egészen 2000-ig működött például a hármas reaktorblokk, amíg le nem állították. Szóval az első útam idején nekem nem volt túlzottan nagy felkészülésem. A második út alatt viszont dr. Aszódi Attila nukleáris mérnök mentorálásával és felkészítésével annyira profi módon tudtunk utazni, hogy pontosan tudtam, hogy még a be nem vizsgált részeken sem érhet probléma, hiszen ne felejtsük el, hogy Ukrajna még turizmust is épített később a zónára, tehát kijelölt utakon lehetett ilyen katasztrófa turistaként vonulni. Nyilvánvalóan én nekem más volt a célom és más volt az úti tervem is.
2: Mi az, amivel találkoztál? Teljesen eltérő, meghatározó élmény volt az életedben. Mi az, amivel odaérkezésedkor találkoztál?
0: Zoltán, nagyon furcsa talán, amit mondok, de sokkal kevésbé a nukleáris robbanásnak a fizikai megjelenése, mert nyilvánvalóan számítottam arra, hogy a természet visszavette a hatalmát az ember felett, és ott vannak a kóborkutyák, meg az őserdőben nőtte a kultúrházat. Igazából az, hogy mit tudom, minden Pripyatyi panelházból ellopták a radiátort, hogy minden mentésben résztvevő autóból kilopták a motort. Mégis az emberek arca, az egyetlen településen, egy 600 fős, egykor 600 fős faluban egyedül lakó Iván Ivanovics Szemenyuk, aki azt mondta idős bácsiként, hogy nézze, én a veszélyt nem látom, nem érzékelem, de a honvágy az már évtizedekkel ezelőtt megölt volna. Ez a fajta, hogy mondjam, a pszichés hozzáállás, mert hogy miről beszélünk? Hány áldozata volt Csernobilnak? 32, 50, 200 vagy 200 ezer? Áldozata-e az Csernobilnak, az az asszony, aki áldott állapotban volt, és annyira megrettent az eseményektől, hogy belebolondult, mert nem volt hajlandó a gyermekét elvetetni, inkább felakasztotta magát, ezért mindketten meghaltak. Áldozatai ők Csernobilnak? Valamilyen módon egészen biztosan pszichés áldozatai. Hány áldozata van, kérdezem még egyszer, 50 vagy 200 ezer? Nincs a világtörténelemnek ilyen katasztrófája, ahol ekkora széles ollóval tudunk gondolkodni. A másik, hogy ugye május 9-én az ottani győzelem, vagy a világháború utolsó napja, vagy a győzelem napja alkalmából volt egy ilyen szokásjog, hogy a zónába visszaengedik az egykor ott lakókat. És találkoztam egy nénivel, nem május 9-én, őt később hozták vissza, és az 1985-ben egyébként balesetben meghalt férje sírja mellett állt. És sírva panaszolta nekem, hogy kezdeményezte, hogy a férjét exhumálják, hogy kivegyék a sírjából, és hozzák el oda, ahol ő Kijevben lakik, ahova kitelepítették, hogy hadd vigyen virágot a fiatalon meghalt férje sírjára. Nem engedélyezték neki. Aztán azt kérvényezte, hogy ha meghal, akkor Zalisszia nevű településen temessék el, amire azt mondták, hogy nincs vállalkozó, aki ezt vállalná. Tehát valakik, akik élik az életüket, majd egy technológiai robbanás miatt még egy sírban sem nyugodhattak. Na, nekem ez a Csernobil igazából. Ez Csernobil hazugsága, és Csernobil groteszk valósága.
1: Mi volt a legmélyebb benyomásod az ott léted alatt?
0: Nem az ott létem alatt volt, hanem amikor hazaérkeztem, és a folyosón várt az akkor négy, az első utam után, az négy hónapja feleségem, négy hónapja volt Zsolnai Gyöngyi a feleségem, és várt a folyosón, és átadott nekem a folyosón egy fekete, veszélyes hulladékgyűjtő zsákot. Azt mondta, hogy vetkőzz le, tedd be a ruhádat, itt az új ruhád, erre a címre vidd el, és ezt követően majd gyere vissza, és akkor beengedlek, és hogyha lesznek gyermekeink, és betegen születnek esetleg, akkor vessél magadra. Ez volt a legmelbevágóbb, mert igazából most, ahogy így mondom, a nénit, a bácsit, Ivánt, Gyöngyit, magamat, mindenkinek megvan a saját csernobili története. Mindenkinek megvan a saját csernobili története, és mindenkinek más. Igazából talán az a legnagyobb kérdés, hiszen tudjuk, hogy például vannak ezek a bizonyos Csernobil nyugdíjak vagy juttatások, és milyen érdekes az, hogy valaki olcsóbban kapja mondjuk a villanyt vagy a gázt, vagy plusz szabadnapjai lettek. Mégis vannak olyanok, akik ettől stigmatizálódtak, ráütődött az életükre egy bilog, egy pecsét, hogy ők Csernobilban voltak, úgy is néztek rájuk, miközben ez egy jó szándékú dolog volt, hogy segítsük őket, és mégis megpecsételte a sorsukat. De hogy milyen is valójában az a lelki teher, amivel 1986 óta küzdenek, akikkel én Kárpátaljáról beszéltem, és likvidátorok voltak, Szűcs László, Ruszka László, mentőautósofőr, szóval ezek az emberek nem tudtak nem sírva beszélni az akkor ott történtekről, de azt hiszem, hogy nincs is hitelesebb szemtanúja az akkori helyzetnek és történteknek, mint az 1986-os lezárt, hermetikusan lezárt Csernobil zóna, ahol 6 kötőjel 800 ezer likvidátor, kiskatona, rendőr, civil dolgozott. Szóval ebben a zónában van az a bizonyos hírhet vörös erdő, a legsugárzóbb rész. És ennek az erdőnek volt egy speciális orvos csoportja, egy ideggyógyás csoportja 12 fővel. Egyetlen személy maradt belőle életben, egy kárpátaljai magyar főorvos, ennek az orvos csoportnak a főorvosa, a beregszászi születésű stécsői főorvos Tiberi Ivanovics, egyébként pedig a mi Szőlősi Tiborunk, aki odavalós és ízig-véri kárpátaljai, és milyen pici a világ és a történelem itt ül velem szemben, úgyhogy ezt a bizonyos kérdést, hogy hogyan lehet ezt mentálisan földolgozni, én úgy gondolom, hogy az a legjobb, hogyha ő válaszolja meg, adom is a telefonhoz Szőlősi Tibort.
2: Köszönjük, hogy itt van velünk, és az első kérdésünk talán az, hogy mesél, hogyan jutott ki Kárpátaljáról orvosként. Éppen nem olyan rég olvastam az egyik cikkét, amelyben azt mondja, hogy nem talált az osztályon senki olyat, akit elküldene bátor szíve, így aztán úgy döntött, hogy maga fog elmenni erre az egy hónapos kiutazásra.
3: Hát igen, így történt, mert a robbanás utáni napokban, az egyik napon, most úgy nem jut eszembe, mikor volt ez, de olyan 3-4 nap telhetett el, behívott az igazgató főorvos, és azt mondta, hogy ukáz jött felülről, hogy a csernobili zónában szakértőket kell küldeni, értette ez alatt, hogy pszichiátert vagy ideggyógyászt kell küldeni. Hát természetesen rákérdeztem, ha már megtisztelt a bizalmával, hogy mi az indíték és milyen céllal. Hát úgy festette le, amit ő is fentről, hogy úgy mondjam, kapott magyarázatként, hogy a szerencsétlen három napra, úgynevezett három napra kitelepített emberek nem térhettek vissza. 200 ezer emberről volt szó, akiket az úgynevezett abszolút halálos zónából, az úgynevezett egyes zónából kitelepítettek, avval az ígérettel, hogy három nap múlva visszajöhetnek. Tehát az eltávozásuk is hát eléggé szegényes volt, amit sikerült egy óra alatt, mennyi időt kaptak felkészülésre. Ennyi idő alatt, amit összetudtak úgy kaparni, vitték magukkal, és aztán már ilyen értelemben megállt az élet, mert nem lehetett visszajönni. és tudtukra adták, hogy soha az életben nem lehet visszajönni. Mert úgy, ha nem mellesleg, hanem zárójelben megjegyzem, hogy a tudósok azt állítják, bizonyítják, hogy a megszokott, eddigi megszokott élet csak 34 ezer évelteltével térhet vissza. No, hát ez már a fantázia világa, úgyhogy tovább nem is folytatom ezt a témát. Tehát, hogy Csernobilba kell menni, mert ezeket a, úgymond szerencsétlenül, duplán szerencsétlenül járt embereket valahogy vissza kell fogadni, ha nem is az úgynevezett egyes zónába, hanem az övező területekre, az ott található falvakba, tanyákra, de előtte házakat, vagyis hát igen, családi házakat kell építeni, mert hát nem jöhetnek valakiknek a nyakára, valahol élni kell lesz, mert csak is így folytathatják a mindennapjukat, élhetik az életüket. Ezért orvos küldenek oda, méghozzá pszichiáter Kárpátaljáról is, többek között, mert hát az idegállapotuk, hogy úgy mondjam, van kívánni valót, hogy úgy mondjam, javítandó, mert megviselte őket ez a oda-vissza állapot, a egyenlőre kilátástalan jövő, és minden, ami ezzel kapcsolatos. Ugye családi kötelékek szakadtak meg, lazultak meg, tovább hát eléggé, hogy úgy mondjam, sötét színekbe lehetett lefesteni azt az állapotot, amiben éltek ezek az emberek. Kárpátalja is kapott egy részt az úgynevezett kettes zónából, vagyis a kettes övezetből az, ami átölelte az egyest. Egy Borovka nevezetű faluban kellett gyakorlatilag létrehozni egy utcát mind a két oldalon 10-15 lakóházzal. Nekem, mint orvosnak, aki vállaltam ezt a feladatot, mert megelőzte ezt a döntésemet, az a kérdés-válasz, hogy úgy mondjam, nem lehet játéknak nevezni, hanem tényleges történés, hogy küldjél, ki lenne az, kit tudsz megnevezni az osztályodról, hogy tehát teljesítse ezt a küldetést. És magamban úgy fellapoztam, hogy úgy mondjam, a személyiségeket, a kollégákat magamban. Az egyik ugye tőlem is idősebb, a másik beteges, a harmadik most ment férjehez, a negyediknek most lesz a gyereke, az ötödiknél baj van az unokákkal, tehát végül is úgy döntöttem, hogy csak én mehetek, és én megyek. Pluszban az is inspirált, hogy ha bárkit megnevezek, ahogy szokták mondani a mi vidékünkön, a szentelt víz nem mossa le rólam, hogy élve a helyzetemben, hogy én vagyok az osztályvezető, főorvos, tehát akkor bárkit megneveztem saját magam helyett. Na elég az hozzá, hogy igent mondtam, felkészültem az utazásra, ugyanis egy hétről volt szó, ez volt az időlimit, ami később aztán lassan úgy növekedett, és egy hónap lett belőle.
2: Mi az, amivel találkozott a helyszínen?
3: Hát a helyszínen, ha egy mondatban akarnám jellemezni, akkor a 18. századdal. Mert olyan faluba cseppentünk is, olyanokon hajtottunk keresztül, ahol bizony csak a 18. századot idézheti képeket láthattuk. A félgerendákból, deszkákból összerúgt régi házak, amelyek arról árulkodtak, hogy nem abban a században születtek, hanem helyesebben nem erre a századra születtek, hanem a háború után lettek összetákolva. És maga a tulajdonos világ is, hogy úgy olyan párhuzamban élt, hát szellemileg, fizikálisan ezeken a településeken, a házaikkal. Szóval a nagy elmaradottság plusz a vele járója a nagy anyagi szegénység.
1: Doktor úr életére és egészségére milyen hatással volt az ott töltött idő?
3: Hogy már én rám személy szerint?
1: Így van.
3: Hát én hogy is mondjam, már nem kezdő orvos voltam, már 46 éves voltam, mikor ennek a missziónak eleget tettem, tehát nem volt különösebb fordulat, hogy úgy mondjam, az én érzelmi és pszichés világomba, mert megszoktam, találkoztam sok nyomorúsággal, sok szerencsétlenséggel, hiszen erre tettem fel az életem, hogy ezt próbáljam valahogy korrigálni, bárkiről is legyen szó, úgyhogy nagy meglepetés nem ért engem. Tettem a dolgomat, mert elláttam 16 vagy 18 falu lakosságát is, az ott építkező munkásokat is. Találkoztam különleges esetekkel, amelyek, hogy így mondjam, szó szerint nem illettek az én hivatásomba, ideggyógyászati, hogy úgy mondjam, elkötelezettségembe, mert kellett töréseket is, hogy úgy mondjam, úgy, ahogy mobilizálni, kellett fogat is húzni, injekciózni is kellett, beteget beszállítani, kómás állapotokon igyekezni, hogy úgy mondjam, segíteni. Tehát különösebb megrázkódtatás idézőjelben nem ért engemet. Folytattam a munkámat, mert hát ugye ez a kötelességem.
4: Az elmúlt percekben Vui Strutkóval, Pulitzer emlékdíjas író, újságíró, televíziós riporterrel és Szőlősi Tibor orvossal beszélgettünk a csernobili katasztrófáról. Erdély. Mítosz és valóság címmel tartott előadást dr. Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézetének az igazgatója, a magyar-német kölcsönhatásokról az MCC kolozsvári székhelyén. Mítoszokról és magyar-német kapcsolatokról kérdeztük az előadót, dr. Bauer Bencét, a riporter Bálint Enikő.
5: Mítosz és valóság volt az előadás címe. Mi az, ami mítosz, mi az, ami valóság?
6: A magyarokban Németországgal kapcsolatosan egy olyan mítosz él, hogy Németországban minden jobb, bezzeg ország. Gyakorlatilag a németek precízek, pontosak, mérnöki precizitása, nagy teljesítményre képesek, nagy előállított értéket tudnak képviselni, rend van, biztonságban, és Németország minden téren jobb. Természetesen a mai napig is Németország egy gazdag ország, egy jólétben lévő ország, de nem mindenképpen állja meg már azt a helyet, hogy minden jobb, minden tökéletes. Tökéletesen működik, hanem már árnyaltabb a kép. Ez kiváltképp érvényes a gazdasági folyamatokra, az infrastruktúra kérdésére, a közbiztonságra, a közrendre, vagy akár a migrációval összefüggő problémahalmazokra, és itt így gondolom, hogy érdemes ezekről beszélni, és helyre tenni a dolgokat. Én szeretem Németországot, pozitívan állok hozzá Németországhoz, de fontos, hogy a másik országot egy reális kép alapján meg tudjuk érteni.
5: Ön szerint minek tudható be ez a mítosz, ez az idealizált mítosz, ami amúgy már valóság is?
6: Azért van ez így, mert a magyar nyelvterület az évszázadok során szervesen köthető volt a németséghez, a német hatáshoz. Tágabb értelemben kijelenthetjük, hogy hazánk a német nyelv, civilizációs vagy kulturális térnek egy közvetett része volt, és mindig pozitívan néztünk a németekre, mert Németország mindig nagyon fontos volt, és természetesen a közvetlen összehasonlításban mindig egy fel-alárendeltségi pozíció volt itt sokáig érvényes. A németek voltak azok, akik úgymond sok tekintetben élen jártak, sok tekintetben erősebbek, nagyobbak voltak, gazdagabbak voltak, mint mi, és ez manapság már nem így van, szerintem már inkább, főleg az Európai Uniós tagság révén egy inkább mellérendelt viszony van, azaz partnerek vagyunk, szemmagasságban vagyunk partnerek, és nem mindenképpen van egy úgy, hogy minden az, ami Németországban működik, az mindenképpen jobb. Nem mondom azt, hogy rosszabb, és azt sem mondom, hogy Magyarország esetleg jobb lenne, de egy differenciált attitűd, egy differenciált látásmódot kell alkalmazni, hogy a másik országot jobban megértsük, és ez nem csak a Németország megértésére érvényes, hanem Magyarország megértésére is, hisz ahogy azt mondom, hogy nem mindenképpen minden jobb Németországban, ugyanúgy az is érvényes, hogy nem mindenképpen minden rossz Magyarországon, sőt vannak olyan dolgok, amik Magyarországon talán nem olyan rosszak.
5: Pont ezt akartam kérdezni, hogy van fordítva is egy mítosz Magyarországról?
6: Természetesen a németek fejében Magyarországról gyakran olyan mítosz él, ugye most a naív Magyarország képeket félretéve, hogy puszta, meg paprika, meg piroska, ettől eltekintve nyilván sok németben olyan kép él, hogy Magyarország egy kicsit elmaradott, agrárikus, visszamaradott, vidéki, ómódi egy kicsit, demokrácia nincs jó állapotban, antiszemitizmus van, nincs véleményszabadság, szólásszabadság, ilyeneket szoktak mondani Magyarországon. Én úgy gondolom, hogy ezt is differenciáltan kell nézni. Szerintem a magyar demokrácia állapota semmiben nincsen rosszabb helyzetben, mint Németországban, semmiképpen nincsen rosszabb helyzetben a vélemény és szólásszabadság, és egyébként szerintem pont olyan kulcskérdésekben, mint a közbiztonság, a közrend, vagy akár az antiszemitizmus helyzete, ott Magyarország egyébként pozitívabb képet fest. Például nincsen akkora antiszemitizmus, mint Németországban. A zsidóság helyzete Magyarországon nagyon jó, a nemzetiségek együttélése Magyarországon nagyon jó, a kulturális javak, az önazonosság, az identitás, olyan dolgok, amik Magyarország számára fontosak, az európai identitás, a magyar identitás. És Németországban itt viszont egyre inkább kihívások vannak, a kihívásokat nevezzük néven, egyre inkább a radikális iszlám, vagy az iszlám térnyerés jelent, ugye a migrációnak a iszlám térnyerése. Nagyon sok muzulmán közösségek alakultak ki, akik nem mindenképpen pozitívan tekintenek akár az Európa Társadalomra, vagy akár a zsidóságra is. És szerintem a zsidóság védelmében ezt el kell mondani, és fontos, hogy egy jó együttélés legyen a különböző kultúrák meg vallások között.
5: Hogyan közelíthetjük a valóságokat, hogy ne mítosz legyen?
6: Sokkal többet kell egymással beszélni, egészen konkrétan minél több kapocsra van szükség, minél több társadalmi kapcsolatra, politikai kapcsolatra, gazdasági kapcsolat, civil társadalmi kapcsolat. Az emberek egymással szóba erednek, nem csak döntéshozók, hanem a mindennapi emberek is, megérteni a másikat. Természetesen nyelv kell hozzá, vagy német nyelv, vagy egy másik olyan lingua franca, amivel lehet egymással beszélni. De szerintem meg lehet találni Németországban azok a közegeket is, ahol van kapcsolás Magyarország iránt. Akár régebben kitelepített svábok körében, akár a magyarországi németek körében, akár azokban a németekben, akik idejöttek Magyarországra, vagy akár azok a magyarok révén, akik kimentek Németországba. Sokkal többet kell egymással beszélni, az egymás problémáiról nyíltan beszélni, és megismertetni a másik országot, mert én úgy gondolom, aki a másik országot ismeri, az már differenciáltabb képet tud kialakítani, mint aki csak mendemondákból ismeri a másik országot.
5: El tudja képzelni, hogy egy hasonló jellegű előadást tartson Németországban is, hogyan reagálnának rá?
6: Egyébként ezt az előadást németül is megcsináltam, egy német PowerPoint-tal is rendelkezek, és Németországban is meg szoktam tartani, és az olyan, mint amikor egy kellemetlen valóságot mond ki az ember, egy tükröt tart időnként a német társam elé. Elég sokat szereplek egyébként német médiában, ahol a német-magyar együttélés, a magyar-német kapcsolatok múltja és jövője, meg a országaink különböző percepció és középpontban áll, és én gyakorlatilag havonta egyszer Németországban vagyok, ahol előadásokat tartok, és nagyon érdekes a német publikummal találkozni. Természetesen el kell mondani, hogy ott is vannak különböző attitűdök, de amikor tények mentén, tényleg érzelemmentesen beszélünk a másik dolgokról, a más ország dolgairól, akkor gyakran egy önfelismerés is van, vagy egy felismerés is van a publikumban, szerintem ez fontos, és érdemes ezt a munkát folytatni a továbbiakban is.
5: Melyik lesz a következő állomásom ezzel az előadással?
6: Magyarországon lesznek még helyszínek, most pontosan nem tudom melyik, de Németországban nem sokára Berlinbe fogok egy előadást tartani, és aztán Bécsben, Ausztriában, hisz fontos, hogy nem csak magyar nyelvterületen beszélünk Németországról, hanem német nyelvterületről is beszélünk Magyarországról.
4: Dr. Bauer Bencével, az MCC Magyar-Német Intézetének igazgatójával beszélgettünk az előadásáról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján.

A Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát a Határtalan sugároztuk. Ezzel homokóra adásunk a végéhez ér, de ne menjenek messze a rádiónktól, hiszen ébresztő reggeli műsorunkba várom Önöket sok szeretettel. Gustave Flaubert francia író gondolatával búcsúzom, amely így szól: a siker csupán kísérő jelenség, sosem szabad céllá válnia. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Lukács Orsolyát hallották. Békesség Istentől, viszonthallásra, szép napot kívánok!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat péntek reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. A pontos idő 6 óra, híreink következnek. Rádiunk hírei először címszavakban. Akár 1620 lejes bírság is járhat a szabálytalan rollerezésért vagy kerékpározásért. A munkaügyi miniszter szerint növekszik a román gazdaság, dübörögni fognak a beruházások. Balazsán másodszor is jelölhető miniszterelnöknek, a PNL egyik vezető politikusa szerint. A Tarom kapott egy utolsó esélyt. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre, enyhe esőre is kell számítani. És most következzenek a részletek. A kerékpárok és elektromos rollerek egyre népszerűbbek. Négyszer népszerűbb közlekedési eszközök, azonban használatuk fokozott felelősséggel jár. A Kovászna megyei rendőrfőkapitányság a közlekedés biztonság érdekében ismét felhívta a figyelmet a kétkerekű járművekre vonatkozó legfontosabb szabályokra és kötelezettségekre. A könnyű járműveket használók számának növekedése miatt a Kovászna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai ismét emlékeztetik a kerékpárral és elektromos rollerrel közlekedőket a közutakon érvényes, aktualizált közlekedési szabályok betartására. Ezek betartása nem csak jogi kötelezettség, hanem a közlekedés valamennyi résztvevője életének védelme szempontjából is alapvető feltétel, áll a közleményben. Kerékpárt vagy elektromos rollert közúton csak legalább 14 éves személy vezethet, a 16 év alattiak számára kötelező a védősisak viselése, amennyiben az úttesten közlekednek. Drágos Pöszláró ügyvívő munkaügyi miniszter szerint a helyreállítási és a kohéziós alapból megvalósuló beruházások miatt borítékolható, hogy Románia gazdasága növekedéssel zárja a 2026-os évet. A tárcavezető tegnapi sajtótájékoztatóján rámutatott, elképzelhetetlennek tartja, hogy az Európai Unió helyreállítási alapjából és kohéziós alapjából lehívott összegekből elindított beruházások ne hozzanak gazdasági növekedést. Mivel a helyreállítási tervbe foglalt projektek kivitelezésének határideje augusztus vége, a második és a harmadik negyedében dübörögni fognak a beruházások, idézte a minisztert az Agile Press. Pöszláru szerint ezzel Románia áttér a fogyasztás alapú gazdasági növekedésről a beruházások vezérelte növekedésre. Az Országos Statisztikai Intézet áprilisban közölt adatai szerint tavaly 0,7%-kal nőtt a román gazdaság 2024-hez képest, az utolsó negyed évben azonban 1,8%-kal kisebb volt a bruttó hazai termék, mint 2024 utolsó három hónapjában. Ilie Bolozsán ismét miniszterelnöknek jelölhető, mert ezt nem tiltja az Alkotmánybíróság, vallja Gabriel Andronaki, a Nemzeti Liberális Párt képviselőházi frakció vezetője. A politikus tegnap egy a Facebook oldalán közzétett bejegyzésben kifejtette, hogy az Alkotmánybíróság 2020-as határozata szerint egy bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott miniszterelnök ismét megbízható kormányalakítással, ha jelölésével az államfő nem előrehozott választásokat akar kikényszeríteni, és a jelölt új parlamenti többséget tud maga mögé állítani. Andronaki szerint az utóbbi feltétel teljesülhet, mivel a PNL úgy döntött, hogy nem lép újabb koalícióra a Szociáldemokrata párttal. A képviselő szerint további feltétel, hogy a megbuktatott miniszterelnök jelölése ne közvetlenül a bizalmatlansági indítvány elfogadása után, hanem észszerű idő elteltével történjen, amely alatt módosulhat a parlament volt kormányfővel kapcsolatos álláspontja. Ez a feltétel is hamarosan teljesül, írta Andronaki. Az év végén lezárul a cég átszervezéses, ha nem válik nyereségessé, akkor valószínűleg csődbe fog menni. Tavaly is siralmas éve volt az állami légitársaságnak, a Taromnak, annak ellenére, hogy átszervezés alatt áll, aminek a célja a nyereségessé tétele. Annak ellenére, hogy 2025 első 8 hónapjára 5 millió eurós profit volt, a Tarom 30 millió eurós veszteséget könyvelt el, írja a profit.ro. Az Európai Bizottság által is jóváhagyott 2026 végén záruló átszervezés keretében a cég 95,3 millió eurós állami támogatást kap tartozások elengedése és tőkeinjekció formájában. Ez az utolsó esély a Tarom számára, a továbbiakban törvényesen nem pénzelhetjük, tehát ennek az átszervezésnek el kell juttatnia a Taromot a gazdasági életképességhez. A Taromnak 2008 óta nem volt profitja, eladott bizonyos aktívumokat, azonban a légiszállítási tevékenységből 2008 óta nem termelt nyereséget. Egyértelmű, hogy egy cég nem veszítheti a pénzt 20 éven keresztül, nyilatkozta Bogdán Kiricoljú, a versenytanács elnöke. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre, enyhe esőre is kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség a maszol.ro, a kronika.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az újhasóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Királyok első könyvének, 8. részének, 57. verse.

Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom, menjen is földön. Máté írása szerinti Szent Evangélium 28. részének 18. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
7: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
9: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Ágnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
8: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
10: Krédó.
11: A megtartó hit műsora.
12: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A zsidókhoz írt levél 6. fejezetének a 11. és 12. verse alapján áhítatot mond Viski István, a nagyvárad-velencei református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Álmaid ne feledd című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Mai áhítatunk címe: Ne feledkezz meg az örökségedről. Olvassuk a zsidókhoz írt levél 6. részének 11. és 12. verseit. Kívánjuk pedig, hogy mindegyikőtök ugyanazt a buzgóságot tanúsítsa a reménység teljes bizonyossága iránt mindvégig. Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és béketűrés által öröklik az ígéreteket. Egy szelíd bátorítást olvasunk az ígéből. Ne feledkezz meg az örökségedről. Isten örökséget ígért mindazoknak, akik bíznak benne, és akik szeretik őt. Nagyon könnyű megfeledkezni erről az örökségről, de könnyű megfeledkezni Istennek a többi ígéreteiről is. Sok minden elvonja erről a mi figyelmünket. Az ige viszont most visszairányít bennünket ide. Ne feledkezz meg az örökségedről, amit Istentől kaptál. Mi az, amit ígért nekünk Isten? 3 dolgot. Mindenek előtt gondviselést. Ezt már Káinnak is megígértem, az ő gyalázatos tette után, amikor félve állt Isten színe előtt. Isten megígérte az embernek, a bűnösnek, a legbűnösebbnek is, hogy vigyázni fog rá, gondot fog rá viselni. De ígért emellett ítéletet is, amikor számon kéri azt, hogy hogy éltem, miképpen jártam az én életem útján. És végül ígér örök életet és közösséget önmagával az ő országában mindazoknak, akik szeretik őt és követték őt. A gondviselés és az ítélet mindenkié, és valahol összetartozik ez a kettő. Isten időt ad a gondviselés által a megtérésre minden embernek. Az ítélet pedig a kegyelmi idővel való elszámolás. Amikor lejár a kegyelmi idő, véget ér a gondviselés, a kirendelt idő, és akkor minden embernek el kell számolnia az ő életével. Míg a gondviselés és az ítélet minden ember számára adott, az örökség csak azoké, akik Krisztusban vannak, akikért meghalt Krisztus. Tegyük fel magunknak a kérdést, van örömünk ebben az örökségben? Ha még nincs, akkor találjuk meg minél hamarabb. És az ige éppen erre bátorít bennünket, és ezért óv minket. 2 dolgot kell tennem, hogy az örökségem öröme megmaradjon, és hogy egyáltalán rátaláljak az örökségemre. Az egyik, mondja az ige, a reménység. Amikor megélem a hitemet, amikor cselekszem azt, amiben hiszek és hitben járok, ekkor reménységben járok. Krisztus erre hív minden embert, gyere, kövess engem, a követéshez viszont reménység szükséges. Tudnom kell azt, hogy kit követek, hogy miért követem Krisztus. A szentek imádsága ez. Uram, követni akarlak téged, erősíts meg ebben engem mindvégig. A másik dolog, amit tudnom kell, hogy el ne feledkezzek az én örökségemről, az a követés. Nem vagyok egyedül. A nagy többség nem jár ezen az úton, és nem követi Krisztust, de azért nem vagyunk egyedül ezen az úton. Keskeny az út, és nem sokan szeretnének ezen járni, de mégse vagyunk egyedül. Istennek mindig, minden korban megvoltak a maga gyermekei, akik Jézus Krisztusban átadták az életüket neki, és hűségesen követték őt. Az örökség a halálra mutat, Krisztus halálára, hiszen egyedül e halál által kaphatunk örökséget Istentől. Amikor én meghaltam a világnak, akkor lépek az én örökségemnek az útjára, amin Krisztust követem. Legyen ez a mi hívásunk, legyen ez a mi el nem múló, romlatlan örökségünk. Mindenható Urunk, szerető drága Krisztusunk, hálásak vagyunk az örökségért, az örök életért, az üdvösségért, az országért, ami nem ebből a világból való, és amit megadtál nekünk a te halálod által, a te kegyelmedből. Urunk, add, hogy el ne fogyatkozzon a mi reménységünk, hogy meg ne lankadjunk a téged való követésben. Legyen áldott a te neved mindezért. Amen.

Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásaiból, Álmaid ne feledd című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Álmaid ne feledd. Ír áldás. Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét. A 30. Zsoltár, 5. verse. Álmaid ne feledd, ha az éj újra rád tör, és a sötétség újra foglyul ejteni akar. Még nem veszett el semmi. Álmaid, s vágyaid a reményképeit hordozzák. Lelked tudja, hogy a mélyben ott szunnyad, s gyógyulás az új nap, benned pirkad. Kívánom, magányod idejét ne elszalasztott életként éld. Magadba hallgatózva bukkanj, amíg felderítetlenre. Kívánom, amíg teljesületlen, életed el ne nyomja. Ő ébresszen boldogságot a benned élő szépség iránt. Kívánom, szomorúságot hiába való ne legyen. Lelked mélységeit érintve, éld át újra az örömöt.

Az elmúlt percekben Krédó hitépítő műsorunkat követhették figyelemmel. Mai műsorunkban Viski István a Nagyvárad-Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatát hallhatták a zsidókhoz írt levél 6. fejezetének 11. és 12. verse alapján, ezt követően pedig a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Álmaid ne feledd című részt Janicskó Mihály Noémi olvasta fel. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat május 8-án, péntek reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Gustave Flaubert francia író gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól. A siker csupán kísérő jelenség, sosem szabad céllá válnia. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Nézzük, mivel várom a hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket mondok, kalendáriumot lapozunk és kuktarovatunkat sugározzuk. Ünnepeljeinket köszöntjük, 7 órakor híreket mondok, jó hírcsendül, majd Credo hitépítő műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. 7:30-tól ismét rövid híreket hallhatnak, amelyet aktuális összeállításunk követ, végül pedig a nap áhítatával zárjuk majd műsorunkat. Hogyha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 6:30, most rövid híreink következnek. Hírek. Rádiunk hírei először címszavakban. Akár 1620 lejes bírság is járhat a szabálytalan rollerezésért vagy kerékpározásért. A munkaügyi miniszter szerint növekszik a román gazdaság, dübörögni fognak a beruházások. Balazsán másodszor is jelölhető miniszterelnöknek, a Pénéli egyik vezető politikusa szerint. A Tarom kapott egy utolsó esélyt. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre, enyhe esőre is kell számítani. És most következzenek a részletek. A kerékpárok és elektromos rollerek egyre népszerűbb közlekedési eszközök, azonban használatuk fokozott felelősséggel jár. A Kovászna megyei rendőrfőkapitányság a közlekedés biztonsági érdekében ismét felhívta a figyelmet a kétkerekű járművekre vonatkozó legfontosabb szabályokra és kötelezettségekre. A könnyű járműveket használók számának növekedése miatt a Kovászna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai ismét emlékeztetik a kerékpárral és elektromos rollerrel közlekedőket a közutakon érvényes, aktualizált közlekedési szabályok betartására. Ezek betartása nem csak jogi kötelezettség, hanem a közlekedés valamennyi résztvevője életének védelme szempontjából is alapvető feltétel, áll a közleményben. Drágos Pöszláró ügyvívő munkaügyi miniszter szerint a helyreállítási és a kohéziós alapból megvalósuló beruházások miatt borítékolható, hogy Románia gazdasága növekedéssel zárja a 2026-os évet. A tárcavezető tegnapi sajtótájékoztatóján rámutatott, elképzelhetetlennek tartja, hogy az Európai Unió helyreállítási alapjából és kohéziós alapjából lehívott összegekből elindított beruházások ne hozzanak gazdasági növekedést. Mivel a helyreállítási tervbe foglalt projektek kivitelezésének határideje augusztus vége, a második és a harmadik negyedében dübörögni fognak a beruházások, idézte a minisztert az Agile Press. Pöszláró szerint ezzel Románia áttér a fogyasztás alapú gazdasági növekedésről a beruházások vezérelte növekedésre. Ilie Bolozsán ismét miniszterelnöknek jelölhető, mert ezt nem tiltja az Alkotmánybíróság, vallja Gabriel Andronaki, a Nemzeti Liberális Párt képviselőházi frakció vezetője. A politikus tegnap egy a Facebook oldalán közzétett bejegyzésben kifejtette, hogy az Alkotmánybíróság 2020-as határozata szerint egy bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott miniszterelnök ismét megbízható kormányalakítással, ha jelölésével az államfő nem előrehozott választásokat akar kikényszeríteni, és a jelölt új parlamenti többséget tud maga mögé állítani. Andronáki szerint az utóbbi feltétel teljesülhet, mivel a Pinelli úgy döntött, hogy nem lép újabb koalícióra a szociáldemokrata párttal. Az év végén lezárul a cég átszervezéses, ha nem válik nyereségessé, akkor valószínűleg csődbe fog menni. Tavaly is siralmas éve volt az állami légitársaságnak, a Taromnak, annak ellenére, hogy átszervezés alatt áll, aminek a célja a nyereségessé tétele. Annak ellenére, hogy 2025 első 8 hónapjára 5 millió eurós profit volt, a Tarom 30 millió eurós veszteséget könyvelt el, írja a profit.ro. Az Európai Bizottság által is jóváhagyott 2026 végén záruló átszervezés keretében a cég 95,3 millió eurós állami támogatást kap tartozások elengedése és tőkeinjekció formájában. Ez az utolsó esély a Tarom számára, a továbbiakban törvényesen nem pénzelhetjük. Tehát ennek az átszervezésnek el kell juttatnia a Taromot a gazdasági életképességhez. A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre, enyhe esőre is kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro, a kronika.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel Lőrinc Annával.

Lőrinc Anna vagyok, és szeretettel köszöntöm Önöket az Agnus Rádió május 8-ai kalendáriumában. Május 8-át írunk, ez az év 128. szökőévben 129. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 237 nap van hátra. Tekintsük át először, hogy milyen történelmi események kötődnek a mai naphoz. 1429. május 8-án Jeanne d'Arc vezetésével a francia csapatok felszabadították Orléans városát. Jeanne d'Arc vagy Szent Johanna az orléansi szűz, szent, francia nemzeti hős. A száz éves háborúban a francia király hadseregének élén több meghatározó győzelmet aratott, amelyek megfordították a háború kimenetelét és lehetővé tették 7. Károly trónra lépését. 1886-ban ezen a napon a Georgia állambeli Atlantában Dr. John Smith kikeveri az első Coca-Colát. 1945. május 8-a a II. Világháború utolsó napja Európában. Németország kapitulál. Május 8-a a Nemzetközi Vöröskereszt napja, amely a pártatlanság, függetlenség, emberiesség, egyetemesség és önkéntesség alapján működő nemzetközi segélyszervezet.

Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek május 8-ához kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei. Ezen a napon 1835-ben született meg Kolozsváron Ádámusi Székely Bertalan, magyar festő, a romantikát és az akadémizmust elegyítő magyar történelmi festészet egyik legnagyobb képviselője, Székely Árpád festő apja. 1884. május 8-án látta meg a napvilágot Henry S. Truman, az Amerikai Egyesült Államok 33. elnöke. Franklin Roosevelt utóda az elnöki székben. Az új elnök folytatta elődje külpolitikáját. Részt vett a San Franciscói konferencián, amelyen létrehozták az ENSZ. A háború mielőbbi befejezésére, valamint amerikai katonák életének megmentésére hivatkozva beleegyezett az atombomba bevetésébe Japán ellen. Ezen a napon 1926-ban látta meg a napvilágot Sir David Attenborough, angol természettudós, dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörője. 1957 óta készít természetfilmeket és sorozatokat a brit BBC televízió csatorna számára, amelyek közül a legismertebb a 9 tabú élet sorozata, amely átfogó képeket mutat be a földi élővilágról. Enric Miguel Iglesias szintén ezen a napon, május 8-án született, 1975-ben, Grammy és Latin Grammy díjas spanyol énekes. 9 éves korától Miami-ban él. Julio Iglesias spanyol énekes és Isabel Preisler modell és televíziós személyiség fia. Világszerte eddig 38 millió albumot adott el. Többek között ő nyitotta meg a 2008-as labdarúgó Európa-bajnokság döntőt.

mai napon 1530-ban hunyt el ecsedi Báthori István, magyar főnemes, nádor a 16. század elején Magyarország hatalmi harcok jelentős szereplője. A Báthori család ecsedi ágából származott. Szintén a mai napon 1903-ban hunyt el Paul Gauguin, francia festő, Van Gogh és Cézanne mellett a posztimpresszionizmus legnagyobb képviselője. Kalandos élete során tengerész, jómódú üzletember és nyomorfestő is volt, élt Peruban, Párizsban és Tahitin. Merész kísérletezése a színekkel közvetlenül vezetett a szintetista stílus kiteljesedéséhez, és később átlépve a szintetizmuson kialakította teljesen egyéni hangú festészetét, amelyre a tiszta színek használata a különböző eredeti motívumok variálása jellemző. William Fox 1952. május 8-án hunyt el, magyarországi származású amerikai filmgyáros, producer, a Fox Film Corporation és a Fox West Coast Seattle mozihálózat alapítója. Habár 1936-ban tönkrement és eladta érdekeltségeit, neve tovább élt a Fox Television Network és a 20th Century Fox cégekben. Ezen a napon 2006-ban hunyt el Somlyó György, Kossuth díjas és többszörös József Attila díjas magyar költő, író, eszéíró, műfordító, a Párizsi Mallarmé Akadémia tagja. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, számtalan díj és elismerés birtokosa. A Magyar Költészet Napjának kezdeményezője. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek elhalálozásuk május 8-ához köthető.

Mai kuktarovatunkban az egyszerű házi krémes receptjét ajánlom figyelmükbe. Nézzük, milyen hozzávalók is szükségesek 15 darabhoz. Kell 2 csomag élesztős leveles tészta 400 g-os kiszerelésből és porcukor. A krémhez kell 2 csomag vaníliás pudingpor, 130 g cukor, 800 ml tej, 500 ml hideg habtejszín és 2 csomag hab fixáló.

és most lássuk az elkészítését. Az egyszerű házi krémes receptjéhez először a leveles tésztát külön laponként megsütjük. Az egyik lapot 15 egyenlő négyszögre vágjuk, és 180 fokos sütőben 15 perc alatt megsütjük. A krémhez csomómentesre keverjük a pudingport és a cukrot a tejjel, majd sűrű pudingot főzünk belőle, és teljesen kihűtjük. A tejszínt elkezdjük habbá verni, amikor már majdnem teljesen kemény, beleszórjuk az egyik habfixálót. Ezután hozzáadjuk a kihűlt pudingot, majd mehet bele a második fixáló is. Azt az elősütött lapot, amit nem daraboltunk fel, lekenjük a krémmel, majd rápakoljuk a tetejét a tésztának. Hűtőbe tesszük 3 órára, majd felkockázva és porcukorral megszórva tálaljuk.

És most nézzük még egyszer a hozzávalókat 15 darabhoz. Kell két csomag élesztős leveles tészta a 400 g-os kiszerelésből, porcukor. A krémhez kell két csomag vaníliás pudingpor, 130 g cukor, 800 ml tej, 500 ml hideg habtejszín és két csomag habfixáló.

Ha tetszett az egyszerű házi krémes receptje, jobban utána nézhetnek a streetkitchen.hu weboldalán. Jó sütögetést és jó étvágyat kívánok hozzá!

0: Bukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A faganál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunk holnap reggel ugyanebben az időpontban csendül majd fel. Most ünnepeljeinket köszöntjük.
3: A mai napon, május 8-án a következő névnapokat ünnepeljük. Mihály, Géza, Győző és Péter. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Mihály héber eredetű bibliai férfi név a Mikael magyar formája. Jelentése ki olyan, mint Isten. A név eredeti viselője az egyik arkangyal, akit Dániel próféta könyvében, Júdás apostol levelében és a Jelenések könyvében említenek. A Géza régi magyar férfi név, valószínűleg török méltóság névből keletkezett. A jelentése hercegecske. A Géza név, ahogy ma használják, nem felel meg a régi kiejtésnek, 19. századi hibás olvasásnak köszönheti eredetét. A Győző férfi név 19. századi nyelvújításkori névalkotás a Viktor magyarosítása. A Péter férfi név, a görög Petrosz név, latin Petrus alakjából származik. A Bibliában Péter apostol neve Kéfa, Kéfás, ennek görög fordítása a Petrosz, ami a szintén görög Petra szóból ered, ami sziklát jelent. Köszöntjük tehát május 8-án minden Mihály, Géza, Győző és Péter nevű hallgatónkat. A következő dal nekük szól.

Ünnepeljeinket Kon Zsuzsa, Ha én rózsa volnék című dalával köszöntöttük, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Most Zorán énekel nekünk, Eső előtt, eső után című dalát hallgatjuk meg.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat péntek reggeli műsorunk második órájában. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Ebben az órában híreket mondok, jó hírcsendül, majd krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk. 7:30-tól rövid híreket hallhatnak, amelyet aktuális összeállításunk követ, végül pedig a nap áhítatával zárjuk műsorunkat. Hogyha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra, híreink következnek.

0: Rádiunk hírei először címszavakban. Akár 1620 lejes bírság is járhat a szabálytalan rollerezésért vagy kerékpározásért. A munkaügyi miniszter szerint növekszik a román gazdaság, dübörögni fognak a beruházások. Balazsán másodszor is jelölhető miniszterelnöknek, a Pénéli egyik vezető politikusa szerint. A Tarom kapott egy utolsó esélyt. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre, enyhe esőre is kell számítani. És most következzenek a részletek. A kerékpárok és elektromos rollerek egyre népszerűbb közlekedési eszközök, azonban használatuk fokozott felelősséggel jár. A Kovászna megyei rendőrfőkapitányság a közlekedés biztonság érdekében ismét felhívta a figyelmet a kétkerekű járművekre vonatkozó legfontosabb szabályokra és kötelezettségekre. A könnyű járműveket használók számának növekedése miatt a Kovászna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai ismét emlékeztetik a kerékpárral és elektromos rollerrel közlekedőket a közutakon érvényes, aktualizált közlekedési szabályok betartására. Ezek betartása nem csak jogi kötelezettség, hanem a közlekedés valamennyi résztvevője életének védelme szempontjából is alapvető feltétel, áll a közleményben. Kerékpárt vagy elektromos rollert közúton csak legalább 14 éves személy vezethet, a 16 év alattiak számára kötelező a védősisak viselése, amennyiben az úttesten közlekednek. Drágos Pöszláró ügyvívő munkaügyi miniszter szerint a helyreállítási és a kohéziós alapból megvalósuló beruházások miatt borítékolható, hogy Románia gazdasága növekedéssel zárja a 2026-os évet. A tárcavezető tegnapi sajtótájékoztatóján rámutatott, elképzelhetetlennek tartja, hogy az Európai Unió helyreállítási alapjából és kohéziós alapjából lehívott összegekből elindított beruházások ne hozzanak gazdasági növekedést. Mivel a helyreállítási tervbe foglalt projektek kivitelezésének határideje augusztus vége, a második és a harmadik negyedében dübörögni fognak a beruházások, idézte a minisztert az Agile Press. Pöszláru szerint ezzel Románia áttér a fogyasztás alapú gazdasági növekedésről a beruházások vezérelte növekedésre. Az Országos Statisztikai Intézet áprilisban közölt adatai szerint tavaly 0,7%-kal nőtt a román gazdaság 2024-hez képest, az utolsó negyed évben azonban 1,8%-kal kisebb volt a bruttó hazai termék, mint 2024 utolsó három hónapjában. Ilie Bolozsán ismét miniszterelnöknek jelölhető, mert ezt nem tiltja az Alkotmánybíróság, vallja Gabriel Andronaki, a Nemzeti Liberális Párt képviselőházi frakció vezetője. A politikus tegnap egy a Facebook oldalán közzétett bejegyzésben kifejtette, hogy az Alkotmánybíróság 2020-as határozata szerint egy bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott miniszterelnök ismét megbízható kormányalakítással, a jelölésével az államfő nem előrehozott választásokat akar kikényszeríteni, és a jelölt új parlamenti többséget tud maga mögé állítani. Andronaki szerint az utóbbi feltétel teljesülhet, mivel a Pénéli úgy döntött, hogy nem lép újabb koalícióra a Szociáldemokrata párttal. A képviselő szerint további feltétel, hogy a megbuktatott miniszterelnök jelölése ne közvetlenül a bizalmatlansági indítvány elfogadása után, hanem észszerű idő elteltével történjen, amely alatt módosulhat a parlament volt kormányfővel kapcsolatos álláspontja. Ez a feltétel is hamarosan teljesül, írta Andronaki. Az év végén lezárul a cég átszervezéses, ha nem válik nyereségessé, akkor valószínűleg csődbe fog menni. Tavaly is siralmas éve volt az állami légitársaságnak, a Taromnak, annak ellenére, hogy átszervezés alatt áll, aminek a célja a nyereségessé tétele. Annak ellenére, hogy 2025 első 8 hónapjára 5 millió eurós profit volt, a Tarom 30 millió eurós veszteséget könyvelt el, írja a profit.ro. Az Európai Bizottság által is jóváhagyott 2026 végén záruló átszervezés keretében a cég 95,3 millió eurós állami támogatást kap tartozások elengedése és tőkeinjekció formájában. Ez az utolsó esély a Tarom számára, a továbbiakban törvényesen nem pénzelhetjük, tehát ennek az átszervezésnek el kell juttatnia a Taromot a gazdasági életképességhez. A Taromnak 2008 óta nem volt profitja, eladott bizonyos aktívumokat, azonban a légiszállítási tevékenységből 2008 óta nem termelt nyereséget. Egyértelmű, hogy egy cég nem veszítheti a pénzt 20 éven keresztül, nyilatkozta Bogdán Kiricoljú, a versenytanács elnöke. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre, enyhe esőre is kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség a maszol.ro, a kronika.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.

Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Királyok első könyvének, 8. részének, 57. verse.

Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom, menjen is földön. Máté írása szerinti Szent Evangélium 28. részének 18. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igen az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenében. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A zsidókhoz írt levél 6. fejezetének a 11. és 12. verse alapján áhítatot mond Viski István, a Nagyvárad velencei református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Álmaid ne feledd című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Mai áhítatunk címe: Ne feledkezz meg az örökségedről. Olvassuk a zsidókhoz írt levél 6. részének 11. és 12. verseit. Kívánjuk pedig, hogy mindegyikőtök ugyanazt a buzgóságot tanúsítsa a reménység teljes bizonyossága iránt mindvégig. Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és béketűrés által öröklik az ígéreteket. Egy szelíd bátorítást olvasunk az ígéből. Ne feledkezz meg az örökségedről. Isten örökséget ígért mindazoknak, akik bíznak benne, és akik szeretik őt. Nagyon könnyű megfeledkezni erről az örökségről, de könnyű megfeledkezni Istennek a többi ígéreteiről is. Sok minden elvonja erről a mi figyelmünket. Az ige viszont most visszairányít bennünket ide. Ne feledkezz meg az örökségedről, amit Istentől kaptál. Mi az, amit ígért nekünk Isten? 3 dolgot. Mindenek előtt gondviselést. Ezt már Káinnak is megígértem az ő gyalázatos tette után, amikor félve állt Isten színe előtt. Isten megígérte az embernek, a bűnösnek, a legbűnösebbnek is, hogy vigyázni fog rá, gondot fog rá viselni. De ígért emellett ítéletet is, amikor számon kéri azt, hogy hogyan éltem, miképpen jártam az én életem útján. És végül ígér örök életet és közösséget önmagával az ő országában mindazoknak, akik szeretik őt és követték őt. A gondviselés és az ítélet mindenkié, és valahol összetartozik ez a kettő. Isten időt ad a gondviselés által a megtérésre minden embernek. Az ítélet pedig a kegyelmi idővel való elszámolás. Amikor lejár a kegyelmi idő, véget ér a gondviselés, a kirendelt idő, és akkor minden embernek el kell számolnia az ő életével. Míg a gondviselés és az ítélet minden ember számára adott, az örökség csak azoké, akik Krisztusban vannak, akikért meghalt Krisztus. Tegyük fel magunknak a kérdést, van örömünk ebben az örökségben? Ha még nincs, akkor találjuk meg minél hamarabb. És az ige éppen erre bátorít bennünket, és ezért óv minket. 2 dolgot kell tennem, hogy az örökségem öröme megmaradjon, és hogy egyáltalán rátaláljak az örökségemre. Az egyik, mondja az ige, a reménység. Amikor megélem a hitemet, amikor cselekszem azt, amiben hiszek és hitben járok, ekkor reménységben járok. Krisztus erre hív minden embert, gyere, kövess engem. A követéshez viszont reménység szükséges. Tudnom kell azt, hogy kit követek, hogy miért követem Krisztus. A szentek imádsága ez. Uram, követni akarlak téged, erősíts meg ebben engem mindvégig. A másik dolog, amit tudnom kell, hogy el ne feledkezzek az én örökségemről, az a követés. Nem vagyok egyedül. A nagy többség nem jár ezen az úton és nem követi Krisztust, de azért nem vagyunk egyedül ezen az úton. Keskeny az út, és nem sokan szeretnének ezen járni, de mégse vagyunk egyedül. Istennek mindig, minden korban megvoltak a maga gyermekei, akik Jézus Krisztusban átadták az életüket neki, és hűségesen követték őt. Az örökség a halálra mutat, Krisztus halálára, hiszen egyedül e halál által kaphatunk örökséget Istentől. Amikor én meghaltam a világnak, akkor lépek az én örökségemnek az útjára, amin Krisztust követem. Legyen ez a mi hívásunk, legyen ez a mi el nem múló, romlatlan örökségünk. Mindenható Urunk, szerető drága Krisztusunk, hálásak vagyunk az örökségért, az örök életért, az üdvösségért, az országért, ami nem ebből a világból való, és amit megadtál nekünk a te halálod által, a te kegyelmedből. Urunk, add, hogy el ne fogyatkozzon a mi reménységünk, hogy meg ne lankadjunk a téged való követésben. Legyen áldott a te neved mindezért. Amen.

Álmaid ne feledd. Ír áldás. Zengjetek az Úrnak ti hívei, magasztaljátok szent nevét. A 30. Zsoltár, 5. verse. Álmaid ne feledd, ha az éj újra rád tör, és a sötétség újra foglyul ejteni akar. Még nem veszett el semmi. Álmaid s vágyaid a reményképeit hordozzák. Lelked tudja, hogy a mélyben ott szunnyad, s gyógyulás az új nap, benned pirkad. Kívánom, magányod idejét ne elszalasztott életként éld, magadba hallgatózva bukkanj, amíg felderítetlenre. Kívánom, amíg teljesületlen, életed el ne nyomja, ő ébresszen boldogságot a benned élő szépség iránt. Kívánom, szomorúságot hiába való ne legyen. Lelked mélységeit érintve, éld át újra az örömöt.

Az elmúlt percekben Krédó hitépítő műsorunkat követhették figyelemmel. Mai műsorunkban Viski István a Nagyvárad-Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatát hallhatták a zsidókhoz írt levél 6. fejezetének 11. és 12. verse alapján, ezt követően pedig a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Álmaid ne feledd című részt Janicskó Mihály Noémi olvasta fel. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat az Ágnusz Rádió ébresztő reggeli műsorának utolsó fél órájában. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Gustav Flaubert, francia író gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól. A siker csupán kísérő jelenség, sosem szabad céllá válnia. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Hamarosan rövid híreket mondok, majd aktuális összeállításunk csendül fel, végül pedig a nap áhítatával zárjuk műsorunkat. Hogyha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra 30 perc, most rövid híreim következnek. Rádiunk hírei először címszavakban. Akár 1620 lejes bírság is járhat a szabálytalan rollerezésért vagy kerékpározásért. A munkaügyi miniszter szerint növekszik a román gazdaság, dübörögni fognak a beruházások. Balazsán másodszor is jelölhető miniszterelnöknek, a Pénéli egyik vezető politikusa szerint. A Tarom kapott egy utolsó esélyt. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre, enyhe esőre is kell számítani. És most következzenek a részletek. A kerékpárok és elektromos rollerek egyre népszerűbb közlekedési eszközök, azonban használatuk fokozott felelősséggel jár. A Kovászna megyei rendőrfőkapitányság a közlekedés biztonság érdekében ismét felhívta a figyelmet a kétkerekű járművekre vonatkozó legfontosabb szabályokra és kötelezettségekre. A könnyű járműveket használók számának növekedése miatt a Kovászna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai ismét emlékeztetik a kerékpárral és elektromos rollerrel közlekedőket a közutakon érvényes, aktualizált közlekedési szabályok betartására. Ezek betartása nem csak jogi kötelezettség, hanem a közlekedés valamennyi résztvevője életének védelme szempontjából is alapvető feltétel, áll a közleményben. Drágos Pöszláró ügyvívő munkaügyi miniszter szerint a helyreállítási és a kohéziós alapból megvalósuló beruházások miatt borítékolható, hogy Románia gazdasága növekedéssel zárja a 2026-os évet. A tárcavezető tegnapi sajtótájékoztatóján rámutatott, elképzelhetetlennek tartja, hogy az Európai Unió helyreállítási alapjából és kohéziós alapjából lehívott összegekből elindított beruházások ne hozzanak gazdasági növekedést. Mivel a helyreállítási tervbe foglalt projektek kivitelezésének határideje augusztus vége, a második és a harmadik negyedében dübörögni fognak a beruházások, idézte a minisztert az Agile Press. Pöszláru szerint ezzel Románia áttér a fogyasztás alapú gazdasági növekedésről a beruházások vezérelte növekedésre. Ilie Bolozsán ismét miniszterelnöknek jelölhető, mert ezt nem tiltja az Alkotmánybíróság, vallja Gabriel Andronaki, a Nemzeti Liberális Párt képviselőházi frakció vezetője. A politikus tegnap egy a Facebook oldalán közzétett bejegyzésben kifejtette, hogy az Alkotmánybíróság 2020-as határozata szerint egy bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott miniszterelnök ismét megbízható kormányalakítással, ha jelölésével az államfő nem előrehozott választásokat akar kikényszeríteni, és a jelölt új parlamenti többséget tud maga mögé állítani. Andronaki szerint az utóbbi feltétel teljesülhet, mivel a Pénéli úgy döntött, hogy nem lép újabb koalícióra a szociáldemokrata párttal. Az év végén lezárul a cég átszervezéses, ha nem válik nyereségessé, akkor valószínűleg csődbe fog menni. Tavaly is siralmas éve volt az állami légitársaságnak, a Taromnak, annak ellenére, hogy átszervezés alatt áll, aminek a célja a nyereségessé tétele. Annak ellenére, hogy 2025 első 8 hónapjára 5 millió eurós profit volt, a Tarom 30 millió eurós veszteséget könyvelt el, írja a profit.ro. Az Európai Bizottság által is jóváhagyott 2026 végén záruló átszervezés keretében a cég 95,3 millió eurós állami támogatást kap tartozások elengedése és tőkeinjekció formájában. Ez az utolsó esély a Tarom számára, a továbbiakban törvényesen nem pénzelhetjük. Tehát ennek az átszervezésnek el kell juttatnia a Taromot a gazdasági életképességhez. A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre, enyhe esőre is kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség a maszol.ro, a kronika.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most aktuális összeállításunk következik. A Kolozsvári Református Kollégium szervezi idén a protestáns felekezetek országos olimpiáját május 7-e és 9-e között. A versenyt május 7-én nyitották meg a Farkas utcai templomban. A szervezők a versenyfeladatok mellett kulturális hit és közösségépítő programokkal is várják a diákokat. A verseny programját Telegdi István, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkésze ismertette. Péter Csaba, a kollégium vallástanára pedig a verseny jelmondatáról beszélt. Továbbá a nagyenyedi, a kolozsvári és aranyos egerbegyi diákokat és felkészítő tanárukat kérdeztük az országos részvételről.
3: Kolozsváron a Református Kollégiumban szervezik idén a protestáns felekezetek országos olimpiáját május 7 és 9-e között. A versenyfeladatok mellett a diákokra kulturális, hit és közösségépítő programok is várnak a három nap során. A programot Teregdi István, a kollégium iskola lelkésze ismertette.
4: Programunk az most kezdődött el a nyitó alkalommal. Igazából ma este még egy utolsó ismétlés van, az utolsó, hát nem is tudom, 100 méterre vagy 10 méter már, utolsó 10 méteren. Holnap reggel 9 órától ifjúsági áhítattal kezdünk, 10 és 13 óra között fog zajlani az írásbeli, 3-ig ebédszünet. Ebédszünet után lesz egy interaktív városnézés külön az 5-8 osztályosoknak és külön a licistáknak, és 17:30-tól orgona és trombita koncertre kerül sor az evangélikus pietáti templomba, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Ezt követően pedig vacsora után pedig Marosán Csaba előadó estjére kerül sor, majd azt követően a Részharang táncsoport előadására és egy élőzenés táncházra, szombaton pedig miután körbejárjuk a belvárost, meglátogatjuk a Szent Mihály templom tornyát, fel lehet majd menni az időjárás függvényében. Ezzel párhuzamosan pedig, ez kisebb csoportokban fog zajlani, ifi programok lesznek a diákpresbitérium szervezésében. Végül pedig szombaton 12 órától kerül sor a záró alkalomra a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.
3: Péter Csabát, a kollégium vallástanárát a verseny jelmondatáról kérdeztük.
5: Miért ezt választottuk? Igen, ennek két oka van. Az egyik természetes az ige mondani valója, a másik pedig egy nagyon-nagyon személyes dolog. Az ige mondani valója az egyértelmű, hogy ahogy a szarvas kívánkozik a hűs forrásvízre, az élő vízre, úgy kívánkozunk mi is Isten igéjére. A másik, a személyesebb, az egy nagyon-nagyon jó barátomnak, itt most elmondhatom, Kisboton grafikusnak, a csodálatos alkotása, egy üvegberakás, egy szarvas. Neki ez a visszatérő motívuma, a szarvas motívum, és így a kettő együtt adta az ötletet, hogy az idei olimpia jelmondata és logója a szarvas legyen, és természetesen ennek van egy harmadik vetülete is, hiszen magyar motívum a csodaszarvas legendája, úgyhogy ez a három az, ami adta ezt a tényleg mindenki által nagyon megkedvelt motívumot. A 42. Zsoltár második verse a szarvas és a csodaszarvas legendája.
6: És milyen érzés, hogy idén itt került megrendezésre az országos szakasz?
5: Ez egy, mondhatni azt, egy várva várt alkalom. 12 évvel ezelőtt szerveztük, én akkor kerültem elsőjében a kollégiumba tanárnak. A másik az, hogy évről évre ott voltam az olimpián, akár központi bizottságban, akár csak egyszerű kísérő tanárként. A tavaly pedig már nagyon körvonalazódott, hogy mivel mi szerveztük a református kollégiumok közötti bibliaismereti vetélkedőt, akkor azt súgták a fülünkbe, hogy az a főpróba az országos olimpia megszervezésére. Tehát ezt már tavaly februárban tudtuk, hogy valószínű, hogy miénk lesz. Nagyon vártuk az alkalmat, nagyon tudtuk azt is, hogy egy felelősségteljes feladat, egy nagyon nehéz munka, hiszen az utóbbi 3 hétben itt nagyon sokat dolgozott egy nagyon lelkes, nagyon kitartó és nagyon összetartó csapat, akikkel ezt sikerült Isten segítségével megszerveznünk.
6: És mit üzen a versenyzőknek?
5: A versenyzőknek azt üzenem, hogy itt mindenki nyertes. Persze kicsit elcsépelt ez a mondás, hogy senkinek nincs veszíteni valója, hanem csak nyerni valója van. Nyerünk tapasztalatot, nyerünk új barátságot, egy lépéssel közelebb kerülünk a hűs forráshoz, az Úr igéjéhez, és természetesen egymáshoz. Itt barátságok kötődnek, és lehet, hogy örökké tartó barátságok lesznek.
3: Eljutni egy verseny országos szakaszára nagy teljesítmény. A vallásolimpia résztvevő diákjait és vallástanárait kérdeztük az élményről.
7: Kerekes Dávid vagyok, Nagyenyedről érkeztem, és itt lenni az országos szakaszon, hát nem azt mondom, hogy most már megszoktam, de mindig örömmel és nagy felkészültséggel jövök ide, ugyanis már negyedjére jutottam el ide. Rengeteg előkészület kell ehhez, hogy eljusson az ember egy országos szakaszára egy versenyének, és hát főleg ennél a versenynél, ennél az olimpiásznál úgy érzem, hogy nem csak az emberi erő szükséges ehhez, hanem egy isteni beavatkozás is.
6: És hogyan készültél?
7: Megvannak adva a történetek, amikből tanulnunk kell, és nem elég magát a történetet megtanulni, hanem az egészet látni egyben. És talán ez a legnehezebb része, hogy mégis, hogyha kiragadnak nekünk a tételbe egy történetet, akkor azt úgy tudjuk leírni és visszaadni, hogy a körülötte lévő szövegkörnyezetet is bele tudjuk vonni, és nem csak a kiragadott részt.
6: És mit vársz ettől a szakasztól?
7: Igazából nagy elvárásaim nincsenek. Én leginkább azért jöttem, mert 7-es voltam, amikor először jelentkeztem erre a versenyre, és azóta úgy érzem, hogy itt a helyem, és elvárások nélkül jövök ide, és tényleg szeretetből és örömből.
6: És gondolom, hogy a hit fontos szerepet játszik az életedben, hogyha így beszélsz erről a versenyről, mit jelent pontosan a te életedben?
7: Igen, már kiskorom óta olyan családban nőttem fel, ahol a hit nagyon nagy szerepet játszott a családi életünkben is, és még mindig számomra egy nagyon meghatározó dolog, mert tudom, hogy magamtól nem lehetnék itt. És magától az ember nem tud olyan dolgokat tenni, mint amikor ott van vele Isten, és számomra ez a hit.
8: A református kollégiumból jöttem, Sipo Zsuzsa Dorka vagyok, 9. A-osztályos tanuló a teológiából. Számomra ez egy nagyon érdekes út volt, egy nagyon jó tapasztalat, sok mindent tanultam, és nagyon várom, hogy mi lesz az országosan, hogy milyen érzésekkel fog eltölteni, hogy milyen emberek lesznek, és hogy miket tanulhatunk majd.
6: Hogyan készültél a versenyre, illetve hogyan készültél tovább az országos szakaszra?
8: Hát nagyon sokat segített a vallástanárom megérteni a történeteket. Próbáltam nem csak bemagolni és megtanulni a történeteket, hanem megérteni ezek jelentését és fontosságát, és ebben tényleg nagyon sokat segített a tanárom.
6: És van-e esetleg egy kedvenc történeted, akár a felhagyottakból, vagy úgy amúgy?
8: Mindegyik történet különleges szerintem. Samuel elhívása nagyon közel áll a szívemhez, mert egy egyszerű fiúból lett Isten egyik szolgája, de a Zsoltárok könyve a kedvencem szerintem. Ez az, amiből nagyon sokat tanulhatunk, főleg mi fiatalok.
6: És mit jelent a hit a hétköznapi életedben?
8: A hit szerintem egy biztonság, ami megvéd minket a mindennapok terhétől, és elvezet egy úton, ami ismeretlen, de csodálatos.
6: És rátérnék a közelgő pünkösdre, hogy esetleg van-e valamilyen különleges jelentése neked a pünkösnek az életedben?
8: Mindenképp, mert emlékeztet arra, hogy mik történtek, és Jézus mennyi mindent tett értünk, amíg felment a mennybe. Minden évben erre emlékezhetünk ezáltal.
6: Milyen érzés itt lenni az országos szakaszon? Milyen volt a felkészítés a gyerekeknek?
9: Az aranyos-egervegyi iskolából jöttünk, a gyerekek, a lányok tovább jutottak, de Tordai Jóska Miklós Elméleti Liceumból is voltak a megyei szinten, szép eredménnyel. Most velük vagyok, nagy öröm volt, minden esztendőben tényleg örömmel tavasztalom, hogy mindig van jelenkező, lelkesek, és gyönyörű velük együtt dolgozni, és megélni ezeket a pillanatokat.
6: Mondtok kérlek ti is két gondolatot, hogy milyen nektek itt lenni az országos szakaszon.
10: Egy új esély, lehetőségek és nagy-nagy megtiszteltetés.
11: Tényleg nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Nagyon örülök, hogy átjutottam az országos olimpiára is, Vales olimpiára. Remélem még az életben lesznek ilyen események.
2: Aktuális összeállításunkban a vallás olimpiáról hallhattak, most a nap áhítata következik, amelyet jó magam tolmácsolok.

Mai áhítatunk címe Fordított adakozás. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Korintusbeliekhez írt 2. levél 9. fejezetének 7. verse. A következő percekben Carol Graves Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

A gyülekezetem az egyik vasárnap valami szokatlan tett, fordított adományozást végeztünk. Az volt a feladat, hogy vegyünk ki $10 az adományos kosárból, és azzal szerezzünk örömet valakinek, akinek szüksége van rá, bármilyen módon, szabad döntésünk szerint. Én úgy döntöttem, hogy ezt a pénzt a manikűrösömnek adom. A fordított adományozás lehetőséget adott, hogy beszéljek vele a hitemről, és arról, hogy mit tesz a gyülekezetem. A férjem a pénzét annak a fiatalembernek adta, aki bevásárol nekünk. A legidősebb unokám pedig a pékségben árusító hölgynek. Az apostolok cselekedeteinek 20. fejezetének 35. versében Jézus tanítására emlékeztet minket. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Mindannyian áldást kaptunk, amikor részt vettünk a fordított adományozásban. A pénz mellett a gyülekezetben kis kártyákat is kaptunk, hogy írjuk le az élményeinket, amelyeket a következő héten megosztottunk egymással. Megtudtam, hogy a pénz nem csak mosolyt csal az arcokra, hanem mindannyian megbecsültnek érezték magukat és a munkájukat. Az adakozók is áldást nyertek. Jézus mondta, adjatok és adatik nektek.

Imádkozzunk! Édesatyánk, köszönjük, hogy lehetőséget adsz a nagy lelkűségre mások iránt. Segíts, hogy figyelmesek legyünk a rászoruló emberekre a környezetünkben. Amen.

Áldás nyerek, amikor önzetlenül adok másoknak, mondja ezt Carol Greaves, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk, hogy önzetlenül tudjunk adakozni.

Úr Jézus, köszönjük, hogy vállaltad a szolgai formát. Emberré lettél, hogy szenvedj és meghalj értünk. Köszönjük, hogy megszabadítottál minket a bűn átkától. Úgy szeretnénk, ha bennünk is az a lelkület lenne, ami benned volt. Ha azt az utat járnánk, amit te jártál, a szolgálat útját. Kérünk, taníts minket erre.

A napáitatát jó magam tolmácsoltam. Majd a Mike Duo énekelt nekünk. Ezzel ébresztő reggeli műsorunk a végéhez ért. Gustave Flaubert francia író gondolatával búcsúzom, amely így szól. A siker csupán kísérő jelenség. Sosem szabad céllá válnia. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Lukács Orsolyát hallották. Békesség Istentől viszont hallásra. Szép napot kívánok! Thank you.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Rádiunk hírei először címszavakban. Akár 1620 lejes bírság is járhat a szabálytalan rollerezésért vagy kerékpározásért. A munkaügyi miniszter szerint növekszik a román gazdaság, dübörögni fognak a beruházások. Bolozsán másodszor is jelölhető miniszterelnöknek a Pénili egyik vezető politikusa szerint. A Tarom kapott egy utolsó esélyt. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre, enyhe esőre is kell számítani. És most következzenek a részletek. A kerékpárok és elektromos rollerek egyre népszerűbb közlekedési eszközök, azonban használatuk fokozott felelősséggel jár. A Kovászna megyei rendőrfőkapitányság a közlekedés biztonság érdekében ismét felhívta a figyelmet a kétkerekű járművekre vonatkozó legfontosabb szabályokra és kötelezettségekre. A könnyű járműveket használók számának növekedése miatt a Kovászna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai ismét emlékeztetik a kerékpárral és elektromos rollerrel közlekedőket a közutakon érvényes, aktualizált közlekedési szabályok betartására. Ezek betartása nem csak jogi kötelezettség, hanem a közlekedés valamennyi résztvevője életének védelme szempontjából is alapvető feltétel, áll a közleményben. Kerékpárt vagy elektromos rollert közúton csak legalább 14 éves személy vezethet. A 16 év alattiak számára kötelező a védősisak viselése, amennyiben az úttesten közlekednek. Drágos Pöszláró ügyvívő munkaügyi miniszter szerint a helyreállítási és a kohéziós alapból megvalósuló beruházások miatt borítékolható, hogy Románia gazdasága növekedéssel zárja a 2026-os évet. A tárcavezető tegnapi sajtótájékoztatóján rámutatott, elképzelhetetlennek tartja, hogy az Európai Unió helyreállítási alapjából és kohéziós alapjából lehívott összegekből elindított beruházások ne hozzanak gazdasági növekedést. Mivel a helyreállítási tervbe foglalt projektek kivitelezésének határideje augusztus vége, a második és a harmadik negyedében dübörögni fognak a beruházások, idézte a minisztert az Agile Press. Pöszláró szerint ezzel Románia áttér a fogyasztás alapú gazdasági növekedésről a beruházások vezérelte növekedésre. Az Országos Statisztikai Intézet áprilisban közölt adatai szerint tavaly 0,7%-kal nőtt a román gazdaság 2024-hez képest, az utolsó negyed évben azonban 1,8%-kal kisebb volt a bruttó hazai termék, mint 2024 utolsó három hónapjában. Ilie Bolozsán ismét miniszterelnöknek jelölhető, mert ezt nem tiltja az Alkotmánybíróság, vallja Gabriel Andronaki, a Nemzeti Liberális Párt képviselőházi frakció vezetője. A politikus tegnap egy a Facebook oldalán közzétett bejegyzésben kifejtette, hogy az Alkotmánybíróság 2020-as határozata szerint egy bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott miniszterelnök ismét megbízható kormányalakítással, a jelölésével az államfő nem előrehozott választásokat akar kikényszeríteni, és a jelölt új parlamenti többséget tud maga mögé állítani. Andronaki szerint az utóbbi feltétel teljesülhet, mivel a Pénélé úgy döntött, hogy nem lép újabb koalícióra a Szociáldemokrata párttal. A képviselő szerint további feltétel, hogy a megbuktatott miniszterelnök jelölése ne közvetlenül a bizalmatlansági indítvány elfogadása után, hanem észszerű idő elteltével történjen, amely alatt módosulhat a parlament volt kormányfővel kapcsolatos álláspontja. Ez a feltétel is hamarosan teljesül, írta Andronaki. Az év végén lezárul a cég átszervezése, s ha nem válik nyereségessé, akkor valószínűleg csődbe fog menni. Tavaly is siralmas éve volt az állami légitársaságnak, a Taromnak, annak ellenére, hogy átszervezés alatt áll, aminek a célja a nyereségessé tétele. Annak ellenére, hogy 2025 első 8 hónapjára 5 millió eurós profit volt, a Tarom 30 millió eurós veszteséget könyvelt el, írja a profit.ro. Az Európai Bizottság által is jóváhagyott 2026 végén záruló átszervezés keretében a cég 95,3 millió eurós állami támogatást kap tartozások elengedése és tőkeinjekció formájában. Ez az utolsó esély a Tarom számára, a továbbiakban törvényesen nem pénzelhetjük, tehát ennek az átszervezésnek el kell juttatnia a Taromot a gazdasági életképességhez. A Taromnak 2008 óta nem volt profitja, eladott bizonyos aktívumokat, azonban a légiszállítási tevékenységből 2008 óta nem termelt nyereséget. Egyértelmű, hogy egy cég nem veszítheti a pénzt 20 éven keresztül, nyilatkozta Bogdán Kiricoljú, a versenytanács elnöke. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre, enyhe esőre is kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség a maszol.ro, a kronika.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az újhasóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Királyok első könyvének, 8. részének, 57. verse.

Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom, menjen is földön. Máté írása szerinti Szent Evangélium 28. részének 18. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
7: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: A zene az kell. Hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
9: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Ágnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
8: De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Szelíd Lovasné Főiskola.
11: A Felföldi Dalia iskolának a vezetője, a Sólyom nevű kisfiával, és volt velük Ádám is, aki csodálatos bemutatót tartott az ősi magyar harcművészeteknek a bemutatásával. Például volt karikás ostor, botforgatás, íjászat, úgyhogy egy nagyon látványos, nagyon különleges előadást tudtak tartani.
10: Nőszövetségi tavaszi konferencia.
12: 3. alkalommal került megrendezésre a Tiszaninemi Egyházkerületben, a Nőszövetség szervezésében ez a tavaszi konferencia, illetve van egy őszi konferenciája is az egyházkerületben a Nőszövetségnek. A tavaszi konferenciák egyházmegyei konferenciák, és az az elv, hogy minden egyházmegyében ugyanazon a napon tartjuk, ugyanabban a témakörben. A témakör pedig az egyházi év tematikájához kapcsolódik. Ebben az évben az imádság éve van egyházunkban, és köré a tematika köré, vagy az imádság köré.
10: Dr. Fritz Szabolcs, egyetemi oktató, iskolai tanácsadó előadása.
13: Jelenlegi formájában nagyon sok kihívásokkal küzd az iskolarendszer. Nem csak Románia egyébként, nagyon sok országban ez egy nagy gyenge pont. Egyszerűen azért, mert a Romániában is ezt az iskolarendszert, amikor megtervezték, annak a társadalmi valóságnak tervezték, ami 150-200 évvel ezelőtt volt, és azóta akkora lett a társadalmi akceleráció, akkora lett az érezhető társadalmi változás, amiben az iskola recsegve, ropogva tudja lekövetni. Azok a diákok, akikkel dolgozunk, változnak a generációkkal. A tanárok egy más generációt képviselnek, ahol sokszor, hát ilyen szokták ezt, egy digitális bevándorlóként vagyunk jelen az ő világukban, és talán mielőtt még bármilyen tananyag vagy módszertani kérdés lenne, mindig az a fontos, hogy tudok-e releváns lenni a ma gyerekének tanárként, tudok-e hozzá kapcsolódni, tudom-e érzelmileg megérinteni, hogy ne olyan holt anyagot, információt adjak át, ami igazából nem tud hol megtapadni a gyereken.
10: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A természet közelsége, a hagyományok tisztelet és a lovak különleges világa, mindez egy helyen várja az érdeklődőket a Szelíd Lovas Név Főiskolán. Az intézmény nem csak lovasoktatással és nyári táborokkal foglalkozik, hanem családi programokat, csoportos kirándulásokat és hagyományőrző eseményeket is szervez. Hogy hogyan kapcsolódnak össze ezek a tevékenységek és mit nyújt a Szelíd Lovas Név Főiskola a hozzájuk érkezőknek, arról Margitics Ildikóval, a Név Főiskola vezetőjével beszélgetünk.
1: Korábban majális név alatt, viszont most harcművészeti találkozóra került sor a Szelíd Lovas Központnak a bázisán főszervezőként május 1-én. Mit kell tudni erről a nagy szabású rendezvényről? Nagyon sok régióból érkeztek vendégek.
11: Igen, ez egy fantasztikus találkozó volt, mert hát az volt a mottója, hogy különböző utak egy a cél, hiszen a harcművészetek azok mind arra fejlesztik a gyerekeket, hogy odafigyeljenek önmagukra, megtanulják a kontrollálni saját magukat, meg tudják védeni magukat. Mindegyik harcművészetnek van egy sajátos filozófiája, amit a vezetők továbbadnak a gyerekeknek, és felkészítik őket ezáltal az életre. Különböző szempontokból vizsgáltuk meg ezeket az ősi művészeti, harcművészeti irányzatokat, például a jiu-jitsu vett részt ebben a nagyszülősen Maxim Klotnak a vezetésével. Aztán az aikidósok voltak, a Samurai Aikido Klub munkácsról, és volt Skander verseny emellett, aztán jöttek, Kopecsni Gábor érkezett hozzánk a Felvidékről, a Felföldi Dalia iskolának a vezetője, a Sólyom nevű kisfiával, és volt velük Ádám is, aki csodálatos bemutatót tartott az ősi magyar harcművészeteknek a bemutatásával. Például volt karikás ostor, botforgatás, íjászat, úgyhogy egy nagyon látványos, nagyon különleges előadást tudtak tartani. A Szelíd Lovas Népfőiskolának a csapata is bemutatta lovas tudását, volt lovas íjászat, a gyalogos íjászat, meg különböző nagyon érdekes és nagyon szép látvány volt a nézők számára. Örültünk, hogy a magyar iskolának a 3-as számú Perényi Zsigmond középiskola tanulói is részt vettek. Ők egész szeptember óta járnak hozzánk heti egy alkalommal foglalkozásokra, és akkor ezeknek a foglalkozásoknak az eredményét mutatták be ezen a napon. Ezt mindig így tartjuk, hogy májusban megnézzük, hogy mit is tudtak elérni ezek a gyerekek, és eleinte nehézkesen mennek a dolgok, de utána látjuk, hogy egy ilyen rendezvény alkalmával azok a fiúk is, akiknek eddig hát egy kicsit nem annyira tetszik a dolog, ők is bátran kiállnak, megmutatják, hogy mennyire ügyesek és mennyi mindent tudtak elérni ez alatt a tanév alatt. Ugyanígy a Kárpátaljai Magyar Liceumnak a diákjai, ők is részt vettek a bemutatón, úgyhogy ez egy ilyen nagy összefogás volt mindenki részéről.
5: Az esemény során olyan értékeket hangsúlyoztak, mint a kitartás, a tisztelet, a belső fejlődés. Miért tartották ezt fontosnak?
11: Mindenképpen kell, hogy legyen a fiataloknak egy útmutató, egy tartás az életben, hogy hogyan is tovább, hogy mik azok az értékek, amiket érdemes tovább vinni. Mi az, ami erőt ad ezekben az években, mert most erre tényleg nagyon nagy szükségünk van, hogy legyen bennünk egy belső érték, egy erő, amit mi is tovább tudunk majd adni, és hát tényleg szükség van erre ezekben a nehéz időszakokban.
1: Számos más harcművészeti szakág is bemutatta magát.
11: Hát igen, voltak a Skander bajnokságot vezettek le, aztán volt az Aikido, és a jiu-jitsu, meg hát a Felvidéki Dalia Népfőiskolának a vezetősége.
5: A program nagyon gazdagnak és látványosnak mutatkozott, és már gondolom a hirdetése során is már nagyon gazdagnak ígérkezett. Miért pont ezek a harcművészetek lettek kiválasztva?
11: Hát ezek inkább ilyen régebbi barátságokon, meg hát jöttek hozzánk kirándulni, és akkor láttuk, hogy nagyon sok csoport érkezik hozzánk a lovardába, meg ismerkedjen a lovakkal, az íjászattal, természethez közelebb kerüljön. És az egyik ilyen csoport volt például a jiu-jitsu csoport, meg az aikidósok is. És ott láttuk azt, hogy mennyire fegyelmezettebbek a gyerekek, egészen másképp viselkednek, mint a többi csoportoknak. És ez már egy hozzáadott érték, amit érdemes megmutatni a világnak, hogy lássák, hogy tényleg van egy olyan forma nevelés, ami segít a gyerekeknek például az önkontrollban, vagy eleve az, hogy tudnak állni egy helyben. Ez most egy nagyon egyszerű dolog, és mégis nagyon nehéz, hogyha kisorakoztatunk a napra a gyerekeket, akkor mennyi ideig tudnak ott állva maradni.
1: 2026-a nyara itt van előttünk, sok tábor szerveződik a közeljövőben.
11: Igen, mi is szervezünk lovastábort, ismét a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületével közösen. Hát ez már 10 éve rendszeresen ismétlődik, ami számunkra nagyon nagy öröm, mert szeretjük ezeket a gyerekeket, szeretjük azt, hogy a nagycsaládosoknál. Ez is egyfajta nevelés, egyfajta szemlélet az, hogy együtt vannak a gyerekek, hogy a nagycsaládban a gyerekek tudnak együttműködni, tudnak együtt játszani. Egészen más az értékrendjük, ami számunkra nagyon fontos. És ez sokkal könnyebbé teszi egy tábor szervezését például, mert hogyha megérkeznek a gyerekek, ők már automatikusan tudnak együtt játszani, tudnak osztozni, tudnak ismerkedni. Tényleg nagyon nagy élmény együtt lenni velük.
5: A táborok mellett még óriási szerepet vállal az önök munkájában maga a lovasterápia. Beszéljünk egy picit erről, hogy mi is ez, és hogyan működik, vagy milyen tervek vannak ezzel kapcsolatban idén, az idei évre.
11: De azt vesszük észre, és ez nagyon, nagyon szomorú szembenézni ezzel a dologgal, hogy egyre több a sérült gyerek. Fontosnak tartjuk azt, hogy megkeressük ennek az okát, hogy mi történik a világban, miért van az, hogy 2012-ben, amikor csak elkezdtük ezeket a lovasfejlesztő foglalkozásokat, akkor hetente egy gyerek volt, aki autista, addig nem is nagyon láttunk ilyet, most pedig hát akár 50-en is eljönnek, és egyre nagyobb az igény. Tehát ehhez szeretnénk támogatókat keresni, mert hogy a szülőknek ez egy óriási teher. Mi egy fél órára veszik át a gyerekeket, mondhatjuk úgy, de a szülőknek állandóan együtt kell lenni velük. Azt szeretnénk most, amit nagyon fontosnak látok, hogy a szülők számára szervezzünk képzéseket, hogy ők tudjanak megoldásokat, vagy olyan kis egyszerű trükköket, vagy dolgokat átvenni ezeken a képzéseken, amiből ők tudnak gazdagodni, tudják kezelni a gyereküket nehéz helyzet. Úgyhogy volt is már januárban egy ilyen képzésünk az intézményvezetők számára, és ezt szeretnénk a továbbiakban továbbvinni, csak ahhoz még szükségünk van támogatókra, meg szervezési. Folyamatban van a szervezés ennek.
1: A lovasterápia ezzel a területen milyen segítséget tud nyújtani?
11: Nagyon fontos az, hogy egy autista gyereknek az emberekkel kapcsolatot létesíteni. Ez nehéz, viszont egy állattal, amelyik minden rezdülését átveszi a gyereknek, és ezt nekünk tükrözi. Ez egy kicsit másképp zajlik. Meg az állatnak a mozgás, de eleve a környezet, az, hogy kijönnek a szabadban, ott vannak, végig mennek a területen a napfényben, és látják a kacsákat, a libákat, a törőcskákat.

0: Évben ott van, szóval heti háromszor is eljön, és nem, nincsenek szabad helyeink, ez szerintem elég jó útmutató, de az is, amikor oda jön hozzám egy apuka az utcán, és azt mondja, már beszél a fiam, mert hogy többnyire olyan gyerekek jönnek, akik nem tudnak beszélni 3-4-5 évesen, és van olyan, hogy 10 alkalom után, de ez teljesen változó a gyerek állapotától függő. Van olyan, akinek hosszú, tudom én, 1-2 év rendszeres foglalkozás szükséges ahhoz, hogy megszólaljon, de tényleg vannak nagyon pozitív eredményeink, hogy beszélnek a gyerekek, vannak, akik elkezdtek járni, akik csak feküdni tudtak, azok most már ülnek, úgyhogy tényleg csodálatos változások vannak.
1: Beszéljünk egy picit a lovakról, hiszen ők vannak így a középpontban, ők a mi segítőink és az igazi terapeutáink, és ugye nagyon sok ló van a központban. Hogyan reagálnak ők az emberekre tulajdonképpen, akár a felnőttekre gondolok, vagy akár a gyerekekre, hiszen rengeteg-rengeteg emberrel találkoznak. Milyenek ők ilyenkor?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon izgalmas, ahogy megfigyeljük őket. Hát vannak olyan döbbenetes pillanatok. Például volt egy olyan csoportunk, akik a háborúban segítők, ilyen lelki segítők. Hát ahogy a lovak reagáltak rájuk, ez nekem egy nagyon, nagyon érdekes megtapasztalás volt. Nagyon nehezen fogadták el őket. Talán az a túl sok fájdalom, az a túl sok átélt stressz, ezt még a lovak is megérezték. Ami vicces, van a kis öreg pónink, ő már lassan 29 éves lesz. Ő pedig, amikor gyerekeket lát, akkor elmegy a mező túlsó felé. Úgyhogy vannak ilyen tapasztalásaink, de amúgy tényleg fantasztikusak, ahogy visszajeleznek nekünk, ahogy reagálnak az emberekre. Tényleg én magam is tapasztaltam sokszor, hogy ha dühös voltam, akkor ugye a ló is így mérgesen nézett rám, hogy most mi van. Egyszerűen megérzik azt, hogyha például egy beteg gyerek ül a hátukon, akkor egy rossz mozdulatuk sincsen. Valahogy nem tudom, hogy honnan veszik ők ezt. A kis fiatal lovasokat, azokat megleckésztetik, ott ugribugriznak, meg mindenfélét csinálnak, hogy tényleg az a fiatal lovas az kapjon egy jó kiképzést. Viszont a sérült gyerekekkel tényleg nincs egy rossz mozdulatok, szépen mennek, és mintha hímes tojást vinnének a hátukon.
2: Az elmúlt percekben Margitics Ildikóval, a Szelíd Lovasné Főiskola vezetőjével beszélgettünk.

0: Az anyaország. Harmadik alkalommal rendezték meg a Tiszáni Neni Református Egyházkerület Nőszövetségének tavaszi konferenciáját. Négy különböző egyházmegyei helyszínen várták a résztvevőket. A nap tematikája az imádság évéhez kapcsolódott. Az alkalomról Gavruca Nagy Emese református lelkipásztort, a Térek Nőszövetségének elnök helyettese számolt be. A riporter Kisnéveres Viktória.
1: Harmadik alkalommal került megrendezésre a Tiszáni Neni Egyházkerületben a Nőszövetség szervezésében ez a tavaszi konferencia, illetve van egy őszi konferenciája is az egyházkerületben a Nőszövetségnek. A tavaszi konferenciák egyházmegyei konferenciák, és az az elv, hogy minden egyházmegyében ugyanazon a napon tartjuk, ugyanabban a témakörben. A témakör pedig az egyházi év tematikájához kapcsolódik. Ebben az évben az imádság éve van egyházunkban, és köré a tematika köré, vagy az imádság köré szerveződtek ezek az egyházmegyei találkozó konferenciák. Minden alkalommal máshol igyekszünk ezt megszervezni, azért is, hogy bevonjuk a gyülekezeteket, hogy a Nőszövetség több helyre ilyen szinten is eljusson, ilyen formában. Nálunk az Egervölgyén az idén Noszvajon szerveztük, ők vállalták nagy örömmel, hogy ezt a konferenciát segítenek megszervezni.
2: Ugye itt, ahogy ön is elmondta, a négy egyházmegyében a tavalyi és tavaly előtti év helyszíneitől eltérően, hogy egy-egy egyházmegyén belül is ugye más református gyülekezetek, nőszövetségei szervezték ezeket a találkozókat. Így a visszajelzések alapján az erre, az alkalomra, ezekre az alkalmakra való készülésről mi az, ami esetleg visszaérkezett önökhöz, itt a vezetőséghez? Hogyan készülnek erre a gyülekezetek?
1: Hát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy egymást is megismerjék a különböző nőszövetségek, és a visszajelzés is az, hogy hát lázba hozza a szervező gyülekezetet is, és én inkább a mi egyházmegyénkről tudok beszélni, és az eddigi tapasztalat az volt, hogy jó volt elmenni, meglátogatni őket, jó volt vendéget fogadni, mi is egyszer házigazdák voltunk. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a közösségépítésnek a nőszövetségen belül, de akár a teljes egyházi közösségen belül is egy nagyon-nagyon jó formája.
2: Ugye az még nem hangzott el, hogy ön a cserépfalui református egyházközségben szolgál. Bizonyára ön is a gyülekezet nőszövetségének tagjaival látogatott el Noszvajra. Hogy lehetne összefoglalni ezt az április 18-ai alkalmat Egervölgyén?
1: Körülbelül olyan 80-90-en voltunk Egervölgyéről, természetesen a vendégfogadó gyülekezet felülreprezentálta magát értelemszerűen, ők legalább több mint 30-an voltak, úgy gondolom. De a többi gyülekezet is igyekezett jelen lenni. Volt, ahonnan néhányan jöttek, vagy esetleg csak a lelkipásztor. Vannak olyan gyülekezetek, ahol a nőszövetség nem szervezett formában működik, de női munka működik, onnan is többen jöttek, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy így együtt lehettünk és találkozhattunk. Egy kicsit a témáról beszélnék. Én nagyon-nagyon örültem már annak is, hogy az imádság éve van, és annak, hogy mi beállhatunk ebbe, és erre emlékeztethetünk, ébrezgethetünk, így a nőszövetség keretein belül is. Úgy van nálunk a leosztása ennek a konferencia szervezésének, hogy a helyi gyülekezet vállalja a helyszín biztosítását, a szeretett vendégségnek, az étkezésnek a biztosítását, mármint a szervezését, és a nőszövetség részéről keressük meg az előadót, az áhítatot tartó lelkét, és mindezt az egyházmegye finanszírozza. Úgyhogy innen is köszönetet mondok mindazoknak, akik ebbe beszálltak, és akik ezért nagyon sokat dolgoztak. A meghívottaink Szomor Abigél a Pártyumi Keresztjén Egyetemről jött, ő egyetemi lelkipásztor Nagyváradon, és Tokár Imola Mezőnagy Mihályi lelkipásztor pedig az áhítatot tartotta köztünk. És az volt a nagyon, nagyon áldásos az ő szolgálatukban, hogy mindketten a belső imádságos életükből szolgáltak, és ez nagyon átjött, nagyon látszott. Ugye az ima olyan, mint a lélegzetvétel, akkor látszik, hogy milyen fontos, ha kimarad. És valahogy erre tudtak rávilágítani, és ezen tudtak akár túl is vinni minket. Az áhítatban nagyon fontossá vált az, hogy bármilyen élethelyzetben, akár a legnagyobb keserűségben, fájdalomban is nagyon fontos, hogy megmaradjon a kapcsolat. És Isten elhordozza a mi fájdalmunkat, és a mi akár kérdéseinket, és háborgó lelkünket is, csak ebben a kapcsolatban maradjunk vele. Az előadásban pedig nagyon-nagyon jó volt az, hogy a saját útját hozta Abigail, a saját megtörtségét és az abból való gyógyulását ezzel indított, és azt, hogy az ő gyógyítója az imádságban gyógyította őt a megtörtségéből, és ennek a dimenzióit, a módjait, módozatait mutatta meg, hogy elkezdte kutatni, hogy hát ő hogyan gyógyult, és hogyan lehet másokat is gyógyítani, ugye az imádságba való bevonással.
2: Hogyha az előadás témájából merítve, vagy azokat a gondolatokat esetleg kiemelve, ami akár az ön személyes életében, vagy akár azok részéről visszaérkezett önökhöz beszélgetés formájában, akik hallhatták ezt a bizonyságtételt, hogyha talán nevezhetjük ugye annak is, akkor mi lenne, vagy mik lennének azok a leghangsúlyosabb gondolatok, amelyeket hallgatóinkkal is megerősítésül megosztana?
1: Ugye a nap címe az a taníts minket imádkozni volt, és Abigail a Jézus imádságát hozta, vagy tette a középpontba, és azt, hogy Jézus ima élete felkeltette a figyelmet, és azért kérték őt a tanítványok, és hogy ebbe von be Jézus. És akkor itt néhány praktikus dolgot is mondott, miközben szemléltük, ugye, hogy milyen is a Jézus imádsága. Nagyon fontos az, hogy az első az az én és az Isten kapcsolata, és ez egy belső szobában tud leginkább kibontakozni, és persze a belső szoba az lehet a természet, vagy bármi, ami számomra megengedi, hogy Isten megszólítson. És akkor innen tudok épülni, és ez volt szerintem nagyon fontos, hogy igenis fontos a saját lelki életünkre, a saját imádságos életünkre nagy hangsúlyt fektetni, főleg azoknak, akik szolgálunk közösségekben, mert ebből merítünk, ebben tudunk igazából megtalálni mindenféle igazodásunkat. És ugye Jézus belső kapcsolatában mi volt, mi zajlódhatott, hát azt emelte ki, hogy egy szeretetteljes beszélgetés zajlódhatott akár ott a hegyen is, a Szent Háromság három személye között, és ebbe, ennek a kezdeményezője mindig Isten, mindig az, aki megszólítja az embert, és ebbe a szeretetteljes beszélgetésbe von be minket is, vagy szeretne bevonni minket is Isten. És akkor ennek egy néhány formáját említette, de rengetegféle formája van az egyház történetében, ha visszatekintünk, nagyon sokféle módja van annak, hogy hogyan válaszoljunk mi Isten hívására, hogy hogyan legyünk az ő jelenlétében. Kettőt emelt ki, a napvégi visszatekintés imádságát, ahol nagyon szemléletes képet hozott, hogy mintha a nap végén a padra ülök, és visszatekintek, és odaül mellém Jézus is, és az ő szemén, az ő látásán keresztül tekintek vissza a saját napomra, és hogy ő ezt nagyon sokat gyakorolja, és nagyon szereti, sőt a gyermekeivel is közösen gyakorolják, mondta az előadónk. Illetve az igével, az imádság, a szentírással, imaformáról beszélt, és annak a teréről, a lehetőségéről, ami azt hiszem, hogy hozzánk református protestáns hívőkhöz is nagyon-nagyon közel van, hiszen a szentíráson keresztül tudjuk szemlélni Istent és kapcsolódni hozzá. És jó volt az is, hogy hozott könyveket, könyvajánlót is, podcasteket ajánlott, amelyek az imádság éve kapcsán a Zsinat által beindultak, és ezeken keresztül segített, hogy mélyüljön majd a hallgatóknak is az ima élete. Aztán a végén az elmúlt években az volt a gyakorlat, hogy csoportbeszélgetésekkel zártuk a szeretett vendégség előtt az alkalmat. Most egy kicsit hosszabbra nyúlt az első fele az alkalomnak, és hát szabadnak éreztük magunkat arra, hogy elengedjük a csoportbeszélgetéseket, de felajánlottuk azt, hogy akár lelkipásztorral, akár valakivel, aki közel álló, vagy akiben bizalma van, annak, aki szükségét érzi, el tudunk vonulni, akár imádkozni, akár lelki beszélgetést folytatni. Azt hiszem, hogy volt is erre néhány példa, nem nagyon hosszú idő ez, és nagyon mély beszélgetések lehettek, de voltak olyan egymás felé való megnyílások, amelyek középpontjában mégis az imádság volt. És aztán a nap végén nagyon bőséges és nagyon igényesen megterített asztalokhoz hívták a konferencia résztvevőit, amit innen is nagyon szépen köszönök minden résztvevő nevében.
0: Az elmúlt percekben Gavruca nagyemese református lelkipásztorral, a Tireknő Szövetségének elnök helyettesével beszélgettünk.

0: Erdély. A Gál-Kelemen Oktatási Központ a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Matthias Corvinus Kollégium közös szervezésében dr. Fritz Szabolcs egyetemi oktató iskolai tanácsadó előadást tartott az iskolai rendszerek hatékonyságáról és a pedagógusok, szülők, diákok közötti kapcsolatról az elmúlt héten. A továbbiakban az előadóval dr. Fritz Szabolcssal beszélgetünk a pedagógusok, szülők és diákok közötti kapcsolatok hatékonyságáról. A riporter Bálint Enikő.
1: Hallhattunk egy érdekes interaktív előadást a generációk közti különbségekről, és azaz, hogy hogyan lehetünk tanárként, szülőként híd, és hogyan adhatjuk tovább azt a tudást. Szó volt egy ilyenről is, hogy fel kell készítsen az életre az iskola rendszer. Hogyan látod felkészít jelenleg?
2: Biztos, hogy jelenlegi formájában nagyon sok kihívásokkal küzd az iskolarendszer. Nem csak Románia egyébként, nagyon sok országban ez egy nagy gyenge pont. Egyszerűen azért, mert a Romániában is ezt az iskolarendszert, amikor megtervezték, annak a társadalmi valóságnak tervezték, ami 150-200 évvel ezelőtt volt, és azóta akkora lett a társadalmi akceleráció, akkora lett az érezhető társadalmi változás, amiben az iskola recsegve, ropogva tudja lekövetni. Azok a diákok, akikkel dolgozunk, változnak a generációkkal. A tanárok egy más generációt képviselnek, ahol sokszor, ilyen szokták ezt, egy digitális bevándorlóként vagyunk jelen az ő világukban, és talán mielőtt még bármilyen tananyag vagy módszertani kérdés lenne, mindig az a fontos, hogy tudok-e releváns lenni a ma gyerekének tanárként, tudok-e hozzá kapcsolódni, tudom-e érzelmileg megérinteni, hogy ne olyan holt anyagot, információt adjak át, ami igazából nem tud hol megtapadni a gyereken. És egy ilyen feladatot kellene, amit azonnal el tudnék kezdeni semmilyen pénz nélkül, az ez, hogy hogyan lehet a gyerekekhez érzelmileg kapcsolódni és kötődni.
1: Azt is többször kihangsúlyoztad, hogy a jelenben levés mennyire fontos tanárként és szülőként is, és azonnal most reagálni rá.
2: Ugye az Instagramos ebben az utóbbi 15-20-30 évben, ahogy a képernyők személyessé váltak, itt gondolok arra, hogy televízió az nem egy személyes képernyő volt, ahogy a telefonok, a személyes képernyők közel jöttek az életünkhöz, ahol az értesítések azonnal jeleznek, alapvetően alakította át, hogy hogyan érzékeljük a világot körülöttünk, és ebben a gyerekek úgy nőnek fel, hogy ez abszolút természetessé válik. Találkozik egy olyan túlvédő, alapvetően jó szándékú, ajándékozó szülői stílussal, ahol nagyon hamar megszereznek a gyerekek ajándékokat, élményeket, és egyre kevésbé tudnak várni. Miközben magának a várakozásnak van egy olyan hozzáadott értéke, ami például az impulzivitásnak a kontrollját, az érzelmeknek a kontrollját segíteni, ami megint csak borzasztó fontos ahhoz, hogy ő majd az életben hogyan tud boldogulni. Talán az előadásnak ez volt az egyik ilyen mondani valója, hogy mindent, amit a hétköznapokban teszünk a telefonnal, a digitáliákkal, az életmódunkkal, az kialakítja a valóságészlelésünket, teljesen átalakítja a személyiségünket. Egy olyan szemüveget jelent egy generáció, amit ha felveszünk, a világ és a körülöttünk lévő dolgokat azonnal azon keresztül nézzük. Érzelmileg áthatnak ezek a dolgok. És talán ez volt ez a felkiáltó, amit próbáltunk itt a hallgatóságnak adni, hogy jelenleg van egy diszkrepancia, amit a munkaerőpiacon elvárunk a fiataloktól, hogy tudjanak várni, kitartóak legyenek, tűrik a monotóniát, és jelenleg nagyon sok szempontból nem erre szocializáljuk a gyerekeket, sem szülőként, sem tanárokként, sem az iskola nem erre szocializálja, bár megpróbálja, és hogy ebben a feszültségteli rendszerbe próbálnak igazából a tanárok is, meg a szülők túlélni sokszor.
1: Mégis hogyan lehetne szerinted szocializálni és egy hidat képezni X, Y és Z generációk között?
2: Ezt ugye az előadásban is hangsúlyoztam, bár itt erre kevés idő volt, hogy egyértelmű ma már, hogy az érzelmi intelligenciát fejleszteni kell. És sokszor, mint minden más dolog, a kicsit átdobjuk a labdát, hogy ti gyerekek fejlesztétek meg, az érzelmi intelligenciát fejlődjön, miközben pontosan azt látjuk, hogy nagyon fontos lenne a szülőknek is az érzelmi intelligencia fejlesztése. Nagyon nagy áldás, hogyha egy gyereknek egy magas érzelmi intelligenciával megáldott szülője van. Ez az érzelmi intelligencia segít abban a szempontváltásban, hogy megértsük, hogy a gyereknek mi, ami fontos az életében, ne bagatelizáljak problémákat, amikor felém jön, olyan legyen a kapcsolatom, ami megbírja például a titkokat, borzasztó fontos, és ez az abszolút nullpontja, hogy jelen tudok lenni érzelmileg a gyereknek az életében. Hogyha ez megvan, akkor meg fogja bírni azokat a nevelési szabályokat, körülményeket, döntéseket, amelyeket a szülő meghoz, mert a gyerek is teljesen megérti, átérzi, nyilván életkortól függően, hogy ez érte van. Nem arisztokratikusan vagy diktatórikusan fog a szülő nevelni, hanem nagyon érzelmi központúan, és attól vagyunk felnőttek, hogy messzebbre látunk az életbe. Tehát egy kisgyerek maga előtt látja a napját, a következő hetet, de mi szülőként előre nézünk egy évre, kétre, tízre, és úgy kell nevelni, hogy erre a hosszú távú perspektívában gondolkodunk.
1: Pár mondatban arról is szó esett a lehetőségek és a valószínűség között. Szerinted hogyan lehetne a ma generációjával megértetni, hogy lehetőség és valószínűség között akár mi a különbség, vagy hogy nem mindenki influencer szeretne lenni, vagy sok pénzt keresni, hanem úgy a lépcsőfokokat felfele vegye kitartóan?
2: Mindenki azt mondja, vállalkozók is, és azon az iskola is ebbe abszolút partner, hogy minél hamarabb el kell kezdeni életszerű tapasztalatokat gyűjteni. Nem véletlen, hogy számos oktatási rendszerben kötelező az önkéntes munka. Én azt gondolom, hogy aki elmegy egy egyesülethez gyerekekkel dolgozni, aki elmegy nyári munkának fagyit árulni, és azért kap valamennyi fizetést, elkezdi érezni, hogy a világ közel jön hozzá. Könnyű a legoljabb telefont követelni a szülőtől, mikor nem látom át, hogy a szülő két havi fizetésébe kerül. És ebben az a szülőnek felelőssége van, hogy erről kell beszélni, megint csak megfelelő életkorban, hogy mennyibe kerül az áram. Lássam a világot magam körül, hogy milyen munkákból, munkahelyekből tevődik össze, azzal mennyi pénzt lehet keresni. Kicsit, és erről is beszéltem, hogy kipárnázzuk a gyerekeknek a világot, hogy a gondtalanság étoszát építjük a számukra, hogy ez a világ alapvetően igyekszem távol tartani, mert ez a világ rossz, és egyszer csak, amikor nem tudom már ezt a párnázást megtartani a számukra, akkor a realitáshoz való megérkezés nehogy fájdalmas legyen. Pont az lenne a fontos, hogy szépen csepegtetve a maga realitásában a gyerek amennyit megbír a saját érzelmi életében, de be kell hozni a való világot, a való életet, ami például több generációval ezelőtt, ahol együtt dolgoztunk, ahol a családok együtt dolgoztak, ez egy adott dolog volt. Ma pedig ez eltűnt, és éppen emiatt egy tudatos erőfeszítést lenne ezt behozni az életben.
0: Az elmúlt percekben dr. Fritz Szabolcs egyetemi oktatóval, iskolai tanácsadóval beszélgettünk a pedagógusok, szülők és diákok közötti kapcsolatok hatékonyságáról, oktatásról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Rádiunk hírei először címszavakban. Akár 1620 lejes bírság is járhat a szabálytalan rollerezésért vagy kerékpározásért. A munkaügyi miniszter szerint növekszik a román gazdaság, dübörögni fognak a beruházások. Balazsán másodszor is jelölhető miniszterelnöknek, a Pénili egyik vezető politikusa szerint. A Tarom kapott egy utolsó esélyt. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre, enyhe esőre is kell számítani. És most következzenek a részletek. A kerékpárok és elektromos rollerek egyre népszerűbb közlekedési eszközök, azonban használatuk fokozott felelősséggel jár. A Kovászna megyei rendőrfőkapitányság a közlekedés biztonsági érdekében ismét felhívta a figyelmet a kétkerekű járművekre vonatkozó legfontosabb szabályokra és kötelezettségekre. A könnyű járműveket használók számának növekedése miatt a Kovászna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai ismét emlékeztetik a kerékpárral és elektromos rollerrel közlekedőket a közutakon érvényes, aktualizált közlekedési szabályok betartására. Ezek betartása nem csak jogi kötelezettség, hanem a közlekedés valamennyi résztvevője életének védelme szempontjából is alapvető feltétel, áll a közleményben. Kerékpárt vagy elektromos rollert közúton csak legalább 14 éves személy vezethet. A 16 év alattiak számára kötelező a védősisak viselése, amennyiben az úttesten közlekednek. Drágos Pöszláró ügyvívő munkaügyi miniszter szerint a helyreállítási és a kohéziós alapból megvalósuló beruházások miatt borítékolható, hogy Románia gazdasága növekedéssel zárja a 2026-os évet. A tárcavezető tegnapi sajtótájékoztatóján rámutatott, elképzelhetetlennek tartja, hogy az Európai Unió helyreállítási alapjából és kohéziós alapjából lehívott összegekből elindított beruházások ne hozzanak gazdasági növekedést. Mivel a helyreállítási tervbe foglalt projektek kivitelezésének határideje augusztus vége, a második és a harmadik negyedében dübörögni fognak a beruházások, idézte a minisztert az Agile Press. Pöszláru szerint ezzel Románia áttér a fogyasztás alapú gazdasági növekedésről a beruházások vezérelte növekedésre. Az Országos Statisztikai Intézet áprilisban közölt adatai szerint tavaly 0,7%-kal nőtt a román gazdaság 2024-hez képest, az utolsó negyed évben azonban 1,8%-kal kisebb volt a bruttó hazai termék, mint 2024 utolsó három hónapjában. Ilie Bolozsán ismét miniszterelnöknek jelölhető, mert ezt nem tiltja az Alkotmánybíróság, vallja Gabriel Andronaki, a Nemzeti Liberális Párt képviselőházi frakció vezetője. A politikus tegnap egy a Facebook oldalán közzétett bejegyzésben kifejtette, hogy az Alkotmánybíróság 2020-as határozata szerint egy bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott miniszterelnök ismét megbízható kormányalakítással, ha jelölésével az államfő nem előrehozott választásokat akar kikényszeríteni, és a jelölt új parlamenti többséget tud maga mögé állítani. Andronaki szerint az utóbbi feltétel teljesülhet, mivel a Pénélé úgy döntött, hogy nem lép újabb koalícióra a szociáldemokrata párttal. A képviselő szerint további feltétel, hogy a megbuktatott miniszterelnök jelölése ne közvetlenül a bizalmatlansági indítvány elfogadása után, hanem észszerű idő elteltével történjen, amely alatt módosulhat a parlament volt kormányfővel kapcsolatos álláspontja. Ez a feltétel is hamarosan teljesül, írta Andronaki. Az év végén lezárul a cég átszervezése, s ha nem válik nyereségessé, akkor valószínűleg csődbe fog menni. Tavaly is siralmas éve volt az állami légitársaságnak, a Taromnak, annak ellenére, hogy átszervezés alatt áll, aminek a célja a nyereségessé tétele. Annak ellenére, hogy 2025 első 8 hónapjára 5 millió eurós profit volt, a Tarom 30 millió eurós veszteséget könyvelt el, írja a profit.ro. Az Európai Bizottság által is jóváhagyott 2026 végén záruló átszervezés keretében a cég 95,3 millió eurós állami támogatást kap tartozások elengedése és tőkeinjekció formájában. Ez az utolsó esély a Tarom számára, a továbbiakban törvényesen nem pénzelhetjük, tehát ennek az átszervezésnek el kell juttatnia a Taromot a gazdasági életképességhez. A Taromnak 2008 óta nem volt profitja, eladott bizonyos aktívumokat, azonban a légiszállítási tevékenységből 2008 óta nem termelt nyereséget. Egyértelmű, hogy egy cég nem veszítheti a pénzt 20 éven keresztül, nyilatkozta Bogdán Kiricoljú, a versenytanács elnöke. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre, enyhe esőre is kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro, a kronika.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Királyok első könyvének, 8. részének, 57. verse.

Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom, menjen is földön. Máté írása szerinti Szent Evangélium 28. részének 18. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, polifát, spektrákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, polifát, spektrákulum,
4: világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
7: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
7: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
8: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
9: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
10: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Ágnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
9: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Irodalmi kincsek.

Szeretettel és tavaszi hangulatban köszöntöm irodalmi kincsek rovatunk hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai részben tavaszt felelevenítő költemények hangzanak el. Március a meteorológiai évszakváltások szerint az első tavaszi hónap. Ősi magyar nevén kikelet hava, de a népi kalendáriumban pedig böjtmás havaként említik. Március eleje a meteorológiai tavasz kezdete, és a tavasz meteorológiai szempontból 3 hónapon át tart. A dátum nem jelenti, hogy gyökeresen megváltozik az időjárás, még akkor sem, ha ilyenkor lassan egyre melegebbre fordul az idő. Március 21. Benedek napja a hivatalos tavasz kezdés, azaz a tavaszi napi egyenlőség napja. Valójában nem minden évben esik erre a napra a pontos csillagászati esemény. A tavasz tehát március 21-én kezdődik, első hírnökeivel azonban már néhány héttel korábban is találkozhatunk. A korai virágok már február végétől, március elejétől jelzik a kikelet közelettét. A hosszú, hideg, sötét téli hónapok után a tavasz új életet lehel a természetbe. A nappalok hosszabbodnak, kinyílnak az első virágok, a fák és bokrok új hajtásokat hoznak, és a téli álmokból ébredő állatok is előbújnak. Néhány idézet következik a tavaszról, elsőként Vas Alberttől. Játékaidat elvehetik, ruháidat, pénzedet is elvehetik mások, de nincsen olyan hatalma a földnek, amelyik elvehetné tőled azt, hogy a pillangónak tarka szárnya van, s hogy a rigófütty olyan az erdőn, mintha egy nagy kék virág nyílna ki benned. Nem veheti el senki tőled azt, hogy a tavaszi szellőnek édes nyírfa illata van, és sejmes, puha keze, mint a jó tündéreknek. Csitári Hók Tamás így ír a tavaszról. A tavasz nem csak önmagában szép, nem csak önmagáért szereted. A tavaszban ugyanis már ott van a nyár ígérete. A ragyogó napsütésé, a melegé, az életé. Még nincs nyár, de már tudod, hogy jön, hogy az következik. Így a boldog várakozás ideje is a tavasz. És így kétszeresen szép. De van egy még szebb tavasz, ami a szívedben, a lelkedben ébred. És ez a tavasz a legszebb, a legfontosabb. Mert ha a szívedben, a lelkedben tavasz él, akkor az ablakon túl lehet tél, lehet vihar, lehet bármi. Ha kinézel, te csak virágzó magnóliát, nyíló virágokat, repdeső katicákat, csörgedező patakot látsz, mert a lelkedből látod, a tavaszt, szíved tavaszát. És még egy idézet most Lev Tolsztojtól.

Akárhogyan igyekeztek is az emberek sok százezrével, kis helyre összezsúfolódva, elcsúfítani a földet, amelyen megtelepedtek, akárhogyan teleépítették kővel, hogy semmi se teremjen rajta, akármilyen buzgón kiirtottak is minden előtörő fűszálat, akárhogy összefüstölték kőszénnel meg olajjal a levegőt, akármennyire megcsonkították is a fákat, s elüldöztek minden madarat meg négy lábút, a tavasz mégis tavasz volt még a városban is.

0: Sebestyén Márta énekelte a Repülj madár című éneket. Most pedig következzenek a tavaszi versek. Nem szakíthatok virágot, nem meríthetek egy korsó vizet, hogy ne jutna eszembe egy áprili vers. Minden felhő, ami hegyeink fölött elszáll, fénytelenebb, minden virág, ami Erdély völgyeiben virít, szintelenebb volna költészete nélkül. Így val a Helikoni Triász halkszavú, impressionista lirikusáról, áprili költészetéről a költő utód, Horváth Imre. Valóban az Erdély táj, az Erdély múlt, az Erdély sors és identitás vállalás egyik legmaradandóbb költője ő. Költészetében hangot kap a háborút megélt generáció szörnyű élménye, a kisebbségi létbeszorultság keserű állapota létélménye. Költészete a transzilvanista ideológia lírai kivetülése. Áprili olyan költészetet teremtett, amely mélyen a transzilvanizmus hitébe gyökerezik. Hallgassuk meg a Tavasz a házsongárdi temetőben című versét, amelyet Szaval Gáspár Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész.
1: Áprili Lajos, Tavasz a házsongárdi temetőben. Apálcai Csere Jánosné Aletta van der Maat emlékének. A tavasz jött a partalan időben, és megállt a házsongárdi temetőben. Én tört kövön és porladó kereszten Aletta van der Maat nevét kerestem. Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom, s tudtam, elmúlt nevét már nem találom, de a vasárnap délutáni csendben nagyon dalolt a név zenéje bennem. S amíg dalolt, a századokba néztem, s a holt professzor szellemét idéztem, akinek egyszer meleg lett a vére, Aletta van der Maat meleg nevére. Ha jött a harcok lázadó sötétje, fénnyel dalolt a név, hogy féltve védje, s a dallamot karral kísérve halkan, napsugaras nyugat dalolt a dalban, hol a sötétség tengerárja ellen ragyogó gátat épített a szellem. Aletta van der Maat nevét susogta, mikor a béke bús szemét lefogta, és mikor a hálátlan világ temette, Aletta búja jajgatott felette, míg dörgő fenséggel búgott le rája a kálvinista templom orgonája. Aztán a dal, visszhangját vesztve, félve, belenémult a hervadásba télbe. Gyámoltalan nő, szól a régi fáma. Urát keresve, sírba ment utána. A fényben, fenn a házsongárdi csendben, tovább dalolt a név zenéje bennem, s nagyon szeretném, hogyha volna könnyem. Egyetlen könny, hogy azt a dallamot Aletta van der Maatnak megköszönjem.
0: A Tavasz a házsongárdi temetőben című versét szavalta Gáspár Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész. Most a Március című költeménye hangzik el, a szavaló Pápai Erika, Jászai Mari díjas magyar színésznő, szinkron színész.
2: Áprili Lajos, Március. A naptüze, látod, a fürge diákot a hegyre kicsalta, a csúcsra kiállt. Csengve, nevetve kibudjan a kedve, s egy ős evoét a fénybe kiállt. Régi, kiszáradt tóvize árad, néma kutakban a víz kibuzog. Zeng a picinke, szénfejű cinke, víg ditirambusa, daktilusok. Sejmit a barka már kitakarta, sárga virágját bontja a som. Fut, fut az áram a déli sugárban, s hökken a hó a hideg havason. Barna pataki, a napra kacagva, a lomha marosba csengve siet. Zeng a csatorna, zeng a hegyorma, s zeng, ugye zeng, ugye zeng a szíved.
0: A március című költeménye hangzott el.

Az előzőekben megzenésített vers formájában csendült fel Áprili Lajos tavaszodik című műve, az előadó egy Emilia nevű lány volt.

0: Zálk Zoltán, József és Kossuth Díjas költő és író. Erdélyben született, és gyermekversei különösen kedveltek a kisiskolások körében. Verseire és meséire a sajátos nyelvi stílus és a dallamos egyszerűség jellemző. A Csilingel a gyöngyvirág című versét hallgatjuk meg, elmondja Kovács Nóra.
1: Zálk Zoltán, csilingel a gyöngyvirág, csilingel a kis gyöngyvirág, fehér a ruhája. Meghívja a virágokat tavasz esti bálra. Öltözködik az orgona, lila a ruhája. Kivirít a konkalin a szegfő és a májva. A vadózó rájuk nevet, bolondos a kedve. A rigó is füttyent egyet, hely, mi lesz itt este. Táncra perdül a sok virág, illak száll a légben. Örtának a gesztenyfák, élen tudom szépen, a szellő is megfürdik a virág illatába, s arra ébredünk fel reggel, napsugaras nyárban.
0: A Csilingel a gyöngyvirág című versét hallgattuk meg Zálk Zoltánnak, elmondta Kovács Nóra. Vajda János az első jelentős költő, aki szembeszáll a népnemzetiek dogmává merevedett konzervatív esztétikájával. A fiatalságát megbűvölő romantika mellett sokat megőriz Petőfi örökségéből, s némi hatással van rá arany műgondja is. Igazi hangját aránylag későn, körülbelül 1872-től kezdve találja meg. Világos ösztönnel újszerű lírát teremt, költészetét a nemzetre vagy épp a falura korlátozott szemhatár helyett

az emberiség ügyét szolgáló érdeklődés jellemzi. A továbbiakban a Nádas Tavon című versét mondja el Zámbori Soma magyar színész, szinkronszínész.

0: Vajda János, Nádastavon. Fönn az égen ragyogó nap. Csillanó tükrén a tónak, mint az árnyék, leng a csónak. Mint az árnyék, olyan halkan, észrevétlen, mondhatatlan, andalító hangulatban. A vad alszik a berekben. Fegyveremmel az ölemben ringatózom önfeledten. Nézem ezt a szép világot. Mennyi bűbáj, mi talányok, mind, amit körültem látok. Nap alattam, nap fölöttem, aranyos, tüzes felhőben, lenn a fénylő víztükörben. Itt az ég a földet éri, tán szerelme csókját kéri, minden oly csodás, tündéri. Mi megyünk-e, vagy a felhő, vagy a lengedéli szellő, a szelíden rám lehellő? Gondolatom messze téved, kék ürén a semmiségnek. Földi élet, hol a réved? Szélei nádligeteknek tünedeznek, megjelennek, képe a forgó jelennek. Most a nap megáll az égen, dicsőség fényözönében, csöndessége fönségében, s minden olyan mozdulatlan, múlt, jövendő, tán együtt van ebben az egy pillanatban. A levegő megselebben minden alszik, és a lelkem ring egy méla sejtelemben. Hát, ha minden a világon, földi életem, halálom, csak mese, csalódás, álom.
1: Vajda János Nádastavon című versét elmondta Zámbori Soma magyar színész, szinkronszínész. Berzsenyi Dániel költészetében is a személyiségében élő ellentmondás fogalmazódik meg. Lírájának az ókor az antik világ a mércéje, embereszménye a spártai római jellem. Eszmélyben a sztoicizmus dominál, ami műfaj és formai tisztaságra való törekvésében is megnyilvánul. Valóságélménye, élete, saját pszichéje azonban romantikus, magába forduló melankolikus alkat. Az ellentmondásosság, kettősség olykor egyetlen művön belül is megfigyelhető. A Tavasz című költeményét sugározzuk. Szavalja Bessenyei Ferenc, a Nemzet színésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
2: A tavasz. A tavasz rózsás kebelét kitárva szál alá langyos levegő mezőnkre, balzsamos fürtjén zefírek repesnek, s illatot isznak. Alkotó ételt lehel a világra, melyre a zárt föld kipihenve ébred, számtalan létek lekötött csirái, s magvai kelnek. Flóra zsengét nyújt mosolyogva néki. Nyomdokin rózsák s violák fakadnak, a vidám tréfák, örömek, szerelmek lejtnek utána. Én is üdvözlő dalomat kiöntöm, s egy virágbimbót tűzök édes emmim gyenge mellethez, valamint te oly szép, s mint mi, mulandó.
1: Berzsenyi Dániel a Tavasz című költeményét sugároztuk, szavalta Bessenyei Ferenc, a Nemzet színésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

Várnai Zseni költészetét két mélyen átélt érzelem indítja útjára. Az anyaság érzése és a proletár élet megszípítésének vágya. Harmadikként az első világháború esztendeiben társul melléjük a felfokozott békevágy, s mindmáig ezek az alapérzelmek határozzák meg a költői arculatát. A nagy intenzitással felfakadó érzés, az anyaság öröme verset csihol ki belőle, így jön létre első költeménye 1911 tavaszán, az Anyaság címmel. Az 1912-13-as nagy munkás megmozdulások ihletésére megírja Katonafiamnak című híressé vált versét, mely egyben első kötete címadó verse is lesz. De most a Csodák csodája című verse jön, amelyet előad Szabó Marianna.

0: Várnai Zseni. Csodák csodája. Tavasszal mindig arra gondolok, hogy a fűszálak milyen boldogok. Újjá születnek, és a bogarak, azok is mindig újra zsonganak. A madárdal is mindig ugyanaz, újjá teremti őket a tavasz. A tél nekik csak álom, semmi más. Minden tavasz csodás megújulás. A fajta él, s örökre megmarad, a föld őrzi az élet magukat. És a nap kikelti, minden újra él, fű, fa, virág, bogár és falevél. Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok, innám a fényt, ameddig rám ragyog. A nap felé fordítanám arcomat, s feledném minden búmat, harcomat. Élném időmet, amíg élhetem, hiszen csupán egy perc az életem. Az, ami volt, már elmúlt, már nem él. Hol volt, hol nem volt, elvitte a szél. És a holnapom, azt meg kell érni még, csillag mécsesem, ki tudja, meddig ég. De most e tündöklő sugár még rám ragyog, s ölel az illatár. Bár volna rá szavam, vagy hangjegyem, hogy éreztessem, ahogy érezem ez illatot, e fényt, e nagy zenét, e tavaszi varázslat ihletét, mely mindig új, és mindig ugyanaz. Csodák csodája, létezés, tavasz.
1: Várnai Zseni Csodák csodája című versét előadta Szabó Marianna. Vörös Marti Mihály a legnagyobb magyar romantikus költő volt, a szabadságharc bukása után írta az Előszó című költeményt. Mérhetetlen fájdalmát és csalódottságát akarta kifejezni, egy esztendő évszakainak kiválasztásával az egész magyar történelmet ábrázolja. A reformkortól a szabadságharc bukásán keresztül a saját koráig. Tavasszal indul a vers, ez a reformkor békés, tevékeny koráról szól, amikor munkában élt az ember, a szellem működött, a szív remélt, ünnepre fordult a természet. Előszó című versét Besenyei Ferenc a Nemzet Színészet címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja mondja el.
2: Előszó. Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég, zöld ág virított a föld ormain. Munkában élt az ember, mint a hangya, küzdött a kéz, a szellem működött, lángolt a gondos ész, a szív remélt. S a béke izzadt homlokát törölvén meghozni készült a legszebb jutalmat, az ember üdvöt, melyért fáradott. Ünnepre fordult a természet. Ami szép és jeles volt benne, megjelent. Öröm s reménytől reszketett a lég, megszülni vágyván a szent szózatot, mely által a világot, mint egy új, egy dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. Hallottuk a szót, mélység és magasság visszhangozák azt, s a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillantat. Mély csendlőn, mint szokott a vész előtt. A vész kitört, vérfagylaló keze emberfejekkel labdázott az égre, ember szívekben dúltak lábai, lélegzetétől meghervadt az élet, a szellemek világa kialudt, s az elsötétült égnek arcain vadfénnyel a villámok rajzolák le az ellenséges istenek haragját, és folyton folyvást ordított a vész, mint egy veszetté bőszült szörnyeteg. amerre járt irtóztató nyomában szétszaggatott népeknek átkai sohajtanak fel csonthalmok közöl, és a nyomor gyámoltalan fejét elhamvat városokra fekteti. Most tél van, és csend, és hó, és halál. A föld megőszült, nem hajszálanként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot, embert, e félig Istent, félig állatot, elborzadott a zordom mű felett, és bánatában ősz lett, és öreg. Majd eljön a hajfodrász, a tavasz, s az akföld tán vendéghajat veszen, virágok bársonyába öltözik, üvegszemén a fagy fölengedent, s illattal elkendőzött arcain jókedvet és ifjúságot hazud. Kérjétek akkor ezt a vénkacért, hová tevé boldogtalan fiait.
1: Vörös Marti Mihálytól az Előszó című verset Besenyei Ferenc a Nemzet színésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth Díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja mondott el.

0: A 20. század legnagyobb magyar elégia költője Tóth Árpád. A szomorúság olyan egyértelműen jelenik meg költészete nagyobbik részében, mint keveseknél. Ez a bánat azonban pompás, zeneien zengő, gondosan csiszolt formában nyer megfogalmazást. Tóth Árpád a 20. század egyik legnagyobb magyar formaművésze, e téren egyenrangú Babiccsal és Kosztolányival. Ő is a nyugat nagy nemzedékének első gárdájához tartozik. A Március című költeményét Császár Angéla, Jászai Mari díjas, színművész, tanár, érdemes és kiváló művész szavalatában hallgatjuk meg.
1: Tóth Árpád, Március. A ritkás ágak zöldjén átveti a messzi nap a sűrű sugarat, mint végtelen aranysodronyt, egy égi vezeték dús hálózatát. S a fák zsonganak, mint sínmenti nyurga póznák, ha rajtuk szárnyas forró hír repül. A földnek a tavasz telefonál, és reszket a liget, mint zsenge szűzlány, feszül ezer kis lombkeble keményen, s a város, ez a bús tüdőbeteg gyári munkás is mozdul, karjait, a vézna gyárkéményeket kinyújtja, beszippantja a távol illatot, és mámoros gyulladt dalokba kezd. Ó, gyúlt világ! Ó, drága Március! Rügyek, szerelmek, forradalmak évadja! A villámló ablakokban Celsus létráját riadva kúszza az izgatott rabhigany szál. A vén hűlő világnak újra láza van. Strilláz a fényben, reszkető magas tűzfalak közt, mint furcsa és kemény rigóhang, egy inas száj szurtos füttye. Sreket autótülök, bicikli csengés, sikoltó sín, trappos paták alatt az utcakő gránit feleselése, harang, rikkancsok, anda zongorák skálája a politúros homályból, s az emberi lélegzés halk zenéje szédülten szaporázza ritmusát. Ó, most minden zugát e messzi gömbnek, tág tengerek zöldínű habtaréját, folyók paralel partját, ifjú erdők testén az átnyilalló édes allét, a földeken a millió barázdát, és minden városok sűrűn rakott ragyogó házsorát, valami vad vágy feszíti szét, mint megszámlálhatatlan gigászi fogsort, felvonagló ajkat, hogy vélük a setét föld felrikolcsa örök dacát a titkos végtelembe. Ó, élet! Élet! Élet! Március! Skonok trónusán reszket a halál.
0: Tóth Árpád Március című költeményét Császár Angéla, Jászai Mari díjas, színművész, tanár, érdemes és kiváló művész szavalatában hallgattuk meg.

0: Az avantgárd polgári változataként hívta fel magára a figyelmet, de egyértelműen egyik irányzathoz sem sorolható Szabó Lőrinc. Kezdő költői alkotásaiban még a századforduló klasszicizáló hangja uralkodik. A 20-as évek második felében a lázadó magatartás szervezi költészetét. Akkor találja meg igazi egyéniségét, amikor hátat fordít az avantgárdnak, felismeri a költői modernség olyan útjait, amelyek nem mondanak ellent a hagyományok folytatásának. A Tavasz elé című költeményét Boriné Dúzs Angelika szavalja.
1: Szabó Lőrinc, Tavasz elé. Dárdáit már rázza valahol a nap. Hallod az aranyfanfárokat? Itt az ünnepe a ragyogásnak, a fényben szinte kigyúlnak a házak. Kigyúlok én is a fény előtt, s ahogy a zöldülő mezők visszaverik és üldözik a tél fehér seregeit, úgy ébredek a magam erejére, úgy tölt be a március melege, vére, úgy járom a várost ittasan, s szívemben a nap arany arca van. Ó, hasonás fény, győzelem, rugókon táncol az utca velem, szállok, sugárkezek emelnek fölébe házaknak, hegyeknek, szállok föl, óriás torony, s az égbe szétharangozom. Erő, megváltás, remény és vigasz jövel. Szentlélek Úristen, Tavasz.
0: Szabó Lőrinc Tavasz elé című versét hallottuk, Boriné Dúzs Angelika szavalta. Petőfi Sándor addig ismeretlen témákat honosított meg a magyar költészetben, nála jelenik meg először a családi lira, tájköltészetében pedig a puszta, a magyar alföld méltó rajza. Kezdeti költeményeiben, első kötetében követi a népiesség stílusát, amely a korszakban viszonylag friss felfedezés. Erdélyi János 1842-es tanulmánya az első, amelyben a népköltészetben rejlő lehetőségekről, a nép művészetének felfedezéséről, erejéről beszél. Petőfi stílust követve addig nem létező műfajokat is meghonosított a magyar költészetben. Költészete nyomán új hangok kerülnek a versekbe, nyelve felszabadul a Kazinczy féle fentebb stíl használatától. Elhagyja a mitológiai elemeket, a finom kodó körülírásokat. Közérthetően, egyszerűen szól mindenkihez, a nép nyelvét beemeli az irodalomba úgy, hogy emellett megjelenik a kora művelt, tanult emberére valló szókészlet is. Az ő műveiben olvashatjuk először a világszabadság szót. A versek külcsíne helyett mindig a gondolatot állítja középpontba. Fontosabb a mondani való, mint a forma tökéletessége. Utolsó versünk tőle származik. Címe A tavaszhoz. Előadja Kis Viktor.

Petőfi Sándor a Tavaszhoz című költeményét előadta Kis Viktor. Köszönöm szépen figyelmüket! Mai irodalmi kincsek rovatunkban a tavasz hangulatába, csodájába merültünk bele. Reméljük hallgatóink is találtak kedvükre való költeményt, éneket. Búcsúzik a rovat szerkesztője Szabó Anita.

Rádiunk hírei először címszavakban. Akár 1620 lejes bírság is járhat a szabálytalan rollerezésért vagy kerékpározásért. A munkaügyi miniszter szerint növekszik a román gazdaság, dübörögni fognak a beruházások. Balazsán másodszor is jelölhető miniszterelnöknek, a Pénéli egyik vezető politikusa szerint. A Tarom kapott egy utolsó esélyt. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre, enyhe esőre is kell számítani. És most következzenek a részletek. A kerékpárok és elektromos rollerek egyre népszerűbb közlekedési eszközök, azonban használatuk fokozott felelősséggel jár. A Kovászna megyei rendőrfőkapitányság a közlekedés biztonság érdekében ismét felhívta a figyelmet a kétkerekű járművekre vonatkozó legfontosabb szabályokra és kötelezettségekre. A könnyű járműveket használók számának növekedése miatt a Kovászna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai ismét emlékeztetik a kerékpárral és elektromos rollerrel közlekedőket a közutakon érvényes, aktualizált közlekedési szabályok betartására. Ezek betartása nem csak jogi kötelezettség, hanem a közlekedés valamennyi résztvevője életének védelme szempontjából is alapvető feltétel, áll a közleményben. Kerékpárt vagy elektromos rollert közúton csak legalább 14 éves személy vezethet, a 16 év alattiak számára kötelező a védősisak viselése, amennyiben az úttesten közlekednek. Drágos Pöszláró ügyvívő munkaügyi miniszter szerint a helyreállítási és a kohéziós alapból megvalósuló beruházások miatt borítékolható, hogy Románia gazdasága növekedéssel zárja a 2026-os évet. A tárcavezető tegnapi sajtótájékoztatóján rámutatott, elképzelhetetlennek tartja, hogy az Európai Unió helyreállítási alapjából és kohéziós alapjából lehívott összegekből elindított beruházások ne hozzanak gazdasági növekedést. Mivel a helyreállítási tervbe foglalt projektek kivitelezésének határideje augusztus vége, a második és a harmadik negyedében dübörögni fognak a beruházások, idézte a minisztert az Agile Press. Pöszláru szerint ezzel Románia áttér a fogyasztás alapú gazdasági növekedésről a beruházások vezérelte növekedésre. Az Országos Statisztikai Intézet áprilisban közölt adatai szerint tavaly 0,7%-kal nőtt a román gazdaság 2024-hez képest, az utolsó negyed évben azonban 1,8%-kal kisebb volt a bruttó hazai termék, mint 2024 utolsó három hónapjában.

0: Ilie Bolozsán ismét miniszterelnöknek jelölhető, mert ezt nem tiltja az Alkotmánybíróság, vallja Gabriel Andronaki, a Nemzeti Liberális Párt képviselőházi frakció vezetője. A politikus tegnap egy a Facebook oldalán közzétett bejegyzésben kifejtette, hogy az Alkotmánybíróság 2020-as határozata szerint egy bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott miniszterelnök ismét megbízható kormányalakítással, ha jelölésével az államfő nem előrehozott választásokat akar kikényszeríteni, és a jelölt új parlamenti többséget tud maga mögé állítani. Andronaki szerint az utóbbi feltétel teljesülhet, mivel a Pinelli úgy döntött, hogy nem lép újabb koalícióra a szociáldemokrata párttal. A képviselő szerint további feltétel, hogy a megbuktatott miniszterelnök jelölése ne közvetlenül a bizalmatlansági indítvány elfogadása után, hanem észszerű idő elteltével történjen, amely alatt módosulhat a parlament volt kormányfővel kapcsolatos álláspontja. Ez a feltétel is hamarosan teljesül, írta Andronaki. Az év végén lezárul a cég átszervezése, s ha nem válik nyereségessé, akkor valószínűleg csődbe fog menni. Tavaly is siralmas éve volt az állami légitársaságnak, a Taromnak, annak ellenére, hogy átszervezés alatt áll, aminek a célja a nyereségessé tétele. Annak ellenére, hogy 2025 első 8 hónapjára 5 millió eurós profit volt, a Tarom 30 millió eurós veszteséget könyvelt el, írja a profit.ro. Az Európai Bizottság által is jóváhagyott 2026 végén záruló átszervezés keretében a cég 95,3 millió eurós állami támogatást kap tartozások elengedése és tőkeinjekció formájában. Ez az utolsó esély a Tarom számára, a továbbiakban törvényesen nem pénzelhetjük, tehát ennek az átszervezésnek el kell juttatnia a Taromot a gazdasági életképességhez. A Taromnak 2008 óta nem volt profitja, eladott bizonyos aktívumokat, azonban a légiszállítási tevékenységből 2008 óta nem termelt nyereséget. Egyértelmű, hogy egy cég nem veszítheti a pénzt 20 éven keresztül, nyilatkozta Bogdán Kiricoljú, a versenytanács elnöke. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre, enyhe esőre is kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség a maszol.ro, a kronika.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az újhasóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Királyok első könyvének, 8. részének, 57. verse.

Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen is földön. Máté írása szerinti Szent Evangélium 28. részének 18. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
7: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: A zene az kell. Hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
9: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Ágnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
8: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztjén élet rovatunk tartalmából. Mai műsorunkat áhítattal kezdjük a János Evangélium a 12. fejezetének 44-től 50-ig terjedő versei alapján hallhatjuk Isten üzenetét, melyet Enyedi Éva, magyarországi református lelkipásztor tolmácsol nekünk. Ezt követően az erdélyi református egyházkerület új hitlenyomatok, az Én kedvenc vallásorrás emlékem című mini interjú sorozatának első epizódját hozzuk el önöknek. Mai vendégünk Gebe Fügi Renáta operaénekes lesz, akivel Pilbát Kincső beszélget. Műsorunk befejező részében a mezőbándi református egyházközség életébe nyerhetünk betekintést Nyíri Hunor Zoltán lelkipásztor segítségével. Tartsanak velünk, és most akkor szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Enyedi Éva vagyok. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, ugyamint az írva található, János evangéliuma 12. részében a 44. verstől az 50. versig. Jézus, felemelve a hangját, ezt mondta. Aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságból jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája. Az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem. Maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. Amen. Kedves testvéreim, a felolvasott ige szakaszban Jézus nyíltan és emelt hangon szól az emberekhez. Nem rejtőzködik, nem titokban tanít, hanem világosan, érthetően kijelenti, ki ő, honnan jött, és miért van a világban. Szavai ma is ugyanazzal az erővel szólnak hozzánk, mint akkor, hitre, világosságra és engedelmességre hívnak. Jézus ebben a részben először a hit lényegére és fontosságára mutat rá. Aki benne hisz, valójában az Atyában hisz. Ez azt jelenti, hogy a hit nem pusztán egy vallási meggyőződés, hanem élő, igaz kapcsolat Istennel. Amikor Jézusra nézünk, Istent látjuk meg benne. Szeretetét, irgalmát, igazságát. Ő az Atya látható arca ebben a sötét világban. Majd egy kijelentést tesz Jézus. Így szól. Én világosságból jöttem a világba. A világosság mindig irányt mutat, biztonságot ad, reményt ébreszt. Aki Jézusban hisz, nem marad a félelem, a bűntudat és a bizonytalanság sötétségében. Nem jelenti azt, hogy nem lesznek nehézségei, próbatételei, de azt igen, hogy soha nem marad egyedül bennük. Jézus jelenléte belső fény gyújt, amely átvezet a legsötétebb völgyeken is. Fontos hangsúlya ennek az igerésznek, hogy Jézus nem ítélkezni jött, hanem megmenteni. Szíve nem az ítélkezés, hanem az irgalom felé hajlik. Mégis komolyan figyelmeztet. Az ő igéje egyszer ítélet lesz azok számára, akik elutasítják. Vagy életet ad, vagy megkeményíti a szívet. Jézus azt is elmondja, hogy nem a saját gondolatait közli, hanem az Atya akaratát. Élete teljes engedelmességben telt. Szavai mögött isteni tekintély és tökéletes szeretet áll. Amit mond, az örök életre vezet. Ezért nem mindegy, hogyan hallgatjuk, pusztán csak meghallgatjuk, amit mond, amire tanít Jézus, vagy meg is tartjuk. Ez az ige arra hív, különösen most a böjti időszakban, hogy újra megvizsgáljuk a szívünket. Hiszek-e igazán Jézusban? Engedem-e, hogy a világossága áthassa döntéseimet, kapcsolataimat, gondolataimat? Nem csak hallgatom-e az igét, hanem zsinórmértékemnek tartom-e azt, és igyekszem-e aszerint élni? Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, Urunk, az elcsendesedés idejét, áldott alkalmát ebben a böjti időszakban is.
Urunk Jézus, köszönjük, hogy világosságként jöttél közénk. És köszönjük, hogy aki téged követ, lábaid nyomán halad, az nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Kérünk, világosítsd meg életünk sötét részeit, legyen a te ígéd ösvényünk világossága, erősítsd hitünket, és taníts bennünket engedelmes, neked tetsző életre. Segíts, hogy ne csak halljuk szavaidat, hanem meg is tartsuk azokat, és így az örök élet útján járjunk. Bocsáss meg bűneinket, amelyek beárnyékolják a te világosságodat. De köszönjük, hogy keresztet fénye nem halványult el, hanem dicsősége ma is beragyogja onnan a Golgotáról életünket. Jézusért, Atyánk. Amen.

Hallhattuk az áhítat szavait Enyedi Éva lelkipásztortól, most pedig egy különleges sorozat indul útnak, a hitlenyomatok keretében meghívott vendégeink legmeghatározóbb gyermekkori hitélményeiket és vallásolás emlékeiket idézik fel. Mai vendégünk Gebefügi Renáta, operaénekes, hallgassuk meg a következőkben a vele készített beszélgetést.

0: Köszöntjük a Hitlenyomatok sorozatunk első vendégét, Gebefüggi Renáta operaénekest, akivel munkahelyén a Kolozsvári Magyar Operában beszélgettünk.
1: Mi a legelső gyermekkori emléked, ami Istenhez, a valláshoz, vagy akár egy templomhoz kapcsolódik?
2: Hirtelen az jut eszembe igazából egy vicces történet, hogy a bátyámmal valamit rosszalkodtunk, és nagyon kicsi lehettem. Tehát ezt a szülei mesélték 3-4 éves körül, és ki akartunk menni,

0: gyerekként Istent.
1: Vizuális elképzelésem sose volt. Jóságos atyának. Nem volt igazából így vizuális. Vizuálisan nem képzeltem el soha Istent, de talán ma sem.
0: És ha becsukod a szemed, és felidézel egy gyerekkori vallásórát, akkor mi az a legelső érzés, vagy illat, hang, ami eszedbe jut?
1: Azt hiszem, hogy a békesség szó tudná kifejezni leginkább azt az érzést, amit gyerekként megéltem, akkor, amikor tudtam, hogy néhány méterre vallásórás teremtől a szüleim a templomban vannak, a testvéremmel mi pedig vallásórán énekeltünk, játszottunk, tanultunk. Ez egy ilyen idilli, békés és mélységesen, hát nem is tudom, milyen biztonságos periódusa volt az életemnek. Egy gyönyörű periódusa. Azt hiszem, gyerekkoromat ez nagyban meghatározta, hogy szüleimmel közösen jártunk templomba. Olyan értelemben, hogy mi vallásórára, ők pedig a templomban voltak, és akkor vallásóra után alig vártuk, hogy értünk jöjjenek, hogy újra találkozzunk, de nagyon-nagyon szép emlékek ezek.
0: És volt-e olyan meghatározó személy, mondjuk egy lelkész vagy egy vallástanár, aki nyomot hagyott az életedben?
1: Én a Farkas utcai templomba nőttem fel, mondhatom így, hogy ott nőttem fel, mert ott jártam vallásórára, ott konfirmáltam, és később ott volt az esküvőnk is a férjemmel. Hihetetlenül sok embernek tudnék most köszönetet mondani, és nagyon sok nevet kéne felsorolnom most is, és félek, hogy valakit kihagynék. Tehát én már iskola előtt találkoztam olyan karizmatikus emberekkel, akik meghatározták a későbbiekben a hit életemet. Például a vallásórák után, amikor ifissé váltam, akkor olyan csodálatos, bátor és fiatalok vezették az ifit akkoriban. Ilyen 60 fős létszámban mentünk nyáron táborokba, és olyan kiválóan vezették. Én nem is tudom, hogy olyan fiatalon, hogy tudtak minket annyira megfogni. Kiemelhetem, most már azt mondtam, hogy nem emelem ki senkinek a nevét, de például Tusai Szilárd volt az én időmben az ifi vezetője. De még sokan-sokan mások, Tóth Aliz, most már Varga Aliz, és tényleg rengetegen. Tehát olyan sok tennivágyó, ügyes fiatal volt. Ha jó Isten megsegít és gyerekem lesz, akkor azt remélem, hogy ilyen közösségben nőhet fel. Mert én nagyon sokat kaptam ettől a közösségtől, és szüleinknek szerintem akkora segítség és megnyugvás volt tiniket úgy nevelni, hogy tudták, hogy egy jó közösségbe járunk. Ez azt jelentette, hogy mi tényleg hetente összejártunk, együtt imádkoztunk, és még szórakozni is együtt jártunk. Az ünnepeket együtt töltöttük olyan értelemben, hogy közösen vettünk úrvacsorát, a családokhoz ellátogattunk, egymás családjaihoz húsvétkor locsolni jöttek a fiúk hozzánk, vagy karácsonykor kántálni mentünk. Gyönyörű, szépek voltak ezek az ifis éveim, és meghatározóak a mai napig is. És nyilván nem csak az ifis vezetőknek köszönhetem ezt, hanem az akkori segédlelkészeknek is. Ha jól emlékszem, két évente váltakoztak, lehet butaságot mondok, de így elég sok segédlelkészre emlékszem, de mind kivételesek voltak.
0: Volt-e olyan bibliai történet, ami gyerekként egy mese volt, de később meghatározta az életed, így akár a munkásságot terén?
1: Nem tudnék kiemelni egy történetet. Ha a munkásságomra gondolok, vagy a mai napjaimra, akkor igazából mindaz, ami a Bibliában meg van írva, ahhoz így próbálok visszanyúlni, megérteni, és ez nyilván kapcsolatban áll mindazzal, ami nap mint nap történik velem. De nem tudok kiemelni egy történetet.
0: És ha beülhetnél most egy iskolapadba a 10 évesek közé, mit mondanál, hogy miért, mire figyeljenek vallásórán?
1: Az az igazság, hogy engem az iskolai vallásórák azok valahogy nem fogtak meg. Számomra nem az iskolai vallásórák voltak azok, amik így nyomot hagytak az életemben. Én inkább arra emlékszem, így az iskolai vallásórákkal kapcsolatban, hogy nagyon szerettem volna az osztálytársaimnak is megadni. Nem jó szó talán az az élmény, mert nem élményt szerettem volna nekik adni, hanem hogy megérezzék azt, hogy milyen jó egy közösséghez tartozni, vagy egy egyházhoz. Nagyon sokszor úgy titokban, úgy fájdalommal láttam az osztálytársaimon, hogy ők ebben nem részesülnek.
0: Van-e egyetlen hitlenyomat, amit így mondjuk egész életed során végig visz?

0: el gyerekkorodból már.
1: Mindig, amikor kinyitom a Bibliát, akkor így kinyílik egy univerzum. Talán az élet nem elég. Hát meg lehet, hogy nem is kell mindent megértenünk, ennek is tudatában vagyok, de sokszor azt érzem, ez így van, hogy sokszor azt érzem, hogy talán többet kéne a Bibliát olvasnom, hogy jobb vagy többet megértsek, de ugyanakkor az az érzésem, hogy végére érhetetlen. De ez lehet, hogy így van jól is, és nyilván ezt pótolja a vasárnapi istentisztelet is, de még mindig azt tudnám mondani, hogy nem tudok kiemelni egy történetet, vagy egy ige részt, mert olyan sok van, és mindegyik ugyanolyan fontos számomra. Nincs egy, ami megmutatná az igazságot, hanem úgy minden betű, minden szót fontosnak tartok a Bibliából.

Az erdélyi református egyházkerület hitlenyomatok az én kedvenc vallásórás emlékem címmel mini interjú sorozatot indított, amelyben a meghívottak a hithez kapcsolódó gyermekkori emlékeiket idézik fel. A sorozat első vendége Gebefügi Renáta operaénekes volt, akivel az elmúlt percekben Pilbátkin Cső rádiónk munkatársa beszélgetett.

0: Műsorunk hátralevő részében a Mezőbándi Református Egyházközséggel ismerkedünk. Ebben lesz segítségünkre a gyülekezet református lelkipásztora Nyíri Hunó Zoltán. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Szeretném, hogyha bemutatná a mezőbándi gyülekezetet. Vajon a név az a mezőség miatt Mezőbánd?
1: Békesség Istentől, nagyon nagy szeretettel köszöntök minden hallgatót. Igen, Mezőbánd gyülekezet lelkipásztora vagyok, most már 8. éve. A Mezőbánd egykor a Székely mezőség kapuja, tehát Marosvásárhelytől 20 kilométerre fekszik, és valóban ott kezdődik az igazi mezőség.
0: Hát hogyan jellemezni a mezőbándi református egyházközség mai közösségét, milyen múltra tekint vissza a gyülekezet, és ez hogyan határozza meg a mai mindennapjaikat?
1: Mezőbánd egykor az Erdély Református Egyházkerület legnagyobb vidéki gyülekezete volt, 3-4 ezer lelkes gyülekezet volt, sajnos mára már nagyon leapadt a gyülekezetnek a lélekszáma, 1500 lelket tartunk nyilván, nagyon-nagyon apad. Viszont ez a nagyság, tehát ez jellemző mind a mai napig, büszkék nagyságukra, a létszámra, ez megmutatkozik akár az épületekben is, tehát az egész Maros-mezőségi egyházmegyében a bándi gyülekezetnek van a legnagyobb temploma, hatalmas a parókiája, udvara.
0: Mezőbándon milyen hangsúlyt fektetnek az imahétre és a más felekezetekkel való kapcsolattartásra?
1: Az imahét Mezőbándon az mindig ünnepnek számított, és mindig ünnepként készültek és várták a vendéglelkipásztorokat. Mi az elmúlt héten tartottuk az egyetemes imahetet vendéglelkészek szolgálatával, és a szolgálatos presbiterek elmondták, hogy régen mindig pótpadókat kellett behozni a nagy 650 lelkes templomba, sajnos ma már nem telnek be mind a padók, még maradnak üresen, bőven maradt hely, viszont mindig ez jellemezte őket, hogy ünnepként tekintettek az imahét áldott alkalmaira.
0: Hogyan sikerül megszólítani a mezőbándi fiatalokat? Vannak-e kifejezetten nekik szóló alkalmak, vallásorák vagy ifjúsági csoportok?
1: Nagyon fontos számomra, szívem csücske az ifi. Nyilván nagyon sok programot szervezünk számukra, már egészen kiskorban igyekszünk megszólítani, bátorítjuk, biztatjuk a szülőket, hogy hozzák el vallásórákra. És a vallásórák után, hogy amikor 12 évet betöltik, akkor elkezdődik a konfirmáció felkészítő, és a 2 éves konfirmáció felkészítők mellett úgynevezett kis ifit is tartók, és ez a kis ifi abból áll, hogy akkor nem a KT-val vagy a Heidelbergi KT tananyagát adjuk le, hanem sokkal inkább barátkozunk, beszélgetünk, és különféle programokat szervezünk, kezdve a mézes pogácsa sütéstől, a közös gulyás készítésig, kiránduláson át, tehát mindenféle ilyen alkalmat szervezünk, ahol jobban megismerjük egymást, fontos, hogy megismerjenek, és akkor nagyobb lesz a bizalom, tehát hogy elkezdenek megbízni, kitárulni, és akkor úgy kialakul egy jobb kapcsolat. És akkor miután konfirmálnak, így már megvan ez a kapcsolat, amire lehet építeni az ifit is.
0: Gondolom, hogy nem maradnak ki ezek a gyermekhetek, gyerekhetek is.
1: Nyilván ez természetesen ez minden évben a szombati vallásórák mellett és az ünnepi alkalmakra való készülődés mellett fontos, ugye a gyereknap is, ilyen egésznapos programot szoktunk olyankor szervezni, nem csak a vallásórás korú gyerekeknek, hanem a fiataloknak is, az ifiseknek is, az ifisek szoktak segíteni ezekben az alkalmakban, tehát ugye a június elsői gyereknapon, mint a augusztusban szoktuk mindig tartani új kenyér előtt a vakációs biblia hetet, és ezekre az alkalmakra körülbelül 60-70-80 gyerek vesz részt, ezen kívül 20 ifis a munkatársunk, akik segítenek a napi programok lebonyolításában.
0: Milyen szociális vagy segítő tevékenységet végez a gyülekezet a faluban? Hogyan tudnak odafigyelni az idősekre vagy a rászorultakra?
1: Sajnos Mezőbánd egy vegyes közösség, 6000 lelkes közösség, amelynek egy harmada magyar ajkú, egy harmada román ajkú és egy harmada róma ajkú, és a rómák miatt nehezebb a szociális munkát végezni. Viszont a gyülekezetnek a nőszövetsége minden ünnep előtt odafigyel a betegekre, az idősekre, és sütemény csomagot készít, és azt az ünnepi ígével szoktam elvinni.
0: Mezőbánd híres a népzenéről és hagyományairól. Hogyan jelenik meg ez a gazdag népi kultúra a gyülekezeti életben, vagy az ünnepi alkalmakon? Van-e ilyen?
1: Van nagyon ügyes néptánc csoportja, van a mezőbándi magyar közösségnek, nagyon sok versenyt is megnyertek, és a gyöngykoszorú szervezése mellett más alkalmat is ünnepélyesebbé tesznek szolgálataikkal.
0: Most lelkipásztorként mi a legnagyobb kihívás, amivel szembe kell néznie ott Mezőbándon 2026-ban?
1: A legnagyobb kihívás az a gyülekezetnek az öregedése, az apadás, illetve a roma közösségnek az integrációja, hisz a roma közösség is magyar reformátusnak tartja magát, tehát a halálozás esetén hozzánk jönnek, hogy mit temessük el, és ez is egy kihívás számunkra, hogy őket már megszólítani és beintegrálni a gyülekezet életében.
0: Röviden, mit lehet tudni a templomról? Történtek az utóbbi időben felújítások, vagy vannak-e ilyen irányú terveik? Ugyanakkor, ha van-e valami érdekesség, amiről jó lenne hallani, nem tudom, tehát van több erdélyi templom, ugye, ahol különleges a mennyezete a templomnak, vagy van egy érdekes orgonája?
1: Mezőbánnak a jelenlegi templom az a harmadik református temploma, tehát harmadik temploma, ami viszonylag tehát új templom, 140 éve épül, 140 éve szentelték fel 1883-ban, ugyanis a korábbi templom az a Felszegen volt, dombon volt, amit a jegyzőkönyvek szerint gyakran kellett javítani, és ezért az 1800-as évek közepén az akkori presbitérium úgy döntött, hogy a falu központjában vásárol egy telket, és akkor oda építik fel az új templomot. Tehát, hogy ez egy újkorú templom.
0: Van-e a gyülekezetnek kórusa vagy dicsőítő csoportja, tehát milyen szerepet tölt be az éneklés a közösség összetartásában, hiszen most már azt láttam, hogy van egy új kórus vezetőjük is.
1: Igen, hát legyen jó Istennek, hogy nagyon ügyes kórusa van a gyülekezetnek, számos ünnepet meghittebbé tesznek szolgálataikkal, hetente összegyűlnek kóruspróbákra, új énekeket tanuljanak, énekelnek Isten dicsőségére, és számomra, ami örvendetes, az az, hogy faluba költözött egy fiatal zenetanárnő, aki gitár oktatást tart gyermekeinknek, és egy ifjúsági zenekar, ifjúsági gitárcsoport jött létre, és már karácsonykor is már szolgáltak, illetve az ima hét estén is ők szolgáltak.
0: Mi az, amiért a mezőbándi gyülekezet a leginkább hálás lehet az elmúlt esztendőben?
1: Az elmúlt esztendőben nagyon-nagyon hálásak vagyunk a lelki épülésért. Amikor Mezőbándra kerültünk, gyülekezetnek álma volt a gyülekezeti háznak, az otthonnak a felújítása, amit sikerült teljesen felújítani, és az ilyen fizikai építkezés munkálatok után még nagyobb hangsúlyt fektettünk a lelki építkezésre. Számomra legnagyobb öröm, és amiért leginkább hálás vagyok az Úrnak, az az, hogy nagyon jól működik az imaközösség. Minden csütörtök este összegyűlünk a templomban imádkozni a gyülekezet megújulásáért és a hitbeli növekedésért, fejlődésért.
0: Azt jó volt látni, hogy olyan sok gyermek van ott a képen, kivetített fényképeken láttam, és ugye az azt jelenti, hogy ennek a gyülekezetnek van jövője.
1: Igen, van, hála Istennek, de ugyanakkor a statisztikát is nézve azt is látjuk, hogy egyre kevesebb, tehát hogy egyre inkább fogy a gyülekezetnek a lélekszáma, tehát ez abból is, hogy évente 30-40 temetés van, és csupán 4-5 keresztelés. Hálásak vagyunk, és igyekszünk minden gyereket megszólítani, minden gyereket, gyerekkel foglalkozni, odahívni, megszeretetni velük az egyházat.
0: Gondolom, hogy hatással van az is, hogy közel vannak a városhoz.
1: Igen, közel vagyunk a városhoz, és ezért nincs olyan sok elköltözés, tehát hogy többen helyben maradnak, ott maradnak a faluban. És másosorban, tehát ezért is sikerül ennyire megszólítani a gyerekeket, hisz nincs más választás, vagy más program. Ugye a városon több lehetőség van, melyek közül választhatnak a gyerekek, és nálunk azokra a programokra jönnek el, amelyeket mi az egyház szervezünk számukra.
0: Viszont nagyobb a szabadság is, mondjuk falun nagyobb térteret ad, mondjuk így jobban lehet megszervezni egy ilyen alkalmat. Mármint arra gondolok, hogy ki lehet menni kirándulni velük, el lehet menni, olyan dolgokat lehet, ki lehet használni, mondjam így.
1: Igen, valóban ez így is van. Nagyon sokszor úgy kérik, hogy kimenjünk a természetben, van egy omlás nevezetű rész, és akkor ők azt szeretik, amikor oda kigyalogulunk, ez a falu központjától, a templomtól egy olyan 4-5 kilométerre van, és akkor oda kigyalogulunk, a gyerekekkel szalonnát viszünk, és ott tüzet gyújtunk, megsütjük a szalonnát, játékokat játszunk ott fent, és külön napokat is lehet így szervezni számukra.
0: Mondhatnám azt, hogy ez már önmagában véve egy közösségépítés.
1: Igen, igen, ez így van.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Végezetül hadd kérjem meg arra, hogy mint lelkipásztort, hogy gondolom, hogy Isten helyezett egy igeverset a szívére, amit ott hordoz, és amit szívesen megosztan a hallgatókkal, mindannyiunkkal.
1: A 37. Zsoltár 5. verse: Hagyd az Úr a te utadat, és bízzál benne, mert ő munkálkodik.
0: Mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt figyeltünk Enyedi Éva áhítatára, Gebe Fügi Lenáta vallomására és a mezőbándi közösség bemutatkozására. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszonthallásra, békesség Istentől.

0: Rádiunk hírei először címszavakban. Akár 1620 lejes bírság is járhat a szabálytalan rollerezésért vagy kerékpározásért. A munkaügyi miniszter szerint növekszik a román gazdaság, dübörögni fognak a beruházások. Bolozsán másodszor is jelölhető miniszterelnöknek a Pénéli egyik vezető politikusa szerint. A Tarom kapott egy utolsó esélyt. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre, enyhe esőre is kell számítani. És most következzenek a részletek. A kerékpárok és elektromos rollerek egyre népszerűbb közlekedési eszközök, azonban használatuk fokozott felelősséggel jár. A Kovászna megyei rendőrfőkapitányság a közlekedés biztonság érdekében ismét felhívta a figyelmet a kétkerekű járművekre vonatkozó legfontosabb szabályokra és kötelezettségekre. A könnyű járműveket használók számának növekedése miatt a Kovászna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai ismét emlékeztetik a kerékpárral és elektromos rollerrel közlekedőket a közutakon érvényes, aktualizált közlekedési szabályok betartására. Ezek betartása nem csak jogi kötelezettség, hanem a közlekedés valamennyi résztvevője életének védelme szempontjából is alapvető feltétel, áll a közleményben. Kerékpárt vagy elektromos rollert közúton csak legalább 14 éves személy vezethet, a 16 év alattiak számára kötelező a védősisak viselése, amennyiben az úttesten közlekednek. Drágos Pöszláró ügyvívő munkaügyi miniszter szerint a helyreállítási és a kohéziós alapból megvalósuló beruházások miatt borítékolható, hogy Románia gazdasága növekedéssel zárja a 2026-os évet. A tárca vezető tegnapi sajtótájékoztatóján rámutatott, elképzelhetetlennek tartja, hogy az Európai Unió helyreállítási alapjából és kohéziós alapjából lehívott összegekből elindított beruházások ne hozzanak gazdasági növekedést. Mivel a helyreállítási tervbe foglalt projektek kivitelezésének határideje augusztus vége, a második és a harmadik negyedében dübörögni fognak a beruházások, idézte a minisztert az Agile Press. Pöszláru szerint ezzel Románia áttér a fogyasztás alapú gazdasági növekedésről a beruházások vezérelte növekedésre. Az Országos Statisztikai Intézet áprilisban közölt adatai szerint tavaly 0,7%-kal nőtt a román gazdaság 2024-hez képest, az utolsó negyed évben azonban 1,8%-kal kisebb volt a bruttó hazai termék, mint 2024 utolsó három hónapjában. Ilie Bolozsán ismét miniszterelnöknek jelölhető, mert ezt nem tiltja az Alkotmánybíróság, vallja Gabriel Andronaki, a Nemzeti Liberális Párt képviselőházi frakció vezetője. A politikus tegnap egy a Facebook oldalán közzétett bejegyzésben kifejtette, hogy az Alkotmánybíróság 2020-as határozata szerint egy bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott miniszterelnök ismét megbízható kormányalakítással, a jelölésével az államfő nem előrehozott választásokat akar kikényszeríteni, és a jelölt új parlamenti többséget tud maga mögé állítani. Andronaki szerint az utóbbi feltétel teljesülhet, mivel a Pénéli úgy döntött, hogy nem lép újabb koalícióra a Szociáldemokrata párttal. A képviselő szerint további feltétel, hogy a megbuktatott miniszterelnök jelölése ne közvetlenül a bizalmatlansági indítvány elfogadása után, hanem észszerű idő elteltével történjen, amely alatt módosulhat a parlament volt kormányfővel kapcsolatos álláspontja. Ez a feltétel is hamarosan teljesül, írta Andronaki. Az év végén lezárul a cég átszervezéses, ha nem válik nyereségessé, akkor valószínűleg csődbe fog menni. Tavaly is siralmas éve volt az állami légitársaságnak, a Taromnak, annak ellenére, hogy átszervezés alatt áll, aminek a célja a nyereségessé tétele. annak ellenére, hogy 2025 első 8 hónapjára 5 millió eurós profit volt, a Tarom 30 millió eurós veszteséget könyvelt el, írja a profit.ro. Az Európai Bizottság által is jóváhagyott 2026 végén záruló átszervezés keretében a cég 95,3 millió eurós állami támogatást kap tartozások elengedése és tőkeinjekció formájában. Ez az utolsó esély a Tarom számára, a továbbiakban törvényesen nem pénzelhetjük, tehát ennek az átszervezésnek el kell juttatnia a Taromot a gazdasági életképességhez. A Taromnak 2008 óta nem volt profitja, eladott bizonyos aktívumokat, azonban a légiszállítási tevékenységből 2008 óta nem termelt nyereséget. Egyértelmű, hogy egy cég nem veszítheti a pénzt 20 éven keresztül, nyilatkozta Bogdán Kiricoiu, a versenytanács elnöke. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre, enyhe esőre is kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség a maszol.ro, a kronika.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Királyok első könyvének, 8. részének, 57. verse.

Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom, menjen is földön. Máté írása szerinti Szent Evangélium 28. részének 18. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum,
4: világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
7: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
7: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
8: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
9: A zene az kell. Hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
10: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Ágnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
9: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit május 8-án péntek déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma Gustave Flaubert francia író gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így

hangzik. A siker csupán kísérő jelenség, sosem szabad céllá válnia. Nem sokára felcsendül a nap ájtata, majd keresztény ifjúsági énekek szólnak, és 12 óra 25 perckor az evangélikus rádió misszió lélekhangoló rovata következik, felfelé mutató közösségként címmel. 13 órakor híreket mondok, majd mesekosár rovatunkban az Okos Katica című mesét osztuk meg legkisebb hallgatóinkkal is, ezt követően pedig azokat a hallgatókat köszöntjük, akik ma ünneplik a névnapjukat, vagy életük más fontos eseményét. 13 óra 30 perctől Szempontok című rovatunkat sugározzuk Lukács Orsolya szerkesztésében. Rovatunkban ma arról beszélgetünk, hogy az emberek hogyan viszonyulnak az alkoholhoz. A második részt hallhatják. 14 órakor ismét híreket mondok. 14 óra 15 perckor versrovatunkban Gál Éva Emese Fohász című költeményét hallgatjuk meg. Ezt követően Groundwork angol nyelvű műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ez a péntek déli magazin műsor kínálata, tartsanak velünk, ha tehetik. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264 441-968-as telefonszámon. A nap ájtatát ma Lukács Orsolya mondja el.

Mai áhítatunk címe fordított adakozás. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Korintusbeliekhez írt 2. levél 9. fejezetének 7. verse. A következő percekben Carol Graves Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

A gyülekezetem az egyik vasárnap valami szokatlan tett, fordított adományozást végeztünk. Az volt a feladat, hogy vegyünk ki $10 az adományos kosárból, és azzal szerezzünk örömet valakinek, akinek szüksége van rá, bármilyen módon, szabad döntésünk szerint. Én úgy döntöttem, hogy ezt a pénzt a manikűrösömnek adom. A fordított adományozás lehetőséget adott, hogy beszéljek vele a hitemről, és arról, hogy mit tesz a gyülekezetem. A férjem a pénzét annak a fiatalembernek adta, aki bevásárol nekünk. A legidősebb unokám pedig a pékségben árusító hölgynek. Az apostolok cselekedeteinek 20. fejezetének 35. versében Jézus tanítására emlékeztet minket. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Mindannyian áldást kaptunk, amikor részt vettünk a fordított adományozásban. A pénz mellett a gyülekezetben kis kártyákat is kaptunk, hogy írjuk le az élményeinket, amelyeket a következő héten megosztottunk egymással. Megtudtam, hogy a pénz nem csak mosolyt csal az arcokra, hanem mindannyian megbecsültnek érezték magukat és a munkájukat. Az adakozók is áldást nyertek. Jézus mondta, adjatok és adatik nektek.

Imádkozzunk! Édesatyánk, köszönjük, hogy lehetőséget adsz a nagy lelkűségre mások iránt. Segíts, hogy figyelmesek legyünk a rászoruló emberekre a környezetünkben. Amen.

Áldás nyerek, amikor önzetlenül adok másoknak, mondja ezt Carol Greaves, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk, hogy önzetlenül tudjunk adakozni.

A Hanna Projekt együttes énekes szólt. A következőkben az Evangélikus Rádió Misszió Lélek hangoló rovata következik, felfelé mutató közösségként címmel. Készítette Zsíros András.

0: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én Zsíros András vagyok, ez itt pedig a Lélekhangoló. Egy olyan kedves óvoda pedagógus ül velem szemben, akit én már régóta ismerek, hiszen az én gyermekeim is abba az óvodába járnak, a Békés Csabai Evangélikus óvodába, amit néhány éve már ő vezet. Hevesi Réka óvoda pedagógusa vendégem. Nagyon régóta foglalkozol gyerekekkel, talán a gyerekek szeretete az, ami ezt az egész hivatást a leginkább meghatározza. Van-e ennek kezdeti időpontja? Meg lehet-e határozni, hogy milyen időpontra nyúlik ez vissza számodra?
1: Úgy gondolom, van kezdeti időpontja, bár akkor még nem tudtam, amikor megszülettek a gyermekeim. Több mint 27 évvel ezelőtt született a nagyobbik, igen, és van egy kisebb, 25 éves. Amikor ők megszülettek, akkor igazándiból még nem voltam benne biztos, hogy erre a pályára fogok kerülni, vagy erre a pályára készülök. Jóval korábban, még a gimnáziumi években én egy teljesen reál beállítottságú gyermek voltam, vagy tanuló voltam. Inkább a biológia érdekelt, a kémia, és ilyen pályára készültem. És ahogy megszülettek a gyermekeim, úgy gondoltam, hogy valahogy erre van az utam.
0: Megváltozott a világ körülötted ennyire a gyermekek születése miatt?
1: Azt gondolom, hogy abba éreztem azt igazán, hogy otthon vagyok. Tehát az a világ, amit a gyerekek biztosítanak, az a teljesen tiszta, őszinte lét a hétköznapoknak a megélése, a minden pillanatnak az átélése, az valami olyan új utat mutatott, hogy ez csodálatos. Tehát itt a jelenben tudok lenni, hiszen ők mindig a jelenben vannak.
0: Meg a fontossági sorrend egy kicsit megváltozik olyankor, nem?
1: Természetes, ugye, amikor valaki családot alapít és édesanyja lesz, akkor teljesen megváltozik a sorrend, a gyerekek lesznek az elsők.
0: A gyermekek ismerete, szeretete, a nevelésükből szerzett tapasztalat kell ahhoz, hogy valaki jó pedagógus legyen. Lehet olyan jó pedagógus, akinek nincsenek saját gyermekei?
1: Én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly elhivatottság kell, és nyilván ez az elhivatottság nem mindig akkor érkezik, amikor van gyerekünk, akkor is lehet, amikor nem. Tehát, hogy ahhoz, hogy valaki meg tudja tanulni magát a szakmai oldalát, a tudományos részét, ahhoz nem. És egyébként úgy szokta hozni az élet, hogy először tanulunk, és utána közben jönnek a gyermekek, de mindenképpen plusz tud jelenteni, amikor valaki meg tudja élni az anyaságot maga is. Már csak azért is, mert a szülőkkel való kapcsolat az nagyon fontos, hiszen anyaként akkor tudom igazán megélni, vagy pedagógusként is megérteni, hogy a szülőknek milyen kérésük, igényük, elvárásaik vannak, hogyha én is szülő vagyok.
0: Voltak éppen a munkád is két felé irányul. Egyrészt a gyermekeket kell vezetned, vigyázni rájuk, másrészt pedig a szülők felé is közvetíteni kell mindazt, ami az óvodában történik. Mennyire fele-fele arányban oszlik ez meg?
1: Elsősorban én a gyerekek érdekét képviselem, de ez nem elválasztható a szülőktől. Nyilván egy szakmai tudás szükséges, azt gondolom hozzá, az, hogy én szakmailag alá tudom támasztani, hogy mit miért teszünk az óvodában, de ehhez szükség van arra, hogy tudjam, hogy a szülőknek milyen kéréseik vannak, milyen igényeik vannak, tehát én a gyereket képviselem, és ebbe egyértelműen a szülő a partner, hiszen együtt tudunk a gyerekekért dolgozni.
0: Igen, hát tulajdonképpen az egész óvodának a hangulatait Békés Csabán abszolút ezt is tükrözi vissza. Az ember, ha belép az épületbe, annyira gyermekbarát, szeretetteljes légkör fogadja.
1: Közös ötleteink vannak, egy kicsit visszább kanyarodnék az óvoda kezdetére, hiszen valahol elmondhatom, hogy az óvoda is az én gyermekem, hiszen 2013-ban, amikor indult ez az óvoda, részese lehettem az alapító közösségnek. Egy nagyon meghatározó élménye volt az életemnek, hogy létrehoztunk egy óvodát. Hát milyen különleges dolog. Akkor találkoztunk először egyébként mi is felnőttek, amikor indultunk nyáron, és mégis olyan összhangban voltunk. Mindenki az akkori tapasztalatainak a legjobbját próbáltuk kiszűrni, és így jött létre a mi óvodánk. Ugye az elmúlt 5 évben már én

0: kaptam ezt a feladatot, hogy
1: te legyen az intézmény vezetője.
0: Az igen. intézmény vezetője, de azt gondolom, hogy továbbra is egy közös munka, hiszen az óvoda mi vagyunk, és minden egyes dolgozója, aki ott van.
1: Emlékszem erre a pillanatra, mert pont az én gyermekemnek a csoportjában voltál óvónő, amikor átvetted az intézmény vezetését, és én akkor úgy emlékszem, hogy kicsit fájt is, hogy ott kell hagynod a csoportot, mennyire volt nehéz a váltás, illetve hogy sikerült ennyi idő alatt megbarátkoznod ezzel az új helyzettel.
0: Nagyon fájdalmas volt, holott nyilván azért ez egy megtisztelő feladat. Képviselni egy óvodát, egy közösséget. Nagyon fontosnak tartom vezetőként, hogy része legyek ugyanúgy az óvodában a mindennapoknak. Tehát én az a típusú vezető vagyok, aki a legkevesebbet van az irodában, és csak akkor van ott, amikor éppen aktuálisan valamit meg kell oldani. Igyekszek a többi időt a csoportokba tölteni a gyerekekkel és a kollégákkal. Hiszen így látom azokat a hétköznapi dolgokat, akár nehézségeket, problémákat vagy változásokat, amikbe tudok segíteni. Így szoktam mondani, hogy mind a 90 gyerek az enyém, hiszen személyesen ismerem őket.

0: a Lélekhangoló Evangélikus műsorban Hevesi Rékát, a Békés Csabai Evangélikus óvoda vezetőjét kérdezi Zsíros András.
1: Biztos, hogy sokkal több konfliktust kell azóta kezelned, hogy vezetői szerepben vagy. Mennyire nehéz ezekkel az akadályokkal megküzdeni?
2: Én inkább azt mondom, hogy problémák vagy nehézségek adódnak, de minden esetben sikerül egy olyan konszenzusra jutni, ami mindenki számára jó, de elsősorban a gyermek számára. És azt mondhatom, hogy akkor így nincs is olyan konfliktus, ami gyűrűzne tovább.
1: Mennyire segít szerinted ebben az, hogy ez egy evangélikus, egy egyházi intézmény? Számít az, hogy van az intézmények egyfajta szellemisége, lelkisége?
2: Nyilván ugye a szabályok azok ugyanazok, teljes egészében annak kell megfelelnünk, mint bármilyen más köznevelési intézménynek. A lelkiség az nagyon-nagyon fontos. Amit szem előtt tartok én is, és úgy gondolom, hogy ezzel a dinamikával működik az óvoda, hogy figyelünk egymásra. Ez a mai világban egyre inkább fontossá válik. Úgy gondolom, hogy ez nem plusz feladat, hanem legalább annyit tölt az emberen. Hiszen olyan élményeket és visszajelzéseket kapunk a kollégáimmal együtt, ami töltést tud adni a továbbiakhoz. A lelkiség nyilván az a krisztusi értékrend, amit képviselünk, az egyfajta nyugalmas időszakokat is biztosít, hiszen ugye az egyházi évet követve, az ünnepeket így megélve, mindig ad egy nyugalmi időszakot, akár az adventbe, akár ugye húsvét előtti bőti időszakba, amikor oda tudunk figyelni még jobban. Tehát elcsendesedünk, magunkra figyelünk, egymásra figyelünk, és valahogy akkor talán könnyebben megtaláljuk fölfelé is az utat.
1: És a gyerekek erre mennyire nyitottak? Ők tudnak egymásra figyelni?
2: Nyilván ugye a család után az óvoda az az első leges szocializációs szintér, ahol ugye be kell illeszkedni a közösségbe, majdan ugye a társadalomba, hogy ott hasznosan tudjanak érvényesülni. Ez az óvoda kezdeti lépése, hiszen itt kerül először olyan helyzetbe, hogy nem csak én vagyok a világon, hanem rajtam kívül még nagyon sok mindenki van. Pontosan ezért fontos, hogy megtanulják. Amikor benne él abba, hogy figyelek, és mit jelent az, hogy figyelek a másikra? Nagyon sok mindennel tudok figyelni. A kommunikáción kívül, egy közös játék során hogy figyelek? Egy ünnep során hogy figyelek? Egy étkezésnél, hogy figyelek, sorolhatnánk az egész napot, hogy hogyan tudok az értő figyelemmel odafordulni a másik felé. Ha ezeket a pici magokat elültetjük, ez mindenképpen hasznos a továbbiakban is, hiszen egy olyan kapaszkodót adunk, hogy tudnak csendesedni. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ne csak rohanjunk, hanem el tudjunk csendesedni. Én szeretném ezt hinni, hogy igenis tudunk olyat adni a gyerekeknek, a mi óvodánkba.
1: A lelki tartalom a rendszeres egyházi jelenléttel is biztosítva van, hiszen a közeli gyülekezetnek a lelkészei rendszeresen tartanak olyan áhítatszerű közös együttlétet, ahol megismerkednek azokkal a ifjúsági énekekkel, ami később is adhat lelki táplálékot, lelki fogódzót a gyerekeknek. Mi a tapasztalatod, mennyire nyitottak a gyermekek ilyen alacsony életkorban erre a keresztény üzenetre?
2: Azt gondolom, hogy nagyon nyitottak. Nyilván ugye a zene az egy különleges, az egy egyetemes nyelv, de nem csak ebben nyilvánul meg, hiszen ez a fajta lét keretezi a napjainkat. Ugye reggeli érkezéskor a gyerekek, amikor már a saját csoportjukba érkeznek, 7:30-kor, akkor beszélgetőkörrel indítanak.
1: Ott mi történik, ezt elmesélem?
2: Igen, nyilván ez ugye pedagógustól függ, hogy ő milyen tartalmakat hoz bele, de nagyon sok esetben, ugye nyilván pici gyerekekről beszélünk, megbeszéljük azt, hogy kivel mi történt. Tehát ez is megint egy jelenlét. Nyilván amellett, hogy mondjuk az emlékezet felidéző képesség, stb., a folyamatos beszéd, a kifejező készség, nagyon sok mindent fejleszthetünk vele, de maga az, hogy megérkezek, itt vagyok, és beszélünk, köszönünk egymásnak, köszöntjük egymást, mindenki szót kap. Ha nem azt mondja el, mi történt vele mondjuk előző nap este, elmondja, hogy mit reggelizett, vagy mit vacsorázott, vagy a legfontosabb, ami őt akkor érte, és azt elmondhatja. Nagyon sok esetben, akár ünnepekhez kötődve, egy-egy kis mécses továbbadva, egy szeretett gondolatot ad tovább. Tehát ennek nagyon sokféle módja van, amikor szintén az egymásra figyelést tudjuk. Amellett ugye az étkezéseknél mindig hálát adunk, hogy itt lehetünk, és most ezt elfogyaszthatjuk, hiszen a világban számos olyan hely van, ahol ez nem adatik meg nekünk, tehát hogy már is értékelünk olyan dolgot, ami már annyira természetes. Tehát az apró csodákért, az apró jó dolgokért. Ugyanígy, amikor hittanfoglalkozások vannak, akkor nagyon fontos az, hogy megtanulnak, amellett, hogy nyilván egy-egy kis bibliai történettel megismerkednek, megtanulnak imádkozni. Nem csak egy szokványos betanult imád, hanem például a nagyon nagy csoportosoknál már maguk imádkoznak, és számomra is megdöbbentő volt, hogy egy 6 éves kisgyerek hogyan fogalmazza meg az ő imádságát.
1: Saját szavaikkal?
2: Saját szavaikkal, ugye, mert az a nagy csoport, inkább iskola előkészítő csoport, és nagyon kíváncsi voltam, mert nekem is nagyon nehéz volt, megmondom őszintén, először elmondani egy imát. Mert ugye az ember olyankor, amikor kezdi, meg akar felelni, hogy mit is kell mondanom, most köszönöm, most már men. Nekik nem okoz ilyen gondot. Ő nekik olyan természetes, hogy ők elmondanak egy imát. És megtanulják, hogy az ima, az hálát adok valamiért, és kérhetek is. És olyan aranyos dolgokat szoktak mondani.
1: Milyen érdekes, hogy felnőttként hogy elfelejtjük, vagy elveszítjük ezt a képességünket, nem?
2: Igen.

0: Mit tanultál azoktól a gyerekektől, akik téged körbevettek az óvodai éveid alatt?
1: Tanulom folyamatosan a jelenbe lenni, és örülni annak, ami történik. Ők képesek rácsodálkozni, és évről évre mindig, amikor előbújnak a bodobács bogarak, és összekapaszkodnak, és hogy milyen érdekes. De jól néz ki, 3-4-5, tehát, hogy mindig lehet rácsodálkozni, és olyan apró dolgokra, ami mellett mi elszaladunk. Jön a tavasz, na, kivirágoztak a fák, és akkor megyünk tovább. Talán oda kellene figyelni, hogy de gyönyörű az a virágszírom. Rászállt a méhecske, tehát hogy nekik megvan ez a képessége, és ez mi felnőttek valahogy úgy tovább megyünk ezek mellett, a dolgok mellett. Tehát a folyamatos rácsodálkozást, és az, hogy örülni minden percnek.
0: A felnőtt létben folyamatosan le kell lassítanunk magunkat, főleg akkor, hogyha gyerekek vesznek körül bennünket, mert sokszor a türelmetlenségünk, a felnőtt világban megszokott versenyzés, egymás letaposása abszolút nem működik a gyerekek között. És pont az a baj, hogyha ezt a mintát kezdik el ők is látni. Te tapasztalod ezt, hogy képesek a gyerekek a rosszat is eltanulni a felnőttektől?
1: Én azt gondolom, hogy nyilván egy mintát követünk, hát ezt azért tudjuk, hogy úgy tanulunk, még felnőttek is nagyon sok mindent meg tudunk tanulni. Igen, de nekik még megvan az a képességük, hogy képesek arra, hogy átlépjenek. Inkább képesek a haragot és a rossz dolgokat letenni. Mi nagyon sokszor húzzuk magunkkal. Ezen nyilván mérgezzük saját magunkat elsősorban, de ők egy-egy konfliktusnál is képesek arra, hogy újra kezdik. Megbeszéljük, és akkor utána gyere is, összevesztek, de már másik pillanatban semmi nem történt volna, ugyanúgy homokoznak tovább. Tehát, hogy nekik még megvan ez a csodálatos képességük, és jó volna, hogyha gyermekekként tudnánk mi is működni felnőttként, mert akkor én hiszem azt, hogy sokkal nyugalmasabb és békésebb lenne a világ.
0: Hát Jézus is azt mondta, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek, mert különben nem mentek be a mennyek országába. Hát lehet, hogy valami ilyesmire gondolt.
1: Igen, azt gondolom.
0: Amikor köztük vagy a gyerekek között, és ők feltöltenek az ő szeretetükkel, aztán haza kell menned, el tudod-e vinni magaddal azt a töltetet, amit a gyermekek szeretete ad, kitart-e a következő napig, amikor ismét találkozhatsz velük?
1: Igen, hiszen azért már több mint 23 éve folyamatosan köztük élek, és ez olyan feltöltést ad, hogy igen, de nyilván az ember szereti a családját, tehát az sem egy, az
0: igen,
1: sem egy rossz dolog, amikor otthon vagyunk,
0: persze.
1: És akkor ugye nem az óvis létbe kell megfelelni, vagy létezni. Én azt is szeretem. Az életem része a munkám, vagy a hivatásom, nem okoz gondot az, hogy most az óvodába teszem a dolgomat, és segítem a kollégákat, és mindent elkövetek a gyerekekért, és azért, hogy az ottani kiváló pedagógusok még jobban végezhessék a dolgokat, hiszen én őket szolgálom, nem okoz gondot, és tart.

0: lélekhangoló evangélikus műsorban Hevesi Rékát, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetőjét kérdezi Zsíros András.
1: Az óvoda vezetésében, vagy egyáltalán az óvoda pedagógusi létben mennyire meghatározó elem a te saját istenhited? Mennyire alapozza meg az itt végzett munkát?
2: Nagyon fontos, bár hogyha visszagondolok, az én hitem az elmúlt 15 évben erősödött meg, vagy mondhatnám azt, hogy akkor jutottam igazán hitre, és utána jöttek a felismerések, hogy tehát ez nem véletlen, ez nem szerencse, nem csak azért kerültem ide, mert. Tehát az, ahogy korábbiakban mondtam, hogy az a közösség, aki ott hirtelen akkor elindította ezt az óvodát, én biztos vagyok benne, hogy az sem véletlen volt. Tehát nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon fontos. Azt tudom átadni, ami én vagyok. Tehát, hogyha én nem élnék hitben, akkor nem tudnám átadni.
1: Akkor gyakorlatilag a hitre jutásod, meg az óvoda elindulása szinte párhuzamosan alakult.
2: Aha. Igen.
1: És mi volt előtte? Milyen volt az életed, hogyha arra visszatekintesz a hitre jutásod előtti éned?
2: Ugyanúgy szerettem a munkámat, tehát ugye én már akkor is óvodapedagógusként dolgoztam már jó 10 éve.
1: Hiányzott-e bármi?
2: Igen.
1: Ami
2: igen,
1: most
2: ez a legjobb.
1: Megvan?
2: Igen. Igen.
1: És mi hiányzott?
2: Egy belső nyugalom, a béke. El tudok fogadni dolgokat. És ez nem azt jelenti, hogy nem tudok harcolni vagy küzdeni dolgokért, hanem talán nem háborgok. Az a legjobb szó rá, hogy miért történik így, hanem el tudom fogadni azt, hogyha ha nem feltétlenül annyira jó, mert mindig azt nézem, hogy biztos valamit tanulnom kell belőle. Tehát valami oka van annak, és valahogy az egy nagyon erős kapaszkodó számomra, hogy ő tudja, hogy miért. Még hogyha én az én kis emberi képességemmel, értelmemmel képtelen vagyok fölfogni, vagy akár megérteni és látni az összefüggéseket, ő biztosan tudja, hogy miért ennek kell történnie. Biztosan azért adta feladatnak, vagy azért tette rám, mert ő tudja, hogy én ezt el fogom bírni. Ez az, ami a legtöbb lett, hogy ha én nem is hiszek, vagy nem bízok magamban, valaki bízik bennem.
1: Hát ez egy fontos különbség, mert különben, ha ez nincs meg, akkor szerintem az ember folyamatosan csak a körülmények áldozatainak tekinti magát, és mindenki és minden más a hibás, amiért most ezt vagy azt nem tudom megoldani, elérni, ami nem úgy sikerült. És akkor lehet, hogy tényleg hiányzik az ember életéből az a békesség, amiről beszéltél. Akinek ez nincs meg az életében, számára mit tudnál üzenni, mennyire lehet mondjuk példa egy olyan intézmény, amit vezetsz, akár felnőttek számára is lehet megtanulni ezt a fajta életvitelt, ami az Isten hiten alapulva egy kicsit több békességet enged be a szívünkbe?
2: Egy mintát követhetünk, de belülről kell, hogy jöjjön ez a meggyőződés, vagy ez a szeretet. Tehát csak akkor tud működni, hogyha nem erőltetem, hanem az a szeretet az jön. És ezzel a szeretettel fordulok a gyerekek felé, a kollégáim felé, a szülők felé.
1: Hát ezt a szeretetet viszont kívülről kapjuk, tehát másik emberen keresztül, a szülőkön keresztül plántálódik belénk. Mondjuk ennek egy jó helyszíne lehet egy evangélikus óvoda, ahol még picikorban, hogyha sok szeretettel feltöltik a gyerekeket, akkor lehet, hogy olyan felnőttek lesznek belőlük, akik képesek ezeknek az akadályoknak a legyőzésére. Ez mennyire cél? Hogy a kis szeretett raktáruk megtöltődjön csurig.
2: Nagyon fontos, és nagyon sok olyan szülő keres egyébként bennünket, akiknek nem tartozik egyébként a mindennapjaikhoz a hit. Tehát nem járnak templomba, nem feltétlenül a gyülekezet részei, de mégiscsak valami hiányt éreznek. És valahogy azt érzik, amikor bejönnek, hogy itt tudunk valami olyat adni, amit ők is lehet, hogy keresnek. Ha csak azt a pici magot adom, és akkor nem biztos, hogy egy hívő gyermeket nevelünk, de oda tudom adni talán akkor ennek a képességét, hogy megtanul csendesedni. Még hogyha nem is feltétlenül találja meg egyből a felfelé vezető utat, vagy inkább azt mondanám, hogy nem hallja meg a kopogtatást. De akkor is ezt megtanulja, tehát ez mindenképpen egy nagyon hasznos és szerintem nagyon fontos dolog, hogy ezt így megtanuljuk, de akkor lesz teljes, amikor átjárja az az érzés, amit úgy gondolom, hogy mi evangélikusok érzünk, vagy aki hitben él.
1: Az létező menet, hogy a gyermekeken keresztül, akiket mondjuk nyitottá sikerül tenni Jézus üzenete iránt, sikerül esetleg rajta keresztül a szülőket is megszólítani?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Bár ez úgy szokott lenni, hogy az a gyermek nyitott, akinek a szülei is nyitottak. Volt már rá példa, hogy óvodás gyermekünk utána a gyülekezet része lett, és én ezt sikernek élem meg, és most már azóta a iskolába jár, és ugyanúgy ott vannak az alkalmakon. Amikor bejönnek hozzánk, és látják, hogy hát ez nem is olyan
1: vészes,
2: igen, ez a jó szó, hát ez nem vészes, és akkor rájönnek arra, hogy hát ez jó. Tehát ezt talán te is megtapasztaltad, hogy az ünnepeinknél mi nagyon sokat énekelünk.
1: Persze.
2: És az első alkalommal, mert azt lelkész úrral szoktunk bemenni ezekre az alkalmakra, hogy hozza a gitárt, és akkor a kis csoportos szülők azok még nem mernek énekelni. Szokta lelkész úr mondani.
1: Nekik még ez új.
2: Igen, szokta lelkész úr mondani, hogy csak könnyebb énekelni, kinyitjuk a szánkat. Uh-huh. És lehet látni egyébként a változást a szülők részéről is, hogy már nyilván nagy csoportban, akkor meg aztán már énekelnek bátran, anyukák és apukák is. Nem az a lényeg, hogy most mindenki tökéletesen énekeljen, hanem a közösségi élmény. És megérzik, hogy ez a fajta út is lehet egy út, és nem is feltétlenül annyira rossz.

0: Tekintsünk az egész intézményre, vagy az egész eddigi megalakulása óta eltelt időre. Mennyire tekintett sikertörténetnek azt, ami az evangélikus óvodával itt Békés Csabán történt?
1: Én mindenképpen sikertörténetnek tekintem, mindaddig, ameddig keresnek bennünket.
0: Van szükség továbbra is az ilyen óvodákra, nem csak Békés Csabán, hanem szerte az országban, vagy szerte a világban?
1: Mindenképpen kellenek olyan pontok, ahol ennyire tudnak figyelni egymásra az emberek. Én úgy érzem, hogy ez egy ilyen hiánypótló közeg a légköréből adódóan. Árad a szeretet, az mindenképpen egy jó dolog, és akárhol történik ez a világnak bármelyik részén, ez szerintem csodálatos élmény mindenki számára.
0: Mióta elindult az intézmény, azóta már egy újabb szint épült az épületre. Szerinted meddig nőhet még az óvoda itt Békés Csabán? Van-e plafonja annak a növekedésnek, amit elérhet az intézmény?
1: Hát nyilván ugye törvények szabják a létszámunkat, tehát most egyelőre van kerete. Én szeretnék növekedni. Nyilván ennek azért nagyon sok feltétele van. Nem tudom, hogy majd a Jóisten merre terel bennünket. Én bízok benne, hogy tudunk növekedni. Lesz rá lehetőségünk.

Végéhez közeledik lélekhangoló evangélikus műsorunk. Hevesi Réka, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetője volt vendégünk, akivel Zsíros András beszélgetett óvodavezetői útjáról, és hogy mi teszi egy meghitt, Istenre mutató közösségé az óviukat. Lélekhangoló műsorunkat visszahallgathatják az Evangélikus Missziói Központ felületein, a YouTube-on, illetve webcímünkön, a misszió.luterán.hu honlap rádiómenüje alatt. A Spotify-on lélekhangoló név alatt találhatóak műsoraink felvételei. A műsorszerkesztőinek a következő e-mail címre írhatnak: evmis@luterán.hu. Most szerkesztőtársammal együtt szeretettel búcsúzunk.

Az elmúlt fél órában az Evangélikus Rádió Misszió lélekhangoló rovatát hallották Felfelé mutató közösségként címmel. A rovatot készítette Zsíros András.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, május 8-án péntek déli magazinműsorunk második órájában is. Szabó Anita mikrofonnál, és ma Gustave Flaubert francia író gondolatával köszöntöm Önöket. A siker csupán kísérő jelenség, sosem szabad céllá válnia. Hamarosan híreket mondok, 13:15-kor Mesekosár rovatunkban. Az Okos Katica című mesét osszuk meg, legkisebb hallgatóink számára is. Ezt követően ünnepeltjénket köszöntjük, majd Szempontok című rovatunkban ma arról beszélgetünk, hogy az emberek hogyan viszonyulnak az alkoholhoz. Tartsanak velünk, ha tehetik ebben az órában is, most híreinket hallják. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nemes László játékfilmjét is ingyenesen vetítik a kolozsvári Tiffen. Drónnal pásztázzák a településeket a soha nem látott mértékű illegális hulladéklerakás miatt. Nagy mínuszban zárta az első negyedévet a turizmus. Az amerikai hadsereg iráni célpontokat támadott, de Trump szerint a tűzszünet még érvényben van. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Nemes László Árva című játékfilmjét is vetítik a június 12 és 21 között tartandó kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. Az alkotást az amerikai Film Independenttel kötött partnerség keretében mutatják be. A kolozsvári Nemzetközi Filmszemle bejelentette, hogy partnerségre lépett a független filmek gyártását támogató és ösztönző amerikai Film Independenttel. Az együttműködés keretében az Egyesült Államok beli szakmai szervezet a Tiffen is bemutatja az Always Remember című programját, melynek célja a holokauszttal kapcsolatos tudatosság növelése. A Film Independent két alkotással mutatkozik be a TIFF 25 jubileumi kiadásán, Nemes László Árva című játékfilmjét és a Pepi Fandango című 2023-as spanyol dokumentumfilmet láthatja a közönség. Mindkét filmet a Győzelem moziban vetítik, a belépés ingyenes, írta az MTI. Arad megyében mára mindennapos gyakorlattá vált az illegálisan lerakott hulladékok problémája, sok esetben éppen az önkormányzatok tulajdonában lévő területeken, figyelmeztetett Mihály Paska prefektus. A hatóságok ezért úgy döntöttek, drónnal fogják átvizsgálni a megye mind a 78 közigazgatási egységének külterületét, hogy feltérképezzék a szabálytalan hulladéklerakókat. Az Arad megyei prefektus a megyei környezetőrség illetékeseivel tartott közös sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy eddig a szőnyeg alá söpörték a szemetet, ám ez a hozzáállás többi nem maradt következmények nélkül. Kiemelte, az önkormányzatok külön figyelmeztetést kaptak, mivel a legtöbb esetben a kezelésükbe tartozó területeiken halmozódnak fel a hulladékok. Az elmúlt két hónapban intenzív ellenőrzéseket végeztek, és összesen 35 helyszínen találtak illegálisan lerakott hulladékot, főként építési törmeléket. A problémás települések között szerepel a megye székhely is, hiszen Arad külterületén is találtak szabálytalan lerakókat. Márciusban nem csak a belföldi, hanem a külföldi vendégészakák száma is csökkent, amire hosszú ideje nem volt példa. A vendégek és a vendégészakák száma is csökkent Romániában az első negyed évben, derül ki az Országos Statisztikai Intézet pénteken közzétett adataiból. Márciusban 779 ezer turista töltött el legalább egy éjszakát idegenforgalmi szálláshelyen Romániában, 6,3%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 8,2%-kal 609 ezerre csökkent, míg a külföldieki 1,1%-kal 169 ezerre nőtt. A vendégészakák száma 8,6%-kal csökkent, a belföldi vendégészakák száma 10,9%-kal esett vissza, a külföldieki pedig 356 ezer volt 1,1%-kal kevesebb, mint 2025 márciusában. Az amerikai haderő olyan iráni katonai létesítményekre mért csapást, amelyek felelősek voltak a Hormuzi szoroson át haladó amerikai hadihajók ellen indított sorozatos, provokálatlan rakétás, drónos és kishajós támadásokért, közölte amerikai idő szerint csütörtökön az amerikai központi parancsnokság. Az amerikai erők megakadályozták az indokolatlan iráni támadásukat és önvédelmi csapásokkal válaszoltak, miközben az amerikai haditengerészet irányított rakétás rombolói május 7-én áthaladtak a Hormuzi szoroson az ománi öböl felé. Közölte az amerikai központi parancsnokság egy a CNN által idézett sajtóközleményben. Az amerikai központi parancsnokság szerint az amerikai erők által megcélzott iráni létesítmények között voltak rakéta és drónindító állások, parancsnoki és irányító központok, valamint hírszerzési, megfigyelő és felderítő csomópontok. Donald Trump amerikai elnök a támadások után közzétett bejegyzésben figyelmeztette Iránt, hogy ne fokozza tovább a feszültséget és mielőbb írja alá megállapodást. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma borongós lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A nap csúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár újalsóvárosi református egyházközségbe osztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Királyok első könyvének, 8. részének, 57. verse.

Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom, menjen is földön. Máté írása szerinti Szent Evangélium 28. részének 18. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrégeni Fiók Szervezet tevékenysége elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoport tevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoport tevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Szászrégenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 00 telefonszámon.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Másekosár rovatunk következik, amelyben az Okos Katica című mesét hallgatjuk meg, és az Erdő Erdő című gyerekdalt.
3: Másekosár! Másekosár!
4: Volt ebben az időben Nagy Magyarország sok szép leányzója közt egy szép leány, akinek a neve Katica volt. Ez még semmi se lett volna, mert Katicában is annyi volt a szép, mint Mariskában, meg Erzsiben, meg Panniban. A valami az volt, hogy ez a Katica nevű leányzó nem csak szép volt, de olyan okos is volt, hogy hetet hét határon túlszaladt a híre az okosságának. Végtére Mátyás királynak is a fülébe jutott az okos Katicának a híre. Azt mondta a király. Na hát, én is szeretnék beszélni evvel a nevezetes Katicával. Hozzátok felelében Budára. Hát otthon szépen felöltöztették Katicát, feltarisznyálták, elindították Budavára felé, Mátyás király elébe. A király addig kigondolt három kérdést, amelyekkel majd próbára teszi az okos Katicát. Mikor aztán elébe állították a piruló leányzót, azt mondta neki Mátyás. No te Katicák Katicája, nyisd ki a füledet!

Adok neked 3 kérdést, ha azokra megfelelsz, a király is azt mondja, hogy te vagy a legokosabb leányzó az országban. Először is. Van nékem a padláson 100 esztendős kócom. Mondd meg, tudsz-e abból aranyfonalat fonni? Hogy ne tudnék, nagyságos királyatyám, így felelt rá rögtön Katica. Csak csináltasson az én édesapám 100 esztendő sövényéből aranyorsót hozzá. Bólintott a király, hogy jól van. Jött a második kérdés. Másodszor azt kérdem, kedves húgám, van a padláson 100 lyukas korsóm is, hát azokat meg tudnád-e foltozni? Megén királyatyám, ha előbb kifordítatja azt a 100 korsót, mert azt a bolond is tudja, hogy színről nem szoktak foltozni. Még nagyobbat bólintott a király. Látom, édes lányom, hogy igen okos leány vagy. Harmadszor hát azt kérem tőled, hozzál is, meg ne is, itt is legyen, meg ne is. Várjon, felséget, hozom ízibe! Ezzel futott Katica kifelé. Csak egy kis darabig volt oda, már is jött vissza. 2 karjába 2 szitát tartott egymáson. Amint a király elébe lépett, letette szépen a 2 szitát a márvány pádimentumra. Parancsodra, királyatyám! Ahogy azután a király meg akarta nézni, mit hozott neki a leány, és felemelte a felső szitát, hopp! Elrepült a 2 szita közül egy hófehér galamb. Volt, nincs. Édes gyermekem, azt mondta Mátyás király. Most már látom, nincs te nálad okosabb Katica, kereke világon. Szólt a kincstárnoknak, 100 aranyat adjanak az okos Katicának. Férjhez mehessen, szerencsés asszony lehessen.

0: Mesekosár rovatunkban az Okos Katica című mesét osztottuk meg, és az Erdő-erdő című gyerekdalt. A következőkben a mai nap ünnepeltjét köszöntjük.
1: A mai napon, május 8-án a következő névnapokat ünnepeljük. Mihály, Géza, Győző és Péter. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Mihály héber eredetű bibliai férfi név, a Mikael magyar formája. Jelentése, ki olyan, mint Isten. A név eredeti viselője az egyik arkangyal, akit Dániel próféta könyvében, Júdás apostol levelében és a Jelenések könyvében említenek. A Géza régi magyar férfi név, valószínűleg török méltóság névből keletkezett. A jelentése hercegecske. A Géza név, ahogy ma használják, nem felel meg a régi kiejtésnek. 19. századi hibás olvasásnak köszönheti eredetét. A Győző férfi név 19. századi nyelvújításkori névalkotás a Viktor magyarosítása. A Péter férfi név, a görög Petrosz név, latin Petrus alakjából származik. A Bibliában Péter apostol neve Kéfa, Kéfás. Ennek görög fordítása a Petrosz, ami a szintén görög Petraszóból ered, ami sziklát jelent. Köszöntjük tehát május 8-án minden Mihály, Géza, Győző és Péter nevű hallgatónkat. A következő dal nekük szól.

0: A Bombon Együttes Soha nem mondtam el című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. A következő percekben Szempontok című rovatunkat sugározzuk Lukács Orsolya szerkesztésében. A mai részben arról beszélgetünk, hogy az emberek hogyan viszonyulnak az alkoholhoz. A második részt hallhatják.
1: Szempontok. Vélemény buborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Szempontok rovatunkban, a mikrofonnál Lukács Orsolya. A múlt héten Albert Máriával és Mádli Andrással beszélgettünk arról, hogy milyen is a viszonyunk az alkohollal. Most a következőkben a beszélgetés második részét hallhatják. Kicsit amúgy arra visszatérve, hogy a nők hajlamosabbak egyedül inni. Ismerek olyan embert, nőt igazából, aki zug ivó volt. Hogy elbújt, és úgy ivott. Mondjuk nem vodkát, hanem bort is lehetett érezni rajta, de hogy a nőknél szerintem az van, hogy valahol szégyellik az egészet, és akkor inkább titokban csinálják.
1: És talán kevésbé elfogadott. És hát, amúgy
0: persze, hogy az.
1: A zugivók az azok, akik elbújnak, igen. Vagy azok, akik nem is nagyon ismerik be magukról, hogy azok?
0: Nem, itt most azon alatt gondolok, hogy elbújnak, uh-huh. És úgy isznak.
1: Mert szerintem a nőknél talán az is fennáll jobban, hogy nem feltétlen veszik észre, hogy mennyit isznak. Tehát, hogy egyre több és több és több. Tehát, hogy régebbi barátnőm mesélte, hogy az édesanyjánál vette ezt észre, hogy na, elkezd egy kicsit úgy borozgatni, és akkor így az idő folyamán egy pohárból lett kettő, két pohárból egy fél üveg, fél üvegből egy egész üveg, és hogy úgy mondták neki, hogy amúgy, nem tudom, lehet egy kicsit sokat iszol, vagy érted, így próbálták felhozni a témát, és akkor nagyon megsértődött, tehát hogy szerintem lehet, jó, amúgy lehet, hogy alapjáraton a függőknél ez egy védekezési mechanizmus, mikor így felpróbálják hozni ellenük ezt, hogy na, észrevettük, hogy kicsit többet fogyasztasz a kelleténél. Én viszont ezt így több esetben nőknél látom, tehát hogy ugye mondtad, hogy a férfiak alapjáraton nyilvánosabban isznak, vagy jobban fel tudják ezt vállalni, hogy sokat isznak, a nők meg ugye inkább titokban csinálják, szóval lehet, hogy nem tudom, lehet az elfogadás is közrejátszik, vagy így a társadalom hogy látja azt, hogy ha egy nő iszik többet, ha egy férfi iszik többet. Szerintem az is rátesz azért.
2: Na, még van egy helyzet, amit ide bedobnék, és pedig lenne, hogyha a férfi iszik, általában még a legrosszabb esetben is elissza a fizetését. Ha a nő iszik, ritkábban történik, de történik, a házát elissza. Nem ismerek sok példát, de példák, amiket ismerek, sírnivaló. Tehát előbb a dolgokat, és a holmit, a kaját, a holmik,

0: és a végén az egész házat is képes elinni. Hát a korlátok egy kicsit másképpen vannak.
1: Hogy visszatérjek a kérdésemre, utána néztem ennek, hogy a nők vagy a férfiaknál van több alkoholista. A legtöbb nemzetközi felmérés szerint a férfiak között több az alkoholbeteg, alkoholhasználati zavarral élő ember, mint a nők között. A WHO adatai alapján világszerte a férfiak jóval többet isznak átlagosan, és náluk gyakoribb az alkoholdependencia is. 2019-ben az alkoholhoz köthető halálesetek körülbelül 2 millió férfit és 600 ezer nőt érintettek világszerte. A férfiak 52%-a fogyasztott alkoholt az előző 12 hónapban, nőknél ez 35% volt. Az egyfőre jutó alkoholfogyasztás férfiaknál átlagosan körülbelül 4-szer magasabb volt. Viszont a kutatások szerint a különbség csökken, az utóbbi évtizedekben a nők alkoholfogyasztása több országban nőtt, főleg a fiatalabb korosztályokban.
0: Hogyha az valamennyire igaz, amit mondtam, hogy a depresszió vagy a reménytelenség, ami közel rokon ivást idézhet elő, akkor ez nekem ezt jelzi, hogy főleg ilyen modern társadalomban nehéz manapság, vagy nehezebb a helyünket, vagy a helyüket megtalálni a fiataloknak, egyre gyakrabban a fiatal nőknek. Ide bedobnék egy olyan témát, hogy az ivást azt illik megtanulni. Hát alkohollal elbánni, azt illik megtanulni, és egy nagyon érdekes dolgot dobott fel ezelőtt, vagy 20 évvel egy amerikai lelkész hölgy, hogy az egyik nagy probléma az Egyesült Államokban az, hogy megtanulnak előbb az autóval elbánni, és később tanulnak meg az alkohollal elbánni, és hogyha már 16 éves korában megtanult vezetni, és tisztességesen vezet, stb., ő 21 évesen már egy 5 év tapasztalattal rendelkező sofőr, a legjobb korban van, amikor a reflexek a legjobbak, stb., és 21 évesen áll neki az alkoholfogyasztásnak, ott ül az asztalnál, mulat, minden rendben van, feláll, beül az autóba, és akkor kezd az alkohol tulajdonképpen működni. Ő nem tudja az előjeleket, nem tudja a konszekvenciákat, és bum. Hát az, amikor először kimondta, meglepődtem, és most már a magyar házadba is belemásztam, és mondja, itten, ahol már tizenvalahány évesen, tehát a hülye szülők tulajdonképpen kezdik, szerintem leggyakrabban, ünnepekkor, húsvétkor, karácsonykor, öntözésnél, kántálásnál, gyere, mert már nagy vagy, te férfi vagy, te 14 éveseknek.
2: Nekünk azt csinálták, hogy mindig, amikor láttuk, hogy isznak valamit, kíváncsiak voltunk, amikor kicsikék voltunk, és akkor mondták, hogy tudd bele a kisfolyadat.
1: Kitálom is.
0: Az rendben van.
2: Szerintem is. Tehát, hogy a gyermeknek a kíváncsiságát jó szerintem ebből a szempontból kielégíteni. Most az, hogy nyilván leitatod, vagy kicsit sokat adsz, az nem feltétlen jó. Nekem mindig azt mondták amúgy a szüleim, hogy fiam, inkább így áll itthon először, és legyél itthon részeg, mint hogy kint. És amúgy igen, ez szerintem nagyon fair. Tehát, hogy nem bűn az, hogyha megittasod. Nem a legjobb dolog nyilván fiatalon, meg kiskorúként, de szerintem itthon, meg így a környezetünkben, meg a környező országokban ez nagyon normális és természetes. És nagyon sokan mondják például azt így a korosztályomban, hogy jaj, hát ők már ilyen 15-16 évesen már nagyon sokat ittak, és kibulizták magukat, csak akkor most ilyen 23 évesen már le vannak nyugodva, és nem isznak annyit. Tehát, hogy valahogy ezt így tényleg így megéled akkor azt, lehet, hogy nem a legjobb, csinálsz egy csomó butaságot, de később talán már nem.
0: Nem autót, tehát nem. Nincsen konszekvenciája a forgalomba, az már nagy dolog. Én is több ilyen fiatalt ismerek, aki kipróbálta, egy párszor túlzásba vitte, meglátta, hogy mi a konzekvenciája. Az egyiket kikacagták, a másiknak feltettek egy ilyen zárt Facebook csoportra egy videót, hogy miket intézett a város központjába ittasan. És erre én vagy három megoldást találtam, ami szerintem jó. Tehát a továbbra határtalan, vagy nagyon bő fogyasztás szerintem nem a jó döntés, hogyha rövid ideig történik, és inkább mint kísérlet, vagy ilyesmi, akkor na, a tudomány, vagy az általános művelődés miatt ez is meg lehet. De három megoldást, amik fiataloknál láttam, és mondom, mindenki saját magának választotta, az egyik az, hogy valamikor be tudta állítani magát, hogy mennyi. Tehát akármilyen buli, akármit kínálnak, ő csak a sör mellett marad, vagy a bor mellett, de nem nyúlik hozzá az erős italokhoz. Azt mondja, hozzányúlsz az erős ital, ott vagy az orrodon. És az, hogy megossza, tehát egy egész este hat órán keresztül, egy egész buli keresztül, az a négy sör, az feloszlódik, tehát nem vészes, tehát az alkohol szint az még kor, oké, egy felnőtt testbe, tehát nem egy 40 kilós, hanem egy, mit tudom én, 60-70 kilós szeméről, ha beszélünk. Tehát az első megoldás az lenne, hogy megtanulom, mit bírok, mit szeretek, mi az, ami tisztességesen elviselhető, és akkor tartom magamat hozzá, és melyen a dolog tovább. A másik meg az lehet, hogy kipróbáltam, kikacagtak, nem az enyém. És a másik meg az, hogy egy ideig csinálom, és rájövök, hogy én tulajdonképpen nem is szeretem.
2: Nincsen feltétlen rá szükséged. Sokszor szerintem fiatalabbként, vagy gyerekként, amíg még iskolában vagyunk, és így a tini korba lépünk, azért kezdjük el, mert hogy a környezetünkben is, ugye a közösség az elkezdés, akkor úgy nyomást érzel arra, hogy te is csináld ugyanígy a cigivel, tehát hogy ez...
1: Mert az a menőség.
2: Igen, tehát hogy ezt valahogy a menőséggel kombinálják össze a korosztályok, és például most is, mikor voltunk Magyar Napokon, vagy hol, és ott mentünk, ahol van a szóraháta mögött az F-től. És hogy ott is tele volt ilyen 15-16 évesekkel is.
1: Nem jutottunk be tőlük az F-től.
2: Igen, és nagyon, tehát olyan állapotokban voltak, hogy én néztem, hogy hát azért nálunk nem volt ez ilyen. Tehát, hogy talán azt veszem észre, hogy most durvább a fiatalabb korosztálynál, tehát, hogy még többet isznak, mint mondjuk amennyit mi ittunk, vagy amennyit aztán a ti korosztályatok hívott, Torsi. És ez azért kicsit ijesztő abból a szempontból, hogy több is van megengedve nekik, ahogy én látom. Tehát, hogy a szülőktől, tehát, hogy otthonról több van megengedve, mint ami nekünk volt megengedve.
0: Nem csak, hogy megengedve, tehát már említettem, hogy vannak olyan hülye szülők, ezt szebben nem tudom megfogalmazni, hogy ösztönzik a gyerekeket, hogy ígyanak. Tehát most a nem 16-18 évesekről beszélünk, ahol szerintem ott van az ideje, hogy birkozzanak meg ezzel a dimenzióval, próbálják, nem hogy leígyák magukat, hanem hogy lássák, hogy lehet ezt az életbe tisztességesen befűzni, de 13-14 éveseket, vagy akár még fiatalabbakat bátorítani, hogy fogyasszanak, az egy katasztrófa, és ne felejtsük el, hogy ezeknek a 13-15 éveseknek nincsen saját jövedelmük. Hát a szülők fizetik az alkoholt. Én ezt nem tudom megérteni, a másikat meg, amit a saját szüleidről mondtad, hogy na gyere, próbáld ki itthon. Az szerintem egy nagyon jó hozzáállás, mert javarészének a gyerekeknek nem tetszik az alkoholnak az íze és a hatása. Nem tetszik. És akkor, hogyha meg van engedve, hogyha na, próbáld, nem világ vége, igen, mi megszoktuk, megszerettük, de próbáld, szereted, nem szeretem. Még van valami, amit akarsz tudni, ki akarod próbálni a másikat is? Hát, kipróbálnám. Világos. Kell még? Egyelőre nem. Uh-huh. És hogyha beszélgetés nyitva maradhat, erre még visszatérek a beszélgetésre, akkor szerintem a helyzet sokkal higgadtabb, és a veszély, hogy kollégák rá tudjanak szerintem, gyere, ne légy hülye, gyere te is, ne légy gyáva, gyere velünk, vagánykodunk. Kipróbáltam, nem szeretem. Ha nektek kell, fogyasszátok, én akármikor kipróbálhatom otthon, hogyha kell, nem kell veletek vagánykodjak, visszahúzódjunk egy kirándulásra, hülyére ígyuk magunkat. Fiam, az egyik fiam is volt egy olyan kiránduláson, ahol az osztályfőnöknő a rókázó fiatalokról gondoskodott. Tehát az egy szemét. Az alkoholt otthonról hozták, tehát nem ott vették, hanem otthonról hozták. A szülők tudták, hogy mivel küldik útra őket. Sőt, egy olyat is hallottam, hogy a zsidó családokban a gyerekek is kapnak bort. Tehát amikor egy ilyen vasárnapi szép ebéd van, a felnőttek fogyasszák komolyabban, és kap a gyerek is egy kisebb pohárba. És szerintem ez a fajta, merem megmondani, megtisztelés, hogy tégedet is, mint gyerek, komolyan veszünk, de épp azért, hogy komolyan veszünk, neked megszabjuk az adagodat, amely kicsi. Uh-huh. És ezzel megtanulod, hogy milyen, ott vagy velünk, nem egy, azért, hogy mikor mennek el a szülők, hogy próbáljan ki, mert ha ők annyira szeretik, akkor valami fantasztikus kell legyen. Hát, visszatérve a beszélgetésre, az egyik érdekes téma az alkohol, fiatalokkal, alkoholfogyasztással kapcsolatban az, amikor először megtudja a szülő, hogy a gyereke, fiú, lány nem számít, és milyen korban, az se számít nagyon, hogy berugott.
2: A reakció arra az szerintem kritikus. Mármint olyan szempontból kritikus, hogy a gyereknek, hogy marad meg, hogy a szülő hogy reagált. Hogy fogadta. De hogy amúgy például valamilyen szinten egyetértek azzal, amit mondasz, azzal, hogy ugye, hogyha a gyerek otthon próbálgatja, és otthon tapasztalja meg, hogy milyen mondjuk az, hogy berúg, vagy érzi a hatását, vagy az ízét bizonyos alkoholoknak. Viszont azért ne felejtsük el, hogy főleg az ilyen fiatalabb közösség, meg a gyerekek közössége, a tinik közössége olyan könnyen tudják befolyásolni egymást. Tehát, hogy hiába tapasztaltad te meg otthon, mert lehet, hogyha te nem iszol, akkor kinéznek, és nagyon erős egyéne kell legyen egy gyereknek ahhoz, vagy nagyon erős kiállása kell legyen ahhoz, hogy azt tudja mondani, hogy nem. És igazából nincs baj azzal szerintem, hogyha nem mindig tudják azt mondani, hogy nem. Tehát, hogy kell, azt is ki kell próbálni, meg tudod szabni a mértéket talán, és határokat tudsz húzni, hogyha már azt gondolod, hogy neked ez annyira nem fontos, de na, jobb mindenképpen szerintem is, hogyha otthonról kapja ezt a tapasztalatot a gyermek elsősorban, és nem kint, ahol nem feltétlenül olyan biztonságos, de nem mondanám azt, hogy ez teljesen kizárja azt, hogy bevonják őt is.
0: Tökéletesen igazad van, és örülök, hogy ezt így megfogalmaztad. Picit utaltam rá, de nem tértem át erre, hogy tulajdonképpen az alkohol próbálkozásnál még fontosabb, hogyha a gyerek vagy a suhanc egy jó önképpel nő fel. És ennek is az alapja a családba kezdődik, hogyha foglalkoztak vele, tehát a felnőttek körülötte, ott voltak, jelen voltak, nyitottak voltak. Nem minden, mert nem tökéletességről beszélünk, de hogyha a gyerek úgy nőtt fel, hogy tudta, hogy lehet bízni a világba, lehet bízni a szüleimbe, valamennyire nem tökéletesek, de legtöbb esetben végighallgatnak, nem sietnek ítélkedni és fenyegetni, és ezért egy előadást tartani, vagy egy áhítatot, hanem odafigyelnek, és felkarolnak, és esetleg adnak egy pár témát, hogy gondolkozzak, hogy oké, ez mostan megvolt, mit tanultál belőle? Hát nem konfrontatív, mert amikor valakivel szembeállunk és megtámadjuk, az automatikusan visszautasítást hoz magával. Na, visszatérve a lényegére, hogy azt a fiatal embert vagy fiatal lányt, akinek egy jó önképe van, aki tudja, hogy ki a világban, aki megvan elégedve magával, azt nehéz sürgetni, nehéz dolgokba bele szívni azért, vagy belehozni csak azért, hogy vagánykodjunk. Szépen megmondja, köszönöm nekem, ez nem kell, ez nem vagánykodás, ez egy hülyeség, majd egyszerűen elvonul onnét. Most több sztorit is olvastam nemrég, amikor elmegy a fiú vagy a lány egy bulira, tehát ugyancsak ilyen suhancokról szólt a sztori, és vagy már meg volt beszélve az egyik szülővel, hogy milyen kódot küld, tehát ne lássák a kollégák, hogyha az küld üzenetet, hogy anyu, gyere el, mert itten gonoszak, hanem valamit, hogy teljesen más, most nem is próbálok konkrétan emlékezni, de akár egy hülyeséget is, de az a kód, és eljön a mama vagy az apa, és akár még egy ilyen színdarabot is felállít, hogy nem érdekel velem, most jössz haza, mert többet, és az autóban meg a gyerek, jó. Köszi szépen. Tehát nem csak, hogy kimentettél egy rossz helyzetből, hanem nem is kellett a kollégák előtt hogy én legyek a gyáva, vagy hogy kikacagjanak. Tehát, hogyha a szülők hallgassák ezt a beszélgetést, nem csak az alkoholról van szó, hanem bizalomról. És hogyha ez a bizalom ezekbe a nehéz időkben, tehát ne gondolják a szülők, hogy a suhancnak könnyebb. Tehát a szülő átment egy csomó dolgon az életén, és persze, hogy fáj, amikor valaki, akibe egy csomó mindent belefektettél, látod, hogy veszélyes helyzetbetegbe hozza magát, és hogy nem tudja a legjobban navigálni. Na, de az a fiatal személynek az mostan egy olyan élethelyzet, amivel nem találkozott, amire nem készült fel, és hogyha ebbe a helyzetbe a legnagyobb támaszt, a legjobb támaszt nem kapja meg, mert azért, mert sose volt meg, vagy egyszerűen abban a helyzetben bezsong a felnőtt is, és elkezd hülyéskedni, elkezd prédikálni, vagy mit tudom én, mit ítélkedni. Mert te soha, mert...
2: Hát ott elvágod magad alatt a fát lényegében szülőként. Szerintem nagyon fontos az, hogy ne legyenek tiltások, és ne legyen megszégyenítés egy szülő-gyerek kapcsolatban. Tehát, hogy azt, amit mondtál, hogy ez a biztonságos szó, vagy üzenet, amit megírsz mondjuk édesanyádnak, édesapádnak egy-egy bizonyos bulin, vagy helyzetben, bárhol is légy, hogyha nem érzed magad kényelmesen, ez szerintem nagyon fontos, és minden családban kell. És az is, hogy a gyereket ne ítéld el azért, mert ki akar próbálni valamit. És lehet, hogy te megjártad, amikor fiatal voltál, és rossz dolog történt, de nem biztos, hogy a gyerek megfogja.
0: De akkor nem volt Facebook, és nem tud senki róla semmit. Vagy Markos telefon,
2: persze.
0: Most mindent lefotoznak.
2: Igen, más a következménye manapság, de hogy erről lehet nyitottan beszélgetni. És na, hogyha a gyermek mégis megcsinálja, akkor nem azt kell visszakapja, hogy na látod, fiam, én megmondtam, hanem azt, hogy igen, ez most megtörtént, lehetett volna okosabban is, de megtanulta a leckét. Tehát, hogy lehet, hogy egy beszélgetés neki nem volt elég arra, hogy ezt megértse, megtanulja a saját bőrén, de te nem ítélted el, nem dorgáltad meg, vagy oktattad ki feltétlenül, hanem szerintem az nagyon fontos, hogy a gyerek bármivel oda tudjon menni hozzád, és meg tudja mondani, hogy nézd, ez van. És hogy ne titkolja el, hogy ő most megy ki XY-hoz, és aztán igazából ki tudja, hogy mit csinál. Mert hogy fél a következményektől. Tehát ez nagyon sokszor láttam ezt így a saját korosztályomban is, hogy szülőknek teljesen más dolgokat mondtak a fiatalok, és jó magam is csináltam ilyet. Tehát, hogy na, mindenkivel megtörténik, és szerintem fontos ez, hogy a kommunikációhoz nyitott legyen.
0: Hát ide még bedobnék egy pár dolgot, és pedig főleg, hogyha ez nem épült fel idő folyamán, hogy mindenről tudunk otthon beszélni, de hogyha a szülő tudja, hogy van valaki, aki egy elég józan ember, még hogyha egy furcsább valaki is, de van valaki, egy józan ember, egy unokatestvér, egy kereszt, apa, anya, valaki, egy szomszéd, akivel a gyerek elbeszél mindent, és aki nem kell erről beszámoljon, hogy ottan mi történt, de tudom, hogy van egy felnőtt, egy tapasztalt ember, egy jó ember, akihez elmegy, na az már egy jó helyzet. Ugyanakkor jó szokásom szerint itten zavarnám egy kicsit a vizeket, és pediglen, hogy mint szülők se vagyunk egészen kiszolgáltatva, és szabad határokat szabjunk, főleg olyan helyzetekben, ahol a dolgok úgy néznek, hogy kicsúsznak a kezünkből, na azok a határok, vagy a konszekvenciák, következmények, azok józan dolgok kell legyenek, hogyha túlzottak, akkor inkább negatíván vanhatnak, de néha arra is szükség lehet, hogy azt mondjuk, nézd, ez meg volt beszélve, hogy ha ez és ez többször előfordul, nem muszáj az ivás legyen, más, lehet más hülyeség, nem számít, akkor én többet nem viszlek, vagy két hónapig nem viszlek el sehova autóval, vagy ilyen dolgok, amik ne legyenek életveszélyeztetők, vagy ne legyenek megalázók, de legyen egy érezhető, egy kézzel fogható, egy megérthető dolog.
2: Az egész, igen. Tehát ez nagyon fontos szerintem is, hogy azért nem hagyod most a gyereknek, hogy aztán tényleg orba szája csinálja a butaságot, hanem egyszerűen te is szabsz határokat neki, de egészséges határokat. Szerintem ez nagyon
0: fontos. Az, hogy a házba zárlak két hónap, az lehet, hogy a szülőnek nagyobb büntetés, mint a...
1: Hogy nem vagyok álszent én sem. Nekem is voltak tini koromban azért ilyen dolgaim.
2: Kinek nem? Szerintem
1: hogy most így visszagondoltam arra, míg beszéltetek, hogy anyu és apu ehhez hogy álltak hozzá. És hát amúgy én ilyen tizedikes koromban kezdtem el kijárni, és úgy felfedezgetni ezeket a dolgokat, de az én szüleim is úgy álltak hozzá, hogy itthon próbált ki, és aztán majd utána kint. Na hát nálunk az volt a feltétel, hogy konfirmálsz, és akkor utána te is ihatsz egy bort velünk, egy puhár bort. Vagy nálunk ez volt, hogy konfirmálás előtt nem, addig csak kis ujjal, konfirmálás után már lehetett egy annyi, hogy úgy legyen fogalmam arról, hogy mit tudom én, egy fél pohár bor az milyen, vagy egy fél pohár sör az milyen. Na és mikor így elkezdtünk tizedikben kijárni, így, hogy már kocsmázni jártunk, és hogy már ittunk is, hát soha nem kaptam annyi pénzt, hogy én attól most a földre igyam magam, nyilvánvalóan. Erre nagyon figyeltek, illetve a másik, amikor hazamentem, mindig oda kellett menjek, és adjak nekik puszit. És mindig apukám úgy jött, hogy... hogy nem puszit adott, ő megszagolt. És akkor erre nagyon vigyáztam. De viszont volt olyan alkalom is, hogy mondjuk másnapra azért picit rosszabbul voltam, mint ahogy kellett volna, és akkor úgy megkaptam azt a dorgálást, hogy nem kéne annyit inni, de ilyen félig viccesen, félig beszólogatva. Ja, és akkor aztán volt, hogy azért kicsit óvatosabban kell, és hogy vigyázzak magamra, és ez a szokásos szülős dolog. De hogy most úgy, és a mai napig is, hogy aztán mindig annyira sokat igyak mondjuk egy ilyen kimenetelnél, hogy ne tudjak magamról, nem. Mi van, ha apukám megszagol?
2: Nálunk egyszer volt 9-ben egy ilyen érdekes eset, amikor én musicaleztem az iskolában, és kimentünk az egyik előadás után az akkori planetáriumba inni, mert le volt foglalva, és akkor hát én akkor nagyon szerelmes voltam egy fiúba, aki visszautasított aznap, és akkor elég sokat ittam, és nagyon szomorú voltam, és nagyon sokat sírtam aztán egy idő után, és akkor egy haverom hazavitt, taxival, és nagyon kedves volt, és hazakísért, apukám jött le a kapuba, és én úgy féltem, hogy mit fog mondani, de nem szólt semmit, csak megölelt, és mondta, hogy nincsen semmi baj. És akkor felmentünk utána, én aztán lefeküdtem aludni, jó, és bement aludni, és nem volt ez így felhozva többet. Tehát, hogy szerintem az egy nagyon jó reakció volt a részéről. Mai napig viccesen, amikor kimegyünk inni, vagy valakihez megyünk inni, akkor néznek rám, hogy jaj, ez az ivászat, de hogy nem, tényleg nem te tudják azt, hogy vigyázzunk magunkra, és én sokszor voltam például a hugommal bulizni, és akkor anyukám mindig mondta, hogy de vigyázzunk egymásra, és tényleg amúgy nálunk ez nagyon megvolt, és szerintem ez egy nagyon jó dolog volt, hogy ezt így megtanították, hogy mindig, hát nézzünk a másikra is, hogy hogy van, és bármi van, akkor oda tudunk menni, és szerintem ez nagyon fontos, mert nagyon sok esetben látom azt, hogy a testvéreknél a kapcsolatok nem feltétlenül ilyenek.
0: Ide bedobnék valamit, ami számomra nagyon érdekes volt, mert ezek velem egy negyedben nőttek fel, Hát én 64-es születésű vagyok, ezek, akikkel a sztori ment, ezek kb. 60-as, vagy még az 50-es évekből is származtak. Ezek új lakónegyedek voltak, javarészük a lakóknak, a szülőknek faluból bevándorolt, vagy új családok, nagyon kevés lehetőséggel, tehát a két szülő az dolgozott, és ez az egy csoport, volt valaki a csoportból, aki nagyon szépen megírta, együtt nőttek fel, és jobban bántak egymással, mint sok testvér. Annyira, hogy amikor felnőttek, buliztak, ittak, a fiúk vigyáztak a lányokra. Tehát nem, hogy kihasználják, vagy ilyesmi, és a lányok visszajöttek az egyetemről, mondják, de jó dolgunk volt veletek, mert mostan a fiúk, minthogyha vadállatok lennének, állandóan csak vadásznak, hogy mikor mit tudnak, de ti vigyáztatok reánk. És szerintem itten van az értéke, hogyha egy olyan bandába vannak a fiatalok, ahol mindenki józan valamennyire, tehát buli, próbálkozás, stb., de nem használjuk ki egymást, tehát nem használjuk ki azt, hogy most a lány leitta magát. A fiúkat nehéz kihasználni, ha leitták magukat. Ott
2: szervusz!
0: Hát ebből a szempontból két nagyon különböző világba élünk, és szerintem ezt a fiúknak, aki nem így nőtt fel, tehát aki így nőtt fel, és azok közt is szerintem nagyon szépen bántak el vele, de érdemes erről elbeszélgetni, és szerintem itt, ahogy a legjobban működhet, az, ha az apa meg tudja magyarázni, akkor jó, de vagyunk sokan férfiak, akik nem értjük ezeket a dolgokat, és akkor, hogyha a mama el tudja magyarázni jobban esetleg a fiúnak, hogy mit jelenti az, hogy egy fiatal nő, hogy mennyire megsebezhető, hogy mennyire ki van néha szolgáltatva, és hogy mennyire jó, hogyha a férfiak a szerepüket így is betörtik a társaságba.
2: Igen, nagyon fontos az, hogy milyen barátokat válogatsz magad mellé, és hogy milyen társaságokba kerülsz. Nekem szerencsére sosem volt olyan tapasztalatom, vagy olyan társaságom, ahol ne vigyáztunk volna egymásra. Lehet, hogy nem voltunk mindenkivel jobban, de nem használtuk ki egymást. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos minden társaságban, hogy vigyázzunk egymásra.

Az elmúlt fél órában Albert Máriával és Mádli Andrással beszélgettünk arról, hogy milyen is a viszonyunk az alkohollal. Szempontok rovatunk ezzel a végéhez ért, Lukács Orsolyát hallották. Békesség Istentől viszont hallásra!

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Szempontok című rovatunkat hallották, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett. A mai részben arról beszélgettünk, hogy az emberek hogyan viszonyulnak az alkoholhoz. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit május 8-án, péntek déli magazinműsorunk utolsó órájában is. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Gustave Flaubert francia író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A siker csupán kísérő jelenség, sosem szabad céllá válnia. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A következő percekben híreinket sugározzuk. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nemes László játékfilmjét is ingyenesen vetítik a kolozsvári Tiffen. Drónnal pásztázzák a településeket a soha nem látott mértékű illegális hulladéklerakás miatt. Nagy mínuszban zárta az első negyedévet a turizmus. Az amerikai hadsereg iráni célpontokat támadott, de Trump szerint a tűzszünet még érvényben.

0: van. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Nemes László Árva című játékfilmjét is vetítik a június 12 és 21 között tartandó kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. Az alkotást az amerikai Film Independenttel kötött partnerség keretében mutatják be. A kolozsvári Nemzetközi Filmszemle bejelentette, hogy partnerségre lépett a független filmek gyártását támogató és ösztönző amerikai Film Independenttel. Az együttműködés keretében az Egyesült Államok beli szakmai szervezet, a TIFF-en is bemutatja az Always Remember című programját, melynek célja a holokauszttal kapcsolatos tudatosság növelése. A Film Independent két alkotással mutatkozik be a TIFF 25 jubileumi kiadásán, Nemes László Árva című játékfilmjét és a Pepi Fandango című 2023-as spanyol dokumentumfilmet láthatja a közönség. Mindkét filmet a Győzelem moziban vetítik, a belépés ingyenes, írta az MTI. Arad megyében mára mindennapos gyakorlattá vált az illegálisan lerakott hulladékok problémája, sok esetben éppen az önkormányzatok tulajdonában lévő területeken, figyelmeztetett Mihály Paska prefektus. A hatóságok ezért úgy döntöttek, drónnal fogják átvizsgálni a megye mind a 78 közigazgatási egységének külterületét, hogy feltérképezzék a szabálytalan hulladéklerakókat. Az Arad megyei prefektus a megyei környezetőrség illetékeseivel tartott közös sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy eddig a szőnyeg alá söpörték a szemetet, ám ez a hozzáállás többi nem maradt következmények nélkül. Kiemelte, az önkormányzatok külön figyelmeztetést kaptak, mivel a legtöbb esetben a kezelésükbe tartozó területeiken halmozódnak fel a hulladékok. Az elmúlt két hónapban intenzív ellenőrzéseket végeztek, és összesen 35 helyszínen találtak illegálisan lerakott hulladékot, főként építési törmeléket. A problémás települések között szerepel a megye székhely is, hiszen Arad külterületén is találtak szabálytalan lerakókat. Márciusban nem csak a belföldi, hanem a külföldi vendégészakák száma is csökkent, amire hosszú ideje nem volt példa. A vendégek és a vendégészakák száma is csökkent Romániában az első negyed évben, derül ki az Országos Statisztikai Intézet pénteken közzített adataiból. Márciusban 779 ezer turista töltött el legalább egy éjszakát idegen forgalmi szálláshelyen Romániában, 6,3%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 8,2%-kal 609 ezerre csökkent, míg a külföldieki 1,1%-kal 169 ezerre nőtt. A vendégészakák száma 8,6%-kal csökkent, a belföldi vendégészakák száma 10,9%-kal esett vissza, a külföldieki pedig 356 ezer volt 1,1%-kal kevesebb, mint 2025 márciusában. Az amerikai haderő olyan iráni katonai létesítményekre mért csapást, amelyek felelősek voltak a Hormuzi szoroson át haladó amerikai hadihajók ellen indított sorozatos, provokálatlan rakétás, drónos és kishajós támadásokért, közölte amerikai idő szerint csütörtökön az amerikai központi parancsnokság. Az amerikai erők megakadályozták az indokolatlan iráni támadásukat és önvédelmi csapásokkal válaszoltak, miközben az amerikai haditengerészet irányított rakétás rombolói május 7-én áthaladtak a Hormuzi szoroson az ománi öböl felé. Közölte az amerikai központi parancsnokság egy a CNN által idézett sajtóközleményben. Az amerikai központi parancsnokság szerint az amerikai erők által megcélzott iráni létesítmények között voltak rakéta és drónindító állások, parancsnoki és irányító központok, valamint hírszerzési, megfigyelő és felderítő csomópontok. Donald Trump amerikai elnök a támadások után közzétett bejegyzésben figyelmeztette Iránt, hogy ne fokozza tovább a feszültséget és mielőbb írja alá megállapodást. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47-bani és 100 magyar forint 1 lej 43-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma borongós lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A nap csúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközségbe osztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Királyok első könyvének, 8. részének, 57. verse.

Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom, menjen is földön. Máté írása szerinti Szent Evangélium 28. részének 18. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
3: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A kolozsvári fiók szervezet egészségi és szociális gondokkal élők számára nyújt segítséget. Idősek és betegek ellátása érdekében két gondozó otthont működtet, felvállalja a betegek otthoni ápolását, a palliációs ellátás keretén belül pedig speciális szakellátást biztosít a gyógyíthatatlan stádiumban lévő rákos betegeknek, támaszt nyújtva családtagjaiknak is. Az alapítvány gyerekprogramja hátrányos helyzetű családból származó gyermekek nevelését, tanulmányi és szociális felzárkóztatását vállalja fel komplex délutáni foglalkozás által. A fiatalokat társadalmi szerepvállalásra ösztönzi a Kolozsvári Fiúk Belföldi és Nemzetközi Önkéntes Programja. Saját tevékenységeibe fogad helyi és külföldi fiatalokat, valamint külföldi szolgálatra is küld ki önkénteseket. Részleteket a www.diakonia.ro/CJ honlapon olvashatnak. Érdeklődni bármilyen segítségkérés esetében a 0264 44 19 71-es telefonszámon, valamint a diakonia2005@yahoo.com. e-mail címen lehet.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Versrovatunk következik, amelyben Gál Éva emese Fohász című költeményét osztuk meg.

Gál Éva emese, fohász. Maradj örök értékünk, drága Isten, kétségeinkből támadj újra fel, hevíts lelkünk a megfeszített hitben, mert jaj, a testnek egyre hűlni kell. Mert te magad sem válthatod fehérre, ha hontalanná válik itt a szó. Fohászunk mind hiába tör az égre, alatta fájdalmunk mindenható. Jönnek, tűnnek korok és forradalmak. Ember kiált, elvérzik, avagy hallgat, sorsa vér.

kétkes, míg bölcsője hamis. Te mindenütt vagy, most nem lehetsz máshol. Hát mentsd-e tájat, mentsd-e pusztulástól. Hát ments meg vele, ments meg minket is.

0: Thank you for being with us today, and I hope that you will join us next week too. Till then, God bless.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
2: Randwork angol nyelvű műsorunkat hallották, amelyet Szecsüdi Árpád szerkesztett. Yeah.

Lassan műsoridőnk végéhez érkezünk, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órától homokora késő-eli műsorunkban szintén jó magam várom majd önöket. Adásunk első órájában Agnus 35 román nyelvű rovatunkat hallhatják, amelyet Mádli András szerkesztett. A második órában a nap állítata csendül fel, amelyet kalendárium és névnap köszöntő követ. Harmadik órában nagy részben jazzzenéből válogatunk. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A nap gondolatával búcsúzom, amely Gustave Flaubert francia írótól származik. A siker csupán kísérő jelenség, sosem szabad céllá válnia. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.robablapon interneten keresztül. Ha pedig üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A Ma Déli magazin műsorházigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott tartalmas, kellemes hétvégét kívánok minden kedves hallgatónak. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Csak néztem a képeket, hogy tudtunk mind nevetni, mint víz a tenyérből.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nemes László játékfilmjét is ingyenesen vetítik a kolozsvári TIFF-en. Drónnal pásztázzák a településeket a soha nem látott mértékű illegális hulladéklerakás miatt. Nagy mínuszban zárta az első negyedévet a turizmus. Az amerikai hadsereg iráni célpontokat támadott, de Trump szerint a tűzszünet még érvényben van. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Nemes László árva című játékfilmjét is vetítik a június 12 és 21 között tartandó kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. Az alkotást az amerikai Film Independenttel kötött partnerség keretében mutatják be. A kolozsvári Nemzetközi Filmszemle bejelentette, hogy partnerségre lépett a független filmek gyártását támogató és ösztönző amerikai Film Independenttel. Az együttműködés keretében az Egyesült Államokbeli Szakmai Szervezet a TIFF-en is bemutatja az Always Remember című programját, melynek célja a holokauszttal kapcsolatos tudatosság növelése. A Film Independent két alkotással mutatkozik be a TIFF 25 jubileumi kiadásán, Nemes László Árva című játékfilmjét és a Pepi Fandango című 2023-as spanyol dokumentumfilmet láthatja a közönség. Mindkét filmet a Győzelem moziban vetítik, a belépés ingyenes, írta az MTI. Arad megyében mára mindennapos gyakorlattá vált az illegálisan lerakott hulladékok problémája, sok esetben éppen az önkormányzatok tulajdonában lévő területeken. Figyelmeztetett Mihály Paska prefektus. A hatóságok ezért úgy döntöttek, drónnal fogják átvizsgálni a megye mind a 78 közigazgatási egységének külterületét, hogy feltérképezzék a szabálytalan hulladéklerakókat. Az Arad megyei prefektus a megyei környezetőrség illetékeseivel tartott közös sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy eddig a szőnyeg alá söpörték a szemetet, ám ez a hozzáállás többi nem maradt következmények nélkül. Kiemelte, az önkormányzatok külön figyelmeztetést kaptak, mivel a legtöbb esetben a kezelésükbe tartozó területeiken halmozódnak fel a hulladékok. Az elmúlt két hónapban intenzív ellenőrzéseket végeztek, és összesen 35 helyszínen találtak illegálisan lerakott hulladékot, főként építési törmeléket. A problémás települések között szerepel a megyeszékhely is, hiszen Arad külterületén is találtak szabálytalan lerakókat. Márciusban nem csak a belföldi, hanem a külföldi vendégészakák száma is csökkent, amire hosszú ideje nem volt példa. A vendégek és a vendégészakák száma is csökkent Romániában az első negyed évben, derül ki az Országos Statisztikai Intézet pénteken közzétett adataiból. Márciusban 779 ezer turista töltött el legalább egy éjszakát idegenforgalmi szálláshelyen Romániában, 6,3%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 8,2%-kal 609 ezerre csökkent, míg a külföldieki 1,1%-kal 169 ezerre nőtt. A vendégészakák száma 8,6%-kal csökkent, a belföldi vendégészakák száma 10,9%-kal esett vissza, a külföldieki pedig 356 ezer volt 1,1%-kal kevesebb, mint 2025 márciusában. Az amerikai haderő olyan iráni katonai létesítményekre mért csapást, amelyek felelősek voltak a Hormuzi szoroson át haladó amerikai hadihajók ellen indított sorozatos, provokálatlan rakétás, drónos és kishajós támadásokért, közölte amerikai idő szerint csütörtökön az amerikai központi parancsnokság. Az amerikai erők megakadályozták az indokolatlan iráni támadásukat és önvédelmi csapásokkal válaszoltak, miközben az amerikai haditengerészet irányított rakétás rombolói május 7-én áthaladtak a Hormuzi szoroson az ománi öböl felé. Közölte az amerikai központi parancsnokság egy a CNN által idézett sajtóközleményben. Az amerikai központi parancsnokság szerint az amerikai erők által megcélzott iráni létesítmények között voltak rakéta és drónindító állások, parancsnoki és irányító központok, valamint hírszerzési, megfigyelő és felderítő csomópontok. Donald Trump amerikai elnök a támadások után közzétett bejegyzésben figyelmeztette Iránt, hogy ne fokozza tovább a feszültséget és mielőbb írja alá megállapodást. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma borongós lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A nap csúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközségbe osztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Királyok első könyvének, 8. részének, 57. verse.

Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom, menjen is földön. Máté írása szerinti Szent Evangélium 28. részének 18. verse.

0: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám. Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Pekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Lelki egészség hét.
3: Tehát itt az együttre tenném a hangsúlyt, mert ez nagyon fontos a lelki egészség szempontjából, hogy ne egyedül birkózzunk meg, vagy próbáljunk megbirkózni a nehézségeinkkel, hanem fogjunk össze. Ez a program tulajdonképpen a közösség erejére, szolidaritására és a reményre épít.
2: Gyermek és csecsemők szája által ezzel a címmel rendezett katekéitak találkozót a tiszántúli református egyházkerület.
4: Konferenciát most a egyházkerülettel együtt szervezzük. Nem egy sorozat része, de szerettünk volna az imádságéva tematikába bekapcsolódni egy ilyen alkalommal is. Nem tudom, mert a katekézis szó mennyire ismerős, szerintem van, akinek ez nem sokat mond. A katekézis az egy régi görög szép szó, és ahhoz az időszakhoz kötődik, amikor a kereszténység erősen expanzív jellegű volt.
2: Fókuszban a biztonságos szórakozás a 31. KMDS diáknapokon.
5: Az idei diáknapok témája az esküvő, ahogy mi itt magunk között néha hívjuk, hogy bazinai dien lagzi. Ez igazából a diáknapozóktól jön ez a témaötlet egyébként, és egy viccből kezdtünk el fantáziálni róla, és így lett egy valóság belőle.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Május 4-e és 8-a között rendezték meg a Lelki Egészség Hetét, amelynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mentális jólét, a stresszkezelés és a lelki egyensúly fontosságára. A programsorozat során előadásokkal, beszélgetésekkel és közösségi alkalmakon segítik az érdeklődőket abban, hogy tudatosabban figyeljenek önmagukra és egymásra. Hogy miért különösen aktuális ma a lelki egészség kérdése, és hogyan őrizhetjük meg belső egyensúlyunkat a mindennapok kihívásai közepette, arról török olyan mentálhigiénész szakemberrel beszélgetünk.
6: Május 4 és 8-a között tartják a Lelki Egészség Hetét, hát az Európai Mentális Egészség Héthez kapcsolódva. Mit kell tudni ennek a programnak a lényegéről, hátteréről? Hát a lelki egészségünk témájába folytatjuk majd.
3: Ez egy nagyon fontos kezdeményezés, és már évek óta folyik ez az európai májusi kezdeményezés, hogy egy hetet szenteljünk a lelki egészségnek, a mentális és lelki egészségnek Európában. Ebben az évben, 2026-ban egy olyan fókusszal indult ez a program. Együtt erősebben helyezzük előtérbe a lelki egészséget a változó Európában. Tehát itt az együttre tenném a hangsúlyt, mert ez nagyon fontos a lelki egészség szempontjából, hogy ne egyedül birkózzunk meg, vagy próbáljunk megbirkózni a nehézségeinkkel, hanem fogjunk össze. Ez a program tulajdonképpen a közösség erejére, szolidaritására és a reményre épít. Itt ők arra gondolnak, hogy Európa nagyon nagy átalakulásokon megy keresztül, ez digitális váltást is jelent, és különféle gazdasági dolgokat is, a fiatalokra nehezedő nyomást, és ez sokakban kelt bizonytalanságot, hogy ezért is ezt választották most témául. A mentális egészség alapvető emberi jog, és meghatározza a mindennapjainkat. Nagyon fontos, hogy tegyünk azért, hogy el tudjuk látni a feladatainkat, hogy elégedettek tudjunk lenni, hogy kapcsolódni tudjunk másokkal. A fő üzenete ennek a hétnek az, hogy így kollektíven kell ezekhez a problémákhoz nyúlnunk és megoldanunk. Nem egyedül kell megbirkóznunk a válságokkal, hanem a gyógyulás és a túlélés az közösségi szinten egymást támogatva történik. Persze ennek van ilyen politikai

0: vonulat, a vetülete is. Tegnap volt egy esemény az Európai Parlamentben. Ők egy átfogó stratégiát szeretnének a lelki egészség, a mentális egészségnek a támogatását illetően. Illetve nagyon fontos itt ebben az évben az, hogy a fiataloknak a bevonása az őket érintő intézkedésekbe, programokba, hogy ne nélkülük döntsenek róluk. Úgyhogy ez egy fontos pont.
1: Mit kell, hogy jelentsen az ember számára a lelki egészségnek a szerepe? Milyen funkciót kell, hogy betöltsön, akár szakemberként számodra, mit jelent ez a kérdés?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye a magyar nyelvben mi ezt a lelki egészség kifejezést használjuk. Most így az európai program kapcsán a mentális egészség kifejezés került előtérbe. A mentális egészség az olyan, úgy tudnám mondani, mintha a háznak a szerkezete, tehát az nagyon fontos, hogy meglegyen a falak, a tető, stabilak legyenek, és a lelki egészség pedig az otthon melege, vagy a berendezés, az ott lakóknak a boldogsága. És hogy ha falak ugyan stabilan állnak, de belül sötét van, és minden barátságtalan, akkor ez egy nagyon reménytelen érzés. És a lelki egészség az számomra ezt jelenti, hogy otthon érzem magam a világban, hogy van értelme az életnek, a mindennapoknak, meg tudok birkózni a kihívásokkal, és alapvetően jól vagyok, vagy elégedett vagyok azzal, ami van. És ez nagyon sok mindent jelenthet, mert hogy lehetünk nyomás alatt, de mégis érezhetjük magunkat jól. Tegnap voltunk vagy részt vettem én is egy lelkiegészséggel kapcsolatos online konferencián, amit a Magyar Mentálhigiénés Szövetség és néhány erdélyi mentálhigiénés szervezett, és nagyon jó volt itt találkozni és beszélni erről, hogy mit is jelent számunkra ez a lelkiegészség, a mentális egészség. Itt is a biztonságot, az egyensúlyt, a nyugalmat, a jólétet, a teljességet, az önazonosságot, a magunkkal való kapcsolatot, másokkal való kapcsolatot, és még az Istennel való kapcsolatot is ide tudtuk hozni. Amikor ezek megvannak, akkor vagyunk lelkileg rendben.
1: Függnek a külső körülményektől? Mert hallgatva ezt a beszélgetést, azt gondolnák, hogy persze ez jó hangzik, azért Kárpátalján élünk itt a saját problémáinkban, senki nem mondja azt, hogy lelki egészség működhetés a körülményektől függetlenül lehetünk egyben lelkileg.
0: Igen, biztos, hogy egy ilyen nehéz helyzetben, amiben most a kárpátaljak vannak, ez sokkal több erőfeszítést igényel, vagyis nem is erőfeszítést talán, hanem figyelmet. Mert hogy mindig eszembe jut Placid atya, Olofsson Placid, aki a gulágon is boldog és lelkileg kiegyensúlyozott tudott lenni, tehát hogy az sem volt egy könnyű helyzet, és ebben a nyomás alatt is lehetnek olyan kis praktikáink, lehetnek olyan rituáléink, amelyek segítenek nekünk abban, hogy megmaradjunk lelkileg egészségesnek. Nekem van egy kárpátaljai közösségem is, akik segítő szakemberek, és velük is erről beszéltünk most a májusi lelkiegészség hét kapcsán, hogy melyek azok a dolgok, melyek azok a cselekvések, amely őket segíti abban, hogy lelkileg egészségesek legyenek. És ilyen ötletek jöttek fel, hogy keljünk fel időben, hogy legyen elég időnk magunkra is. Menjünk időben aludni, hogy visszakapjuk az energiánkat. Hagyjuk abba az ártalmas szokásokat. Beszélgessünk olyan emberekkel, akikkel jó együtt lenni. Sportoljunk, tegyünk meg legalább 10 000 lépést naponta. Ne nézzük a képernyőt olyan sokat, csökkentsük a képernyőidőt. Olvassunk minden nap valami olyat, ami a lelkünket felemeli. És esetleg tanuljunk valamit, az önfejlesztése is legyen időnk. De nagyon sok olyan

0: listák gyűlésén online. Ez egy nagyon fontos, megtartó közösség. Tudok olyat, aki elvégzett egy online kurzust, egy ingyenes online kurzust, hogy fejlessze magát, és hogy ebben a nehéz helyzetben is tudjon előre lépni. Tehát vannak ezek ilyen kis, apró, és nem is olyan apró lépések, amelyekkel tudjuk magunkat segíteni.
1: Egy téma fontos talán a segítségkérés, és ebben vagyok igazán elmaradva. De európai normák szerint ez már egy rutin, de nálunk korábban a közösség, az utca, a lóca intézménye, a fonó és a kerti munkák közösségében nagyon sok dolog meggyógyult, és nagyon sok dolog felszínre jött, aztán feldolgozásra került. Most ezek a közösségek a külső hatások miatt egyre kisebbek, vagy éppen megszűntek ideiglenesen, így aztán ott vagyunk magányunkban a saját gondjainkkal, problémáinkkal, és nem merünk segítséget kérni.
0: Igen, ez sokszor így van, és nem biztos, hogy egy nyugati országban élő ember könnyebben kér segítséget. Ez inkább annak a kérdése szerintem, hogy mennyire beszélünk arról, hogy ez rendben van, hogy segítséget kérjünk, segítséget lehet kérni. Kárpátalján már nagyon sok mentálhigiénés szakember van. Biztos, hogy találunk a környezetünkben olyat, aki tud ebben segíteni, vagy legalább elirányít olyanhoz, aki segíthet. A másik a Kárpátaljai Lelki Első Segélytelefonszolgálat, akik a hét minden napján 0-24 órában elérhetőek. Tehát egy-egy beszélgetésre ott is van lehetőség. Nagyon fontos szerintem az, hogy keressünk olyan közösséget, egy-egy egyházi közösség, vagy bármi hobbi köré szerveződő közösség. Tehát tudatosan, sokkal tudatosabban kell most lépni, mint korábban, amikor adottak voltak ezek az alkalmak, ezek a lehetőségek. És ha érezzük magunkon, hogy elkezdünk magányosabban élni, vagy magányosabban válni, akkor ez legyen egy ilyen lámpácska, ami meggyul a fejünkben, hogy most el kell kezdeni beszélgetni, mert a beszélgetés az hoz egy könnyebbséget, ez egy ventillálás is, egy megkönnyebbülést hoz, és nagyon fontos, ki tudjuk fejezni azt, ami bennünk van, a szorongásainkat. Nagyon sokszor az van, hogy nem is szívesen hallgatják meg egymást az emberek a nehézségeikről, de talán ebben a mostani helyzetben Kárpátalján ez mások számára is világossá válik, hogy ez nagyon fontos, hogy egymást meghallgassák.
2: Az elmúlt percekben Török Orsolya mentálhigiénész szakemberrel beszélgettünk.

0: Az anyaország. Gyermekek és csecsemők szája által. Ezzel a címmel rendezett katekéta találkozót a tiszántúli református egyházkerület április 22-én. Az eseménnyel, melyre a hitoktatással foglalkozó munkatársak kaptak meghívót, az imádság évéhez is kapcsolódtak. A szervezők szerették volna, ha az ezen a területen szolgáló lelkipásztorok olyan, gyakorlatban hasznosítható eszköztárat vihetnek magukkal, mely segíti tevékenységüket. Ezért a témával évtizedek óta foglalkozó két előadót hívtak meg, Zimányi Noémit, a Református Pedagógiai Intézet katehetikai szakértőjét, valamint Szabóné dr. László Lilla lelkipásztort, a Károlyi Gáspár Református Egyetem hittudományi kara egyetemi docensét. Az alkalomra kifejezetten az előadásokhoz kötődő kiadványokkal települt ki a Kávin kiadó. A riporter Tóth Emese.
1: Kis Klára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének oktatója és a Gyermekek és Csecsemők Szája által elnevezésű katekéták találkozójának a szervezője itt az egyetemen. Tulajdonképpen miről szól ez a mostani konferencia? Van-e valamilyen hagyománya, múltja?
2: A konferenciát most a egyházkerülettel együtt szervezzük. Nem egy sorozat része, de szerettünk volna az imádságéva tematikába bekapcsolódni egy ilyen alkalommal is. Nem tudom, mert a katekézis szó mennyire ismerős, szerintem van, akinek ez nem sokat mond. A katekézis az egy régi görög szép szó, és ahhoz az időszakhoz kötődik, amikor a kereszténység erősen expanzív jellegű volt. Nagyon sokan jutottak hitre, mindenféle üldözések ellenére is. Sok ember volt, aki hitre jutott, és ők rászorultak arra, hogy bevezessék őket a keresztény hit tanításaiba és a keresztény életvitel gyakorlatába. És ez a katekézis szó valami olyasmit jelent, hogy beszélgetve tanulás, tehát nem annyira az oktatás, nem egy ilyen szubmisszív helyzetről szól, ahol valaki szakértő és valaki meg nem, hanem ezt sokkal jobban szeretjük ezt a szót, azért is ragaszkodunk hozzá, bármennyire is egy kicsit idegenül hangzik, mert ez a kereszténység kezdeteihez kötődő, az újakat, a frissen hitre jutottaknak a bevezetését jelenti ebbe az egész dologba. Tehát erről szól, vagy ez a műfaja ennek a konferenciának. Mint mondtam, az imádság évihez kapcsolódunk, és a két cím, ami a két fő előadást jelöli, az is erről szól. Az egyik cím a gyermekek imádságra nevelése, a másik pedig a gyermekek lelki kísérése.
1: Miért fontos, hogy a gyermekek megtanuljanak imádkozni, és kinek a felelősség vagy feladata ez?
2: Hát mi keresztények azt szoktuk mondani, van egy ilyen metaforánk erre, hogy az imádság az nekünk olyan, mint a lélegzetvétel. Tehát az imádság köt össze bennünket gyakorlatilag Istennel, és hogyha ez az összeköttetés, ez a szent forgalom megáll, vagy nem zajlik többé, akkor nem csak úgy nagyon egyedül maradunk, hanem teljesen kiesünk abból a koordinátából, abból a vonatkoztatási rendszerből, amiben minket Isten beleteremtett. A teremtettségünk és a megváltottságunk okán is össze vagyunk kötve Istennel. Hogyha megszűnik ez a forgalom, és nem vagyunk imádságos közösségben Istennel, akkor gyakorlatilag azt veszíti el a kereszténységünk, amit ér. Azt a felülről jövő erőt, azt a másságot, ennek a különlegességét és unikumát. Lehet enélkül is művelni ezt a műfajt, de kimegy belőle az erő. Tehát nem lesz igazából hatékony, valóban azt veszíti el, ami a lényege.
1: Hol kell megtanulnia ezt elsősorban a gyermeknek? A családban, vagy a tiszteletestől, vagy az iskolában? Hol?
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Az Úr Jézustól sok mindent kérdeztek a tanítványok, de egy kérésük volt, mégpedig az, hogy taníts minket imádkozni. És Jézus nem mondta azt, hogy meg lehet tanulni imádkozni, azt sem mondta, hogy nem lehet, hanem rögtön elkezdte mondani, hogy ti azért így imádkozzatok, tehát hogy csinálni kell. Kezdjük el gyakorolni, kezdjünk el beszélgetni Istennel. Most az, hogy hogyan tanulunk megimádkozni, hogyha megkérdeznénk hívő embereket, akkor érdekes válaszokat kapnánk, hogy kitől tanult megimádkozni. Nagyon sokan azt gondolom, hogy a nagyszülőktől, a nagymamától tanultunk, vagy édesanyánktól tanultunk. Vagy pedig, amikor valaki bekerül egy egyházi intézménybe, és ott hall először imádságot a hitoktatótól. Azt gondolom, hogy imádkozni leginkább imádkozó emberektől lehet megtanulni.
1: Még egy kérdésem lenne, feltétlenül tanulni kell lesz, vagy nem jön ez ösztönösen, vagy van ennek valamilyen formátuma, vagy valamilyen kerete, ami közébe kell helyezni, vagy hogyha szívből szakad valami föl, és elmondja az ember, és összekulcsolja a két kezét, az is imádság?
2: Hú, nagyon-nagyon köszönöm a kérdést. Mind a kettőnek van létjogosultság, és mind a kettő, ez olyan, mint egy ellipszis, aminek két oldala van, nagyon-nagyon szükséges. Egyrészt szükséges a személyes ima, az, hogy nyitott legyek, és bizalommal mondjam el Istennek azt, ami bennem van, a saját szavaimmal, úgy, ahogyan az jön. Az imádságnak egyik legfontosabb kritériuma az, hogy nem a szavak a fontosak. Jézus mondja is ezt, hogy ne úgy imádkozzatok, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy a bőbeszédűségükért hallgattatnak meg, hanem menj be a te belső szobádba, és beszélj a te atyáddal. Tehát mondd el a saját szavaiddal, ez az egyik oldala. A másik pedig, hogy ha csak a személyes imát gyakoroljuk, és nincsenek külső ingerek, akkor egy idő után magunkat ismételjük, fenyeget bennünket az egyszemélyes vallásnak a veszedelme, magunk köré tekeredünk, mindig ugyanazokat ismételjük, saját magunk belsejében kezdünk el gomolyogni, és kifogyunk a szavakból is, és ezért kellenek például azok a közös imák, amiket együtt mondunk a gyülekezetben, amikor valaki az egész gyülekezet nevében mond egy prófita imát, vagy pedig imádságos könyvekből tanuljuk ezt. Olyan ez, mint amikor valaki azt mondja egy pohár borra, hogy ez egy nagyon finom bor, ez egy vörös bor, és úgy ízlik, mint egy bor. De hogyha te egy borásztól hallod annak a szó kincsét, hogy ez milyen ízeket rétegez, hogy itt a savas, meg a nem tudom, savgerinc, meg a milyen finomságok vannak még ebben, most nem tudok értelem mondani, mert nem a szakterületem, de ha így kezdem el ízlelni azt a bort, akkor rájövök, hogy az nem önszuggesztió, hogy érzem már benne a fekete ribizlit, érzem a bükkfa hordó ízét, hanem valaki adott nekem hozzá fogalomrendszert, adott hozzá szókincset, és ezt fel tudom fedezni aztán én is. Vagy amikor tanultuk az iskolában, hogy hogyan hallgassuk a komoly zenét. Hogy hallod belőle ezt és ezt a hangszert, ami egy sírást utánoz, hallod ezt a motorikus dolgot az alján, és akkor tulajdonképpen elkezded érteni, és a például Zsoltárok könyve így ad nekünk szókincset, szavakat ahhoz, hogy ki tudjuk fejezni azt, ami belül van.
1: Akkor ezt a célt szolgálja többek között egy ilyen konferencia, egy ilyen találkozó, ami egyébként a tudományos hátterét mutatja meg ennek az egésznek, és milyen furcsa, hogy tudományos háttérről beszélünk, mert akkor ezek szerint van tudományos háttere az imádságnak, az imádkozásnak? Kérdezem ezt laikusként.
2: Így van, tehát a teológia az egy objektívebb tudomány annál, mint sem, hogy mondjuk, ahogy jön, hanem a teológia megtanul az ige oldaláról és a józan ész mentén reflektálni arra, hogyan a keresztény életgyakorlatunkat folytatjuk. Én nem tudom, hogy mi lesz egészen pontosan az előadók előadásának a tartalma, de bizonyára lesz egy ilyen teológiai vonulata is. De én azt hiszem, hogy akik eljönnek erre a konferenciára, gyakorló hitoktatók, gyakorló lelkipásztorok, akik ott vannak a gyermekek között, ők nagyon szeretik, hogyha mindaz, ami teoretikus teológiai megalapozással indul, az kifut a gyakorlat felé. Tudom, hogy ez nagyon nagy vágyuk mindig az ideérkezőknek.
1: Miért lett napjainkban ilyen aktuális kérdés a gyermekek imádságra tanítása, nevelése?
2: Nem úgy fogalmaznám talán, hogy a gyermekek imádságra nevelése, hogyha csak így mondanám, akkor kicsit félek az indoktrinálástól, tehát hogy akkor a kezünk között vannak a gyerekek, és akkor most akkor adjuk be nekik, amit be kell adni, hanem azt hiszem, hogy az imádság lett kicsit fókuszba helyezve, nem csak az imádság éve kapcsán, hanem az a sokféle válság, ami körülvesz bennünket, az arra indított el, hogy annyi kérdésünk van kifelé, hogy induljunk el befelé, a mélységek felé, és ott keresünk olyan válaszokat, amik végső válaszok.
1: Kiket várnak erre a mostani konferenciára?
2: A Tiszántúli Egyházkerület összes hitoktatással foglalkozó munkatársa megkapta meghívókat, tehát ezek lelkipásztorok, hitoktatók. Tudom, hogy készülnek ide a Tiszán inneni egyházkerületből is, és lesznek itt olyanok, akiket egyszerűen csak érdekel a gyermekek hitben nevelése, lesznek itt a házból teológusok. Nagyon nyitott ez a dolog, úgyhogy remélem, hogy sokféle érdeklődési ember itt lesz.
1: Mi lehet a hozadéka egy-egy ilyen tudományos tanácskozásnak, konferenciának a gyakorlatban?
2: Hát akik jönnek a végekről, gyakorlatilag akik a végvári harcosai ennek a munkának, ott vannak falvakban, városokban, sokszor a hitoktatókat nagyon egyedül hagyjuk, mert ilyen az élethelyzetük. Mennek egyik iskolából a másikba, mennek más felekezetek iskoláiba, rendkívül komoly frontokat látnak ők el, és azt hiszem, hogy nekik egy ilyen találkozó az azt is jelenti, hogy őket magukat is kicsit megerősítjük, hogy van értelme annak, amit csinálnak, hogy sokra becsüljük azt, amit végeznek. Ez jelent nem csak kognitív feltöltést, hanem egyfajta érzelmi megerősítést is, jelenti találkozások lehetőségét, akár új kapcsolatok születésének a tere lehet, és ami még nagyon jó, hogy ide várjuk már a Calvin kiadónak a munkatársait, azt jelenti, hogy özönkönyv között válogathatunk, és ez is egy jó lehetőség.
1: Az előadókra jellemző, hogy általában ezekben a témákban megjelent valamilyen írása vagy tanulmánya?
2: Zimányi Noémi régóta foglalkozik az RP munkatársaként ilyen témákkal. Rengeteg gyülekezetben járt, azt gondolom, iskolákban tréningeket tart. Róla ezt tudom. Szabóné László Lilla pedig most jegyez egy könyvet, amit ő írt, éppen a gyermekek lelki kíséréséről. Remélem, hogy fog beszélni erről a könyvről is. Akár dedikálja is ezeket az érdeklődőknek. Úgyhogy ő most nagyon jó, hogy itt van közöttünk.
1: Egyébként egy kicsit visszatérve az iskolákra, az iskolai hitoktatásra, milyen helyzetben van ez jelenleg? Tehát nyilván nem csak egyházi iskolákra gondolok, hiszen más iskolákban is jelen van a hitoktatás bizonyos formában, attól függ, hogy milyen felekezetbe tartozik a gyerek családja, a református gyerekeknek a reforma, a katolikusoknak a katolikus, szóval milyen helyzetben van, mit tudunk mondani, hogy megelégedésre ad okot a helyzet, vagy azért van mit tenni?
2: Én most nem vagyok aktívan benne a hitoktatás terep munkájában, de azt tudom, hogy nagyon komoly kihívást jelent, mert sok iskolába kellene menni, sok gyerek van, van, ahol nagyon kicsi csoportok vannak, tehát pár embernek is el kell ezt mondani, és meg kell tartani ezeket az órákat, tehát nagyon komoly munka ez. Szerintem mindenki a maga helyén, a maga falujában, városában, gyülekezete területén ezt megpróbálja a tőle telhető maximálisan megoldani minden lelkipásztor és a hitoktatók. Az már egy másik kérdés, hogy mennyire sikerül a hitoktatásban résztvevő gyerekeket integrálni a gyülekezetek közösségébe. Ez szerintem megír egy, akár egy másik beszélgetés, vagy egy másik konferenciát, mert sok helyen az a visszajelzés, és olyan kérdések merülnek föl, hogy oda adjuk az iskoláknak ezt a munkát, vagy oda adjuk az iskoláknak a munkatársakat, de nem nagyon látjuk, hogy megérkeznének, vagy visszaérkeznének a gyülekezetekbe ezek a gyerekek.
1: Tehát akkor a hitoktatás végső célja az lenne, hogy beintegrálják ezeket a gyerekeket a gyülekezetekbe, igaz?
2: Hát gyakorlatilag igen, mert az egyház nyújtja ki a kezét, tehát az egyház szolgálata ez, és a végső cél az tényleg az, hogy együtt, egy szájjal és egy szívvel, akár csecsemők és gyermekek szája által dicsőítessék az Isten, és az elszigeteltség meg az izoláltság az nem jó irány, akármilyen gyülekezeti csoportot vagy akármilyen generációt nézünk is.
0: Gyermekek és csecsemők szája által ezzel a címmel rendezett katekét a találkozót a tiszántúli református egyházkerület. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. Sajtótájékoztatót tartottak a Kolozsvári Állami Magyar Operában a KMDSZ Diáknapok képviselői május 5-én, ahol tájékoztattak. Május 6-án több ezer magyar egyetemista hangja tölti be Kolozsvár főterét, ahonnan csapatokba szerveződve vonulnak át a 31. KMDSZ Diáknapok központi helyszínére, Törökvágásra. A programok szerdától vasárnapig tartanak, ez idő alatt a diákok sport, kulturális és kocsma feladatokban mérik össze tudásukat, az esti hangulatról pedig Magyarország és erdélyi fellépők gondoskodnak. Az idei rendezvény a biztonságos szórakozásra is hangsúlyt fektet, a Kolozsvári Állami Magyar Opera közreműködésével minden résztvevő pohárvédőt kap, amely a tudatmódosítószerek elkerülését szolgálja. A részletekről László Petrával, a KMDSZ elnökével beszélgettünk, a riporter Pilbák Kincső.
1: Több ezer magyar egyetemista tölti meg ma reggel Kolozsvár főterét, hiszen kezdetét veszi a 31. KMDSZ Diáknapok, amelynek idei témája az esküvő. Május 6 és 10 között a résztvevő diákok különféle programokban mérik össze tudásukat Kolozsváron és a Törökvágás területén, emellett közös városi szemétszedésben is részt vesznek. Az esti hangulatról magyarországi és erdélyi fellépők gondoskodnak. A részletekről László Petrával, a KMDSZ elnökével beszélgettünk. Szó volt itt a sajtótájékoztatón a Kolozsvári Magyar Opera támogatásáról, hogyan biztosítja a biztonságos szórakozást.
2: Igen, az idei évben van egy nagyon különleges kollaborációnk, ugyanis minden diáknapozónak, illetve minden szervezőnek pohárvédőket biztosít az opera. Ezek újra használható pohárvédők, amiben így be tudott tenni a szívószálat igazából, és meggátolja azt, hogy bármilyen tudatmódosító szer, vagy aminek semmi köze ugyebár a poharat tartalmához, az belekerüljön. És ezt a fiatalok nem csak a diáknapokon, hanem a további fesztiválokon, rendezvényeken, vagy minden nap igazából tudják használni, hogyha úgy érzik, és ennek nagyon fontos szerepe van, elsősorban a tudatosítás szempontjából, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a biztonságos szórakozásnak a fontosságára, és az egymásra való odafigyelésre, mert ez igazából egy egymásra való odafigyelés, így tudnám megfogalmazni, illetve egy jegy is jár egyébként a diáknapozóknak, egy belépő egy előadásra, QR kóddal, amit a pohárvédővel kapnak, valamint az első csapatnak pedig bérleteket fog biztosítani az opera, szóval nagyon hálásak vagyunk, hogy azért van egy kulturális intézmény, amelyik ennyire támogatja a fiatalokat, szerintem az ritka számban megy egész országos szinten.
1: A szervezésről kérdeznélek, hogy hány szervező vett részt idén a diáknapok megszervezésében, illetve hogyan érzed, hogy mitől más az idei rendezvény?
2: Idén 183 fős a szervezteam, ahogy ugye bármi hívjuk a szervezői csapatot. Itt ebben benne vannak fotósok, koordinátorok, videósok, illetve maguk az önkéntesek is. Ez egy nagyon népes csapat, és nem kis feladat őket így koordinálni. Viszont azért szükség van ennyi szervezőre, lévén, hogy mellettük több ezer egyetemistának programokat biztosítunk, amik estétől reggelig tartanak, rengeteg bajnokság van ugyebár itt a kulturális programok mellett, és nagyon fontos, hogy megfelelő számban jelen tudjunk lenni, mert pár évvel ezelőtt egy nagyon hasonló volumenű diáknapokat jóval kevesebb szervezővel, 120-an szerveztünk meg, ami azért összehasonlíthatatlan, így mi így belsőleg érezzük, noha nem is tűnik olyan nagynak a szám, és hát mindegyik diáknapokat más megszervezni, mindegyik diáknapnak megvannak a maga kihívásai. Idén kicsit a sportprogramokat kellett alakítsuk, mert nem abban a formában kaptuk meg a pályákat, ahogy mi terveztük, és kicsit átalakultak a napok, a sportprogramoknak a helyszínei, de ehhez is tudtunk alkalmazkodni, meg tudtunk oldani minden problémát, úgyhogy összességében eddig minden sinem ment, de hát ugyebár minden az elkövetkezendő 5 napba fog eldőlni.
1: Szóba kerültek itt a programok, hogy néz ki az idei program, mik várják a diákokat?
2: Ugyebár elsősorban a próbák várják a diáknapozókat, amin a csapattagok vesznek részt, ugyebár ezek a versenyszámok, itt a sport, kocsmasport és kulturális programokról beszélünk, több mint 30 programon vesznek részt, és versenyeznek vagy csapattagként, vagy egyénileg, és ami a legszebb ebben, hogy azért egész évben készülnek ezekre a programokra, és komolyan veszik ezeket a feladatokat, ugyanis hát nem azt mondom, hogy harc megy az első helyért, de igenis presztízse van annak, hogy kinyeri meg a KMDSZ diáknapokat, és mindenki ismeri ezt a csapatot, és jövőre mindenki kicsit másképp néz arra a csapatra, ugyebár egy összes csapat, úgyhogy nem kis feladat van ebben, sőt, azért azt lehet mondani, hogy a top 20 csapat erős, és ők tényleg készülnek, hogy hangsúlyt fektetnek mindenre, és küzdenek azért, hogy benne maradjanak ebbe az első jó pár helyben.
1: Mi az idei diáknapok témája, és hogyan jelik meg ez a programokban?
2: Az idei diáknapok témája az esküvő, ahogy mi itt magunk között néha hívjuk, hogy Bazinagy D.N. Lagzi. Ez igazából a diáknapozóktól jön ez a téma ötlet egyébként, és egy viccből kezdtünk el fantáziálni róla, és így lett egy valóság belőle, ugyanis hát arra gondoltunk, hogy a diáknapok egyébként olyan euforikus érzés, mint a szerelem, és van egy nagy diáknapozó nép igazából, akik olyanok, mint a nász nép, és együtt ünneplik végig ezt az egész öt napot, úgyhogy akkor kössük össze ezt. Kulturálisan is nagyon sok szempontból megközelíthető maga az esküvő, akár a házasság is, úgyhogy bele tudtuk csempészni mindenhova, a dizájntól kezdve a programokig, és reméljük, hogy minden diáknapozónak tetszeni fog.
1: Körülbelül hány diákot mozgat meg a rendezvény?
2: 2271 a diáknapozó, és mellettük a 991 szimpatizáns, vagyis szurkoló. Ők, akik a stabil része a diáknapoknak, és mellettük a rengeteg ellátogató, olyan diákok is, akik nincsenek csapatban, nincsenek még szimpatizánsként benne egy ilyen kisebb közösségben sem, de ellátogatnak a diáknapokra, valamint a rengeteg fiatal, visszatérő diáknapozó, veterán, valamint a középiskolásoknak is azért már kacsingatnak így a KMDSZ diáknapok felé, szóval minden este legalább 5000 fiatal kint van, és hogyha egy fesztivál számokban nézzük, hogy minden nap hány diákot mozgatunk meg, itt 20000 fiatalról beszélünk.
1: Mi vár a diákokra az esték folyamán?
2: Este koncertek várják a diákokat, ugyebár több magyarországi előadó, közismert előadó is jelen lesz, mint például Vézsi Manuel, a Döndi Duó, K. Kevin, illetve SM is zenéni fog a diáknapozóknak, mellettük pedig erdélyi DJ-k fogják hajnalig megteremteni ezt a diáknapos hangulatot, amit mindannyian annyira szeretünk.
1: És hogyha van egy üzeneted a résztvevőknek, a diákoknak?
2: Igazából az lenne, hogy használják ki minden percét. Én most már azért az ötödik diáknapok lesz az, amin részt veszek, és végzőse mester is vagyok. Nagyon-nagyon hamar elteltek ezek az évek, és minden diáknap igazából egy pillanat alatt leforgott, de ez a pillanat szerintem örökre mindenkiben megmarad, és használják ki minden percét. Tudom, hogy ilyenkor nagyon nehéz a alvás nélkül, de próbálják megspórolni az alvást is, és örüljenek annak, hogy azért a kolozsvári magyar diák közösség ennyire összetart, nincsen még egy sem román, sem magyar diák szervezet, akinek ekkora a rendezvénye lenne így diákoktól diákoknak, szóval tényleg használják ki.
0: Az elmúlt percekben László Petrával, a KMDSZ elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Szeretett testvéreim, akik élőben követnek bennünket, illetve kedves rádióhallgatók, akik az Agnus Rádió hullámain hallgatnak, fohászkodjunk együtt. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Isten dicsőségére a 162. énekünket énekeljük. 162. énekünk így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül.

Keresztény testvéreim, olvasom Isten hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található Jób könyvének első részében, az első 12 versben. Jób könyvének első részéből, az első 12 versből a következőképpen szól hozzánk az Úr. Élt Úzföldjén egy Jób nevű ember, aki fedhetetlen és becsületes ember volt. Félte az Istent, és kerülte a rosszat. 7 fia és 3 leánya született neki. 7000 juh, 3000 teve, 500 pár ökör és 500 szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani odahaza mindegyik a maga napján. Ilyenkor üzentek 3 nőtestvérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek és igyanak. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jób, hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Istent szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt, és velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak, a földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak, észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzá fogható a földön, fedhetetlen és becsületes ember. Féli az Istent és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak, nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújts csak ki a kezed, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. A kegyelmes Isten tegye áldottá igéjét szívünkben, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk dicsőségére. Imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba,
ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a Te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örök kivalóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát igéje által, mikor így szól hozzánk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Isten dicsőségére a 296. énekünk első, második és harmadik versszakait énekeljük. A 296. ének első három versszakával dicsérjük Istent. Az első versszak így kezdődik: amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat.

Imádkozzunk, testvéreim! Köszönjük neked, mennyei atyánk, azt, hogy amint vagyunk, úgy állhatunk ma eléd. Amint vagyunk, nem kell rejtegetnünk előled semmit sem. Amint vagyunk, félelmekkel, gondokkal, bajokkal körülvéve. Amint vagyunk, a magunk családi hajlékában otthon ülve. Amint vagyunk, tisztelettel és örömmel neked hódolva állunk ma eléd. Köszönjük, atyánk, hogy már most megtudhatjuk és átélhetjük nap mint nap azt, hogy milyen nagy és végtelen a te szereteted. Átélhetjük naponta azt, hogy a te kegyelmed minden gátat áttör. A te kegyelmed reánk árad, meggazdagítja életünket, szebbé teszi hétköznapjainkat, áldásossá teszi munkánkat, örömtelivé teszi életünket. Köszönjük, hogy a te kegyelmed igazán az a fajta gazdagság biztosítéka, amely nélkül hihetetlenül szegények lennénk. Köszönjük, atyánk, hogy Jézus Krisztus, a mi Urunk, gazdag lévén szegényé lett érettünk azért, hogy mi ő általa meggazdagodhassunk. Köszönjük, atyánk, hogy te így szeretsz bennünket. Ennyire önzetlenül szeretsz minket. Hálásak vagyunk az elmúlt hét minden pillanatáért. Hálásak vagyunk ezen a mai napon azért, hogy noha nem lehetünk együtt a te házadban, mégis hallhatjuk a te ígédet. Noha nem lehetünk együtt a testvérek közösségében, mégis a világháló, a rádió segítségével kapcsolatban lehetünk egymással. Odafigyelhetünk rád, és te megszólalhatsz ma is, családi hajlékunkban, otthon ülve. Megszólíthatsz bennünket úgy, hogy tudjuk, hisszük, te szólsz, és nekünk egy kötelességünk van. Hallgatni a te szavadat. Hallgatni a te üzenetedet. Teljes szívvel és teljes lélekkel odafigyelni rád. Segíts, atyánk, bennünket ebben a rád való figyelésben. Segíts bennünket ráhangolódnunk a te akaratodra. Szent lelked ereje által újíts meg életünket. És tedd áldottá a mi Isten tiszteletünket. Ámen. Isten igéjének meghallgatására készülve a 430. énekünk első, második és harmadik versszakait énekeljük. A 430. ének mindhárom versszakát énekeljük el. Az első versszak így kezdődik. Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunkért, Uram, ó, ne vess meg!

Keresztény testvéreim, Istennek szent igéje me által szól hozzánk, írva található Jób könyvének első részében, a 12-től 22-ig terjedő versekben. Hogy Jób könyvének első részéből, a 12-től 22-ig terjedő versekből miképpen szól az Úr, felolvasom, és kérlek, hallgassátok figyelemmel, keresztényekhez illő alázattal. Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Egyszer, amikor Jób fiai és leányai lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jóbhoz, és így szólt: a marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek, de a sébaiak rájuk rontottak, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ezt beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt: Istentől tűz hullott az égből, amely megégette és elpusztította a juhokat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt: a káldeusok három csapatban rajta ütöttek a tevéken, és elvitték azokat, a legényeket pedig kard élre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt: fiaid és leányaid lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, de hirtelen nagy szél támadta puszta felől, megrendítette a ház négy sarkát, az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét és megnyírta a fejét, aztán a földre esve leborult és így szólt: mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Így szólt Jób: mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Szeretett testvéreim, kedves rádióhallgatók! Májusban, anyák napja környékén, melyet az elmúlt vasárnap, május első vasárnapján ünnepeltünk, talán több tisztelettel tekintünk gyermekekként szüleinkre, nagyszüleinkre. Mindazokra az emberekre, akik életünknek részei, akik formálták, alakították életünk menetét, sorsát, jellemünk fejlődését. És ebben az időszakban talán szülőként is hálásabbak vagyunk az Istentől ajándékba kapott gyermekeinkért. Talán ebben az időszakban hangzik el leginkább a legtöbb családban az a megállapítás, hogy a család, mint a társadalomnak a legkisebb sejtje,
Milyen nélkülözhetetlen erőforrás. A boldog gyermekkor és a szeretetteljes családi, otthoni légkör és környezet mennyire pótolhatatlan minden ember számára. Az igazán fontos kérdés ma mégis az, hogy milyen családban kapnak ilyen nélkülözhetetlen erőforrást gyermekeink. Minden bizonnyal csak azokban a családokban, amelyekben az édesapák hittel vallják azt, amit a Zsoltárok könyvében így olvasunk, az Úrnak örökségei a fiak. Az olyan családban élik át a gyermekek nem csak a szülői biztonság örömérzését, hanem azt a fajta rendíthetetlen, Istenbe vetett bizalmat is, amely nélkülözhetetlen az ember számára, amelyben az édesanyák elfogadják azt, hogy az anyaméh gyümölcse jutalom, amelyben szülők megértik azt, hogy az Úr áldása az, ami meggazdagít, és ott lesz áldást hordozó jövő nemzedék, ahol Istenben bízó hittel tudnak családtagok együtt leborulni Isten elé. Tudjuk, hogy ezt ma nagyon sok családban megélik. Én magam is tudom, hogy hány családban ebben a nehéz krízisekkel teli időpontban és időszakban hány családban leülnek a családtagok, szülők és gyermekek a számítógép elé, vagy a rádió készülék elé, együtt imádkoznak, együtt énekelnek, együtt hallgatják Isten igéjét, és együtt gondolkodnak el azon, hogy családként mennyire fontos életükben az Istenbe vetett bizalom. Milyen jó ezt tudni, milyen jó ezt együtt megélni. A kegyes Jób is olyan édesapa volt, akinek példájából ma szülőkként és nagyszülőkként sokat tanulhatunk. Azt olvassuk róla, fedhetetlen, becsületes, istenfélő és bűngyűlölő ember volt, akit az Isten megjutalmazott 10 gyermekkel, és mindenféle földi gazdagsággal, ami boldoggá tette életét. És ő maga földi életének ezen ajándékaira úgy tekintett, mint Istentől jövő áldás forrásokra. Alázattal fogadta el ezeket az ajándékokat, és nem lett öntelté, felfúvalkodottá. Az ige leírásán keresztül ma bepillantást nyerünk Jób családi életébe is, és ott egy boldog ember, vidám családja körvonalazódik előttünk. Gyermekeivel egyfajta bensőséges szeretet viszony alakul ki. Felnövekvő gyermekei meghívják egymást születésnapi lakomájukra. Ez ma is természetes. Természetes az, hogyha valamiféle családi esemény van, születésnap, keresztelő, esküvő, vagy talán szomorúbb esemény, temetés, konfirmáció, akkor együtt van a nagy család. Együtt örülünk, együtt ünneplünk. A testvérek is itt meghívják egymást, együtt szórakoznak, kikerülve a családi házból is összetartanak. Nincs köztük széthúzás, pereskedés, rivalizálás és békétlenség. Hány szülő örülne ma annak, ha felnőtt gyermekei így szeretnék egymást? És hány szülő örül ma annak, hogy felnőtt gyermekei így szeretik egymást? Jó, bizonyára nem félt attól, hogyha egyszer lehunja majd szemeit, akkor összemarakodnak gyermekei az örökségen. Biztos volt abban, hogy az a fajta alap, amelyet az Istenbe vetett hit biztosított, elegendő lesz ahhoz, hogy gyermekei egymásra is, és Istenre is szeretettel figyeljenek oda.
Vajon megérti-e a mai ember, megértjük-e mi szülőként, nagyszülőként azt, hogy nem csupán csak az emberi szorgalmunk által lesz sikeres a mi életünk és a jövő generáció élete. Nem attól életünk és a jövő generáció élete,

Fontos ma Isten igéből megértenünk azt, hogy a gyermek olyan, mint egy pici nyörökség, a jövő biztosítéka. Jób igen gondos családapa volt, hiszen azt olvassuk róla, hogy összetartásra, szeretetre és megbecsülésre tudta nevelni gyermekeit. És talán nagyon sokan sóhajtva tehetik ma fel a kérdést, hogyan tudta Jób ezt elérni? Hogyan tudta a felnövekvő jövő nemzedék generációját ilyen áldott gyermekekké nevelni? A Szentírás nem titkolja előlünk a megoldást. Jób példás szülői szeretetének a titka abban rejlett, hogy Istenhez forduló édesapa volt. Olyan, aki tisztességes, aki fedhetetlen, aki becsületes, aki nem jár tisztességtelen utakon, akit Isten szeretete és Isten félelme jellemzett. És a gazdagság és jólét nem tette őt elbizakodottá, nem fordította el szívét Istentől, gazdagsága és javai miatt nem lett gőgös, hiú, beképzelt és nagyképű, nem hencegett gyermekeinek a sikereivel, nem önmagában volt büszke arra, hogy mi mindent elért az életben. Nem csoda, hogyha egy ilyen apának ilyen áldott jó gyermekei vannak. Azt is mondhatnánk, hogy Jób szilárd hite és rendíthetetlen bizalma Istenben, illetve példamutatása volt az az alap, amely által tisztességre tudta nevelni gyermekeit. Gondosan vigyázott arra is, hogy gyermekei ne csak egymástól ne távolodjanak el, hanem Istentől sem távolodjanak el. Azt olvassuk, hogy amikor vendégségeket szerveztek, és a vendégség napjai sorra lejártak, akkor elküldött Jób az ő gyermekeiért, és megszentelte őket. Vagyis az áldozatra alkalmassá tette őket, felkészítette őket az Isten tiszteletre. Igazán istenfélő édesapaként nem elégedett meg azzal, hogy végre kirepültek gyermekei a családi fészekből, és leveheti róluk a gondját. Hanem azt olvassuk, hogy egész életük során úgy tekintett gyermekeire, mint akikért ő felelős, akiket Isten rábízott. És olyan megható, amit ez az édesapa tesz. Úgy vallja meg Istennek gyermekei esetleges bűneit, mintha saját bűnei lennének. Ezt mondja, hát ha vétkeztek az én fiaim, és gonoszt gondoltak Isten ellen az ő szívükben. Mindent megtesz ez az apa azért, hogy gyermekeinek Istennel való kapcsolata rendben legyen. Nyilván tudta azt is, amit mi magunk is vallunk, hogy gyermekeinket nem tudjuk mi hitre nevelni. Hiszen a hit Isten ajándéka. Amit tehetünk, az, hogy vallásos életmódra neveljük őket. Megteremtjük azt az alapot, amelyre aztán ők maguk építhetnek. Tudta azt Jób, hogy az Istennel való kapcsolat, ha nincs rendben, akkor nem lesz stabil gyermekeinek az élete. Akkor olyan könnyen meginog majd minden egy adott pillanatban. Tudta azt Jób, hogy a legfőbb ügye az embernek az, hogy Istennel rendezve legyenek a kapcsolatai. Nem csak rászólt gyermekeire Jób, imádkozzatok, menjetek templomba, járjatok KT órára, menjetek vallásórára, hanem Jób együtt imádkozott gyermekeivel.

Sőt, imádkozott gyermekeiért. Jobb nem csak igaz családfőként viselkedett, hanem valódi papja is volt családjának. Hiszen arra is gondja volt, hogy gyermekeinek esetleg felelőtlen életmódja során felhalmozott bűneiről vallást tegyen ő maga is Isten előtt. Ebben a hónapban, amikor hálás szívvel gondolunk édesanyánkra és nagymamánkra, aki összekulcsolt kezeivel imádkozni tanított bennünket egykor. Ebben a hónapban, amikor nem csak az anyákat ünnepeljük, hanem a szülőkre is, édesapákra, nagytatákra is szeretettel gondolunk, akik talán némelykor szigorral, de végtelen szeretettel neveltek, tanítottak bennünket. Ebben a hónapban ma érdemes feltennünk magunknak egy kérdést. Van-e a mi gyermekeink, a mi unokáink előtt olyan követendő példa, melyet látva biztonságban érezhetik gyermekeink magukat? Van-e olyan szilárd alap, amely soha nem inog meg? Legyenek bármilyenek az életkörülmények, legyen bármennyire zord az a világ, és veszélyes az a környezet, amelyben élni fognak. Vajon sikerült-e megteremtenünk azt az alapot, melyre gyermekeink, unokáink önfegyelme, igazság iránti elkötelezettsége, munka erkölcse, az Isten iránti szeretet, remény és hit sziklaszilárdan épülhet rá? Van-e ilyen alap? Gondoskodtunk-e mi szülőként erről az alapról? Gyermekeink, akik sóvárogva vágynak arra, hogy mi rájuk figyeljünk és törődjünk, megkapják-e tőlünk mindazt, ami boldogulásuk, lelki fejlődésük szempontjából elengedhetetlen? Mi az apa hivatása? Az elsődleges hivatásunk az, hogy a mennyei atya képmásai legyünk. Hiszen a gyermek Isten képének elsődleges hordozója, és ezáltal meghatározója és körvonalazója is maga az apa. Nem tud a gyermek egy mennyei atyáról képet alkotni, aki folyamatosan velünk van, aki ott van a közelünkben, aki mindig gondoskodik rólunk, akkor, hogyha mi földi édesapákként soha nem vagyunk elérhetők. Ha sosem vagyunk jelen gyermekeink életében. Isten életünk minden eseményeiben, kapcsolatainkban, örömeinkben és szenvedésünk idején mindenütt és mindenkor ott van, hiszen ezt olvassuk, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotig, korotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek. Én hordozlak, én mentenek meg. Az atya figyelemmel kíséri övéinek a mindennapjait. Sosem fordít hátat gyermekeinek. Mindenről tud, ami hatással van gyermekei életére. A mennyei atya közelében a felnövekvő gyermek biztonságban érzi magát. És megérti, megérzi azt, hogy a törvény megtestesítője, az atya, milyen végtelen szeretettel szeret bennünket. Talán nem is sejtjük, hogy milyen fajta károsodás okozunk gyermekeink lelkében akkor, ha olyan törvények betartását kívánjuk meg tőlük, amelyek mögött nincs ott a törvényhozónak a szeretete. Ha a gyermek a törvény mögött nem látja a törődő, gondoskodó, óvva, intő törvényhozót,
akkor talán kényszerből engedelmeskedik majd a törvényeknek, de amint a törvényhozó nem lesz jelen, az első dolga az lesz, hogy felrúgja ezeket a törvényeket, hogy szembeszegüljön ezekkel a törvényekkel. A törvény szeretete csakis a törvényhozó szeretetéből fakadóan valósulhat meg. Mondhatjuk tehát azt, hogy aki szereti Istent, az fogja szeretni majd Istennek a törvényeit is. Azokat a törvényeket, amelyek némelykor talán szigorúak, korlátozóak, de mindenképpen védelmet és oltalmat biztosítanak. Az életben a boldogulásunkhoz elengedhetetlen az Atya szeretete. Az édesapa és az édesanya a gyermek számára az első modell, amely alapján megérti és felismeri azt, hogy hogyan kell becsületesen élni, cselekedni ebben a világban. Szüleinkre tekintve szerzünk tapasztalatot arról is, hogy érdemes-e újra kezdeni valamit akkor, ha letepernek bennünket az életkörülmények. Érdemes-e újra kezdeni, felállni, Istenbe vetett bizalommal élni akkor, amikor ez nehéz. Amikor nem ez az első természetes reakciónk, érdemes-e felállni akkor, amikor elestünk? Jób életében egyik pillanatról másikra minden megváltozik. Koldus szegényi lesz a gazdag ember, elveszíti gyermekeit, vagyonát. Vajon hogy fogja elviselni ezt a változást? Összeroppan-e a teher alatt? Bizonyára szembesültünk már olyan helyzettel, amikor reménytelenségbe és élet undorba sodort valakit a katasztrófa. Amikor hihetetlen mértékű csapások zúdulnak az emberre, akkor a kérdés az, kibírjuk-e ezt épp ésszel? És meg nem csonkuló hittel? Nem az volna-e természetes, ha a Jób ezek után felrúgná a hűséges kapcsolatot mennyei oltalmazójával? Nem ez volna természetes, hogyha szembeszegülne Jób Istennel, hiszen úgy érezhetné magát, mint akit cserben hagytak? Hát hova lettek a szép, kegyes családi gyakorlatok, a szokások? Hát mi értelme volt az áldozatvállalásnak, a bűnvallásnak, az imádságnak, ha minden rosszul alakult? Testvéreim, Isten soha nem várja azt tőlünk, hogy mindent megértsünk. Nem fogunk mindent megérteni abból, amit Isten cselekszik életünkben. Talán nem is az elsődleges dolgunk ez, hanem az elsődleges feladatunk az, hogy megbízzunk abban az Istenben, aki életünket kezében tartja. A hűséget megpróbáló időszakokban derül ki igazán az, hogy a bizalmunk, az Istenbe vetett reménységünk szilárd alapokon áll-e. Vajon az Isten hitünk mögött mindig csak az az önző érdek rejlik, hogy azért szeretjük életünk Urát, mert valami jót remélünk tőle? Jób a keleti ember jelképes gesztusaival és rítusaival juttatja kifejezésre borzalmas fájdalmát. Megszaggatja ruháit, leborotválja fejét, földre borul és imádkozik. Nem szitkozódik, nem káromkodik, nem jajveszékel és nem átkozódik. Imádkozik. És azt hiszem, hogy történet részletének itt van a csúcspontja. A mai igehirdetés is erre az egy szóra épülhet. Imádkozzatok, testvéreim! A megalázott, kifosztott ember, amikor Isten elé áll, akkor semmi más nem tehet. Csak imádkozhat. Olvastam valahol egy történetet arról, hogy a cirkuszi artistákat mindenek előtt
elsőként arra tanítják meg, hogy hogyan tudjanak úgy leesni, hogy ne üssék meg magukat. A hívő embernek is van egy ilyen titka, testvéreim. Úgy tud esni, hogy nem üti meg magát. Ha egy istenfélő ember térdre esik, akkor akármilyen nagyot is essen, nem fogja megütni magát. Ha egy ember, ha Isten egyháza, ha egy nép a rá nehezedő teher alatt térdre esik, imádkozik, akkor nem volt értelmetlen a szenvedés. Ámen. Imádkozzunk, testvéreim! Mennyei édesatyánk! Köszönjük neked azt, hogy te életünk minden pillanatában jelen vagyó és gondoskodó Istenként ott vagy, mellettünk vagy. Urunk, eléd hozzuk betegeinket. Vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk. Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz. Vigasztald a szomorkodókat. Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak. Erőt minden nővérnek és betegápolónak ehhez a különösen nagyon nehéz terheléshez. Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól. Mindazokért, akiket legyőz a félelem. Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért. Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek, vagy ettől kell tartaniuk. Jóságos atyánk, mindenkit eléd hozunk, akinek karanténban kell lennie, aki talán ebben az időszakban egy kicsi elmagányosodott, akit senki nem tud átölelni. Töltsd el szívünket békességgel, és igen, atyán, kérünk azért, hogy ez a járvány visszahúzódjon, a számok csökkenjenek, hogy újra minden a régi lehessen életünkben. Minden a régi, kivéve egyet, a nap mint nap megújuló szeretetünket. Add, atyánk, hogy amikor minden a régi lesz, akkor mi új emberek lehessünk. Megújuljon bennünk a hit, a remény és a szeretet, a beléd vetett bizalom. Add, Urunk, hogy amikor minden a régi lesz életkörülményeink között, akkor mi újuljunk meg Krisztusban. Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért. Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy az életünk ajándék, hogy gyermekeinket ajándékba kaptuk tőled. Add, Urunk, hogy hittel fogadjuk el, hogy egyszer meg fogunk halni, és ezt mi nem tudjuk kontrollálni. Hogy csak te vagy örök. Hogy az életben annyi lényegtelen dolog van, amit gyakran túl fontosnak tartunk. Tégy minket hálásra mindazért, amit krízisek nélkül, bajok nélkül olyan könnyen figyelmen kívül hagytunk. Köszönjük, atyánk, hogy benned bízhatunk. Köszönjük, hogy eléd vihetjük bajba jutott embereink, embertársaink, testvéreink sorsát. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, gyülekezeti tagjainkért, akik az elmúlt héten koporsó mellett álltak, akik szerettüket engedték el a feltámadás reménységével szívükben. Imádkozunk egy 66 éves asszony testvérünkért, aki mérhetetlen kínokat él át, aki úgy érzi, hogy életének már nincs többé értelme és célja. Te állítsd őt talpra, te erősítsd őt meg. Hálásak vagyunk, atyánk, annak a kicsiny gyermeknek a sorsáért, akiért az elmúlt vasárnap imádkoztunk. Aki műtéten esett át, aki nehéz perióduson van túl, imádkozunk az ő szüleiért,
hitük és reménységük megerősödéséért. És eléd hozzuk, atyánk, ismételten gyülekezetünk fiatal tagjának, emesének a sorsát, aki hosszú ideje már, több mint egy éve ágyban fekszik, még mindig kómában van. Beszélni ugyan nem tud, de jelzéseket ad szüleinek arról, hogy ő élni szeretne, hogy ő újra örvendező gyermekként szeretné egykor majd átölelni családját. Köszönjük, atyánk, hogy megtartottad az ő életét. Imádkozunk gondoskodó szüleiért, testvéreiért. Imádkozunk szüleinkért, nagyszülőkért, gyermekeink sorsáért. Köszönjük, atyánk, hogy térdre eshettünk ma előtted. Ámen. Bizalommal tárjuk fel szívünk kéréseit, csendben imádkozzunk.

áldott Isten, aki meghallgatja csendes könyörgésünk szavát. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. A gyülekezet áldozatkész szeretetébe ajánljuk az adakozást, emlékezzünk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett, érettünk, hogy mi általa meggazdagodjunk. Szomorúan emlékezünk ezen a héten eltemetett testvéreinkre. Csütörtökön temettük a kékesi születésű, 81 éves korában elhunyt Zoltán Péter, és pénteken temettük a kolozsvári születésű, 65 éves korában elhunyt Szász Árpád testvéreinket. Elhunyt testvéreink szeretteit emlékeztetjük Isten igéjére, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár meghaljunk, az Úréi vagyunk. Hirdetjük szeretett testvéreinknek, hogy a jövő vasárnap délelőtt 10 órától itt, innen a kolozsmonostori református egyházközség templomából ismét élőben közvetítjük az Isten tiszteletet. Köszönjük, hogy imádságos szívű résztvevői ezen alkalmainknak, mindazok, akik bennünket néznek, hallgatnak. Áldásra várva a 461. énekünk első, második, harmadik és negyedik versszakait énekeljük. A 461. énekünk első 4 versszakával dicsérjük Istent. Az első versszak így kezdődik: mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Nemes László játékfilmjét is ingyenesen vetítik a kolozsvári TIFF-en. Drónnal pásztázzák a településeket a soha nem látott mértékű illegális hulladéklerakás miatt. Nagy mínuszban zárta az első negyedévet a turizmus. Az amerikai hadsereg iráni célpontokat támadott, de Trump szerint a tűzszünet még érvényben van. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Nemes László árva című játékfilmjét is vetítik a június 12 és 21 között tartandó kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. Az alkotást az amerikai Film Independenttel kötött partnerség keretében mutatják be. A kolozsvári Nemzetközi Filmszemle bejelentette, hogy partnerségre lépett a független filmek gyártását támogató és ösztönző amerikai Film Independenttel. Az együttműködés keretében az Egyesült Államok beli szakmai szervezet a TIFF-en is bemutatja az Always Remember című programját, melynek célja a holokauszttal kapcsolatos tudatosság növelése. A Film Independent két alkotással mutatkozik be a TIFF 25 jubileumi kiadásán, Nemes László Árva című játékfilmjét és a Pepi Fandango című 2023-as spanyol dokumentumfilmet láthatja a közönség. Mindkét filmet a Győzelem moziban vetítik, a belépés ingyenes, írta az MTI. Arad megyében mára mindennapos gyakorlattá vált az illegálisan lerakott hulladékok problémája, sok esetben éppen az önkormányzatok tulajdonában lévő területeken, figyelmeztetett Mihály Paska prefektus. A hatóságok ezért úgy döntöttek, drónnal fogják átvizsgálni a megye mind a 78 közigazgatási egységének külterületét, hogy feltérképezzék a szabálytalan hulladéklerakókat. Az Arad megyei prefektus a megyei környezetőrség illetékeseivel tartott közös sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy eddig a szőnyeg alá söpörték a szemetet, ám ez a hozzáállás többi nem maradt következmények nélkül. Kiemelte, az önkormányzatok külön figyelmeztetést kaptak, mivel a legtöbb esetben a kezelésükbe tartozó területeiken halmozódnak fel a hulladékok. Az elmúlt két hónapban intenzív ellenőrzéseket végeztek, és összesen 35 helyszínen találtak illegálisan lerakott hulladékot, főként építési törmeléket. A problémás települések között szerepel a megye székhely is, hiszen Arad külterületén is találtak szabálytalan lerakókat. Márciusban nem csak a belföldi, hanem a külföldi vendégészakák száma is csökkent, amire hosszú ideje nem volt példa. A vendégek és a vendégészakák száma is csökkent Romániában az első negyed évben, derül ki az Országos Statisztikai Intézet pénteken közzített adataiból. Márciusban 779 ezer turista töltött el legalább egy éjszakát idegen forgalmi szálláshelyen Romániában, 6,3%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 8,2%-kal 609 ezerre csökkent, míg a külföldieki 1,1%-kal 169 ezerre nőtt. A vendégészakák száma 8,6%-kal csökkent, a belföldi vendégészakák száma 10,9%-kal esett vissza, a külföldieki pedig 356 ezer volt 1,1%-kal kevesebb, mint 2025 márciusában. Az amerikai haderő olyan iráni katonai létesítményekre mért csapást, amelyek felelősek voltak a Hormuzi szoroson át haladó amerikai hadihajók ellen indított sorozatos, provokálatlan rakétás, drónos és kishajós támadásokért, közölte amerikai idő szerint csütörtökön az amerikai központi parancsnokság. Az amerikai erők megakadályozták az indokolatlan iráni támadásukat és önvédelmi csapásokkal válaszoltak, miközben az amerikai haditengerészet irányított rakétás rombolói május 7-én áthaladtak a Hormuzi szoroson az ománi öböl felé. Közölte az amerikai központi parancsnokság egy a CNN által idézett sajtóközleményben. Az amerikai központi parancsnokság szerint az amerikai erők által megcélzott iráni létesítmények között voltak rakéta- és drónindító állások, parancsnoki és irányító központok, valamint hírszerzési, megfigyelő és felderítő csomópontok. Donald Trump amerikai elnök a támadások után közzétett bejegyzésben figyelmeztette Iránt, hogy ne fokozza tovább a feszültséget és mielőbb írja alá megállapodást. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 47-bani és 100 magyar forint 1 lej 43-baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma borongós lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A nap csúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyház községbe osztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Királyok első könyvének, 8. részének, 57. verse.

Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom, menjen is földön. Máté írása szerinti Szent Evangélium 28. részének 18. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Credo.
3: A megtartó hit műsora.
4: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A zsidókhoz írt levél 6. fejezetének a 11. és 12. verse alapján áhítatott mond Viski István, a Nagyvárad velencei református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Álmaid ne feledd című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Mai áhítatunk címe: Ne feledkezz meg az örökségedről. Olvassuk a zsidókhoz írt levél 6. részének 11. és 12. verseit. Kívánjuk pedig, hogy mindegyikőtök ugyanazt a buzgóságot tanúsítsa a reménység teljes bizonyossága iránt mindvégig. Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és béketűrés által öröklik az ígéreteket. Egy szelíd bátorítást olvasunk az ígéből. Ne feledkezz meg az örökségedről. Isten örökséget ígért mindazoknak, akik bíznak benne, és akik szeretik őt. Nagyon könnyű megfeledkezni erről az örökségről, de könnyű megfeledkezni Istennek a többi ígéreteiről is. Sok minden elvonja erről a mi figyelmünket. Az ige viszont most visszairányít bennünket ide. Ne feledkezz meg az örökségedről, amit Istentől kaptál. Mi az, amit ígért nekünk Isten? 3 dolgot. Mindenek előtt gondviselést. Ezt már Káinnak is megígértem az ő gyalázatos tette után, amikor félve állt Isten színe előtt. Isten megígérte az embernek, a bűnösnek, a legbűnösebbnek is, hogy vigyázni fog rá, gondot fog rá viselni. De ígért emellett ítéletet is, amikor számon kéri azt, hogy hogy éltem, miképpen jártam az én életem útján. És végül ígér örök életet és közösséget önmagával az ő országában mindazoknak, akik szeretik őt és követték őt. A gondviselés és az ítélet mindenkié, és valahol összetartozik ez a kettő. Isten időt ad a gondviselés által a megtérésre minden embernek. Az ítélet pedig a kegyelmi idővel való elszámolás.

Amikor lejár a kegyelmi idő, véget ér a gondviselés, a kirendelt idő, és akkor minden embernek el kell számolnia az ő életével. Míg a gondviselés és az ítélet minden ember számára adott, az örökség csak azoké, akik Krisztusban vannak, akikért meghalt Krisztus. Tegyük fel magunknak a kérdést, van örömünk ebben az örökségben? Ha még nincs, akkor találjuk meg minél hamarabb. És az ige éppen erre bátorít bennünket, és ezért óv minket. Két dolgot kell tennem, hogy az örökségem öröme megmaradjon, és hogy egyáltalán rátaláljak az örökségemre. Az egyik, mondja az ige, a reménység. Amikor megélem a hitemet, amikor cselekszem azt, amiben hiszek és hitben járok, ekkor reménységben járok. Krisztus erre hív minden embert, gyere, kövess engem. A követéshez viszont reménység szükséges. Tudnom kell azt, hogy kit követek, hogy miért követem Krisztus. A szentek imádsága ez. Uram, követni akarlak téged, erősíts meg ebben engem mindvégig. A másik dolog, amit tudnom kell, hogy el ne feledkezzek az én örökségemről, az a követés. Nem vagyok egyedül. A nagy többség nem jár ezen az úton és nem követi Krisztust, de azért nem vagyunk egyedül ezen az úton. Keskeny az út, és nem sokan szeretnének ezen járni, de mégse vagyunk egyedül. Istennek mindig, minden korban megvoltak a maga gyermekei, akik Jézus Krisztusban átadták az életüket neki, és hűségesen követték őt. Az örökség a halálra mutat, Krisztus halálára, hiszen egyedül a halál által kaphatunk örökséget Istentől. Amikor én meghaltam a világnak, akkor lépek az én örökségemnek az útjára, amin Krisztust követem. Legyen ez a mi hívásunk, legyen ez a mi el nem múló, romlatlan örökségünk. Mindenható Urunk, szerető drága Krisztusunk, hálásak vagyunk az örökségért, az örök életért, az üdvösségért, az országért, ami nem ebből a világból való, és amit megadtál nekünk a te halálod által, a te kegyelmedből. Urunk, add, hogy el ne fogyatkozzon a mi reménységünk, hogy meg ne lankadjunk a téged való követésben. Legyen áldott a te neved mindezért. Amen.

Az elmúlt percekben Viski István, a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk Isten üzenete, a zsidókhoz írt levél 6. fejezetének 11. és 12. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásaiból, Álmaid ne feledd című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Álmaid ne feledd. Ír áldás. Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét. A 30. Zsoltár, 5. verse. Álmaid ne feledd, ha az éj újra rád tör, és a sötétség újra foglyul ejteni akar. Még nem veszett el semmi. Álmaid s vágyaid a reményképeit hordozzák. Lelked tudja, hogy a mélyben ott szunnyad, s gyógyulás az új nap, benned pirkad. Kívánom, magányod idejét ne elszalasztott életként éld. Magadba hallgatózva bukkanj, amíg felderítetlenre. Kívánom, amíg teljesületlen, életed el ne nyomja, ő ébresszen boldogságot a benned élő szépség iránt. Kívánom, szomorúságot hiába való ne legyen. Lelked mélységeit érintve, éld át újra az örömöt.

Az elmúlt percekben Krédó hitépítő műsorunkat követhették figyelemmel. Mai műsorunkban Viski István a Nagyvárad-Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatát hallhatták a zsidókhoz írt levél 6. fejezetének 11. és 12. verse alapján, ezt követően pedig a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Álmaid ne feledd című részt Janicskó Mihály Noémi olvasta fel. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Gál Éva emese, fohász. Maradj örök értékünk, drága Isten, kétségeinkből támadj újra fel, hevíts lelkünk a megfeszített hitben, mert jaj, a testnek egyre hűlni kell. Mert te magad sem válthatod fehérre, ha hontalanná válik itt a szó. Fohászunk mind hiába tör az égre, alatta fájdalmunk mindenható. Jönnek, tűnnek korok és forradalmak. Ember kiált, elvérzik, avagy hallgat, sorsa vétkes, míg bölcsője hamis. Te mindenütt vagy, most nem lehetsz máshol. Hát mentsd a tájat, mentsd a pusztulástól. Hát ments meg vele, ments meg minket is.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Volt ebben az időben Nagy Magyarország sok szép leányzója közt egy szép leány, akinek a neve Katica volt. Ez még semmi se lett volna, mert Katicában is annyi volt a szép, mint Mariskában, meg Erzsiben, meg Panniban. A valami az volt, hogy ez a Katica nevű leányzó nem csak szép volt, de olyan okos is volt, hogy hetet hét határon túlszaladt a híre az okosságának. Végtéren Mátyás királynak is a fülébe jutott az okos Katicának a híre. Azt mondta a király. Na hát, én is szeretnék beszélni evvel a nevezetes Katicával. Hozzátok felelében Budára. Hát otthon szépen felöltöztették Katicát, feltarisznyálták, elindították Budavára felé, Mátyás király elébe. A király addig kigondolt három kérdést, amelyekkel majd próbára teszi az okos Katicát. Mikor aztán elébe állították a piruló leányzót, azt mondta neki Mátyás. No te Katicák Katicája, nyisd ki a füledet! Adok neked három kérdést, ha azokra megfelelsz, a király is azt mondja, hogy te vagy a legokosabb leányzó az országban. Először is. Van nékem a padláson 100 esztendős kócom. Mondd meg, tudsz-e abból aranyfonalat fonni? Hogy ne tudnék, nagyságos királyatyám, így felelt rá rögtön Katica. Csak csináltasson az én édesapám 100 esztendős sövényéből aranyorsót hozzá. Bólintott a király, hogy jól van. Jött a második kérdés. Másodszor azt kérdem, kedves húgám, van a padláson 100 lyukas korsóm is, hát azokat meg tudnád-e foltozni? Megén királyatyám, ha előbb kifordítatja azt a 100 korsót, mert azt a bolond is tudja, hogy színről nem szoktak foltozni. Még nagyobbat bólintott a király. Látom, édes lányom, hogy igen okos leány vagy. Harmadszor hát azt kérem tőled, hozzál is, meg ne is, itt is legyen, meg ne is. Várjon, felséget, hozom ízibe. Ezzel futott Katica kifelé. Csak egy kis darabig volt oda, már is jött vissza. Két karjába két szitát tartott egymáson. Amint a király elébe lépett, letette szépen a két szitát a márvány pádimentumra. Parancsodra, királyatyám! Ahogy azután a király meg akarta nézni, mit hozott neki a leány, és felemelte a felső szitát, hopp! Elrepült a két szita közül egy hófehér galamb. Volt, nincs. Édes gyermekem, azt mondta Mátyás király. Most már látom, nincs te nálad okosabb Katica, kereke világon. Szólt a kincstárnoknak, 100 aranyat adjanak az okos Katicának. Férjhez mehessen, szerencsés asszony lehessen.

0: Ha a világ Rigó lenne. Ha a világ Rigó lenne, kötényemben ő fütyülne. Éjjel-nappal szépen szólna, ha a világ Rigó volna. De ha a világ Rigó lenne, kötényembe nem is férne. Kötényem is honnan volna,
1: ha egész világ Rigó volna.

Dióbél bácsi.

0: Ki lakik a dióhéjban?
1: Nem lakhatott bárki.
0: Csak Dióbél bácsi. Ha rácsapsz a dióhéjra, kinyílik a csontkapuja, és cammogva előmászik véd Dióbél bácsi. Csak a szádat tást ki!
2: A tündér. Bóbita, Bóbita táncol, körben az angyalok ülnek. Békahadak fuvoláznak, sáskahadak hegedülnek. Bóbita, Bóbita játszik. Szárnyat igéz a malacra, ráül, ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. Bóbita, Bóbita épít, hajnali kötfalavára, termeiben sok a vendég, törpe király fialánya. Bóbita, Bóbita álmos, elpihen őszi levélen. Két csiga őrzi az álmát, szunnyad az ág sűrűjében.
1: A kutyatár.
0: Harap utca három alatt megnyílott a kutyatár. Síppal, dobbal megnyitotta kutyafülű aladár. Kutyatár, kutyatár, kutyafülű aladár. 20 forintért tarka kutya, 10ért fehér kutya jár, törzsvevőknek 5 forintért kapható a kutya már. Kutyatár, kutyatár, kutyafülű aladár. Aragosi. Futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó. Aki borul, az a kocsi, leröpül a haragosi dindon-diridongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya dindon-diridongó. Aki borul a fakutya, lepotyog a retyerutya dindon-diridongó.
2: Darázsgarázs. Volt egyszer egy darázsgarázs, élt benne 4 fürkészdarázs. Ahogy jött a tavaszvarázs, kiszállt a 4 fürkészdarázs. Füsti fecskék occikáztak, megcélozták mind a 4-et, megcélozták, hopp! Bekapták. Üres lett a darázsgarázs. Egy 5. fürkészdarázs fürkész útján kifürkészte, hol lappang egy üres lakás. Beköltözött családostul, és kiírta nagybetűvel. Én lakom itt. Darázs Balázs. Így hát újra teli lett a darázsgarázs.

0: Mesebolt. Volt egyszer egy mesebolt. Abban minden mese volt. Fiókjában törpékültek, vízilányok hegedültek, öreganyok szőttek fontak, aprómanok táncba fogtak, kaszáspók vart az ablakban, lidérc ugrált az udvarban, a lámpában ecet égett, az egy lábuk kettőt lépett, cégére egy tündér volt. Ilyen volt a mesebolt.
1: Az éjszaka. Alszik a szív, és alszik a szívben az aggodalom. Alszik a pókháló közelében a légy a falon. Csönd van a házban. Az éber egér se kapargál. Alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, kasban a mély, rózsában a rózsabogár. Alszik a pergő búza szemekben a nyár. Alszik a holdban a láng. Hideg érem az égen. Fölkel az ősz, és lopni lopakszik az éjben.
0: Altató. Lehunja kék szemét az ég. Lehunja sok szemét a ház. Dunna alatt alszik a rét. Aludj el szépen, kis Balázs. Lábára lehajtja fejét, alszik a bogár, a darázs. Vele alszik a zümmögés. Aludj el szépen, kis Balázs. A villamos is aluszik, s míg szendereg a robogás, álmában csönget egy picit. Aludj el szépen, kis Balázs. Alszik a széken a kabát, szunnyadozik a szakadás. Máma már nem hasad tovább, aludj el szépen, kis Balázs. Szundít a labda, meg a síp, az erdő, a kirándulás, a jó cukor is aluszik, aludj el szépen, kis Balázs. A távolságot, mint üveggolyót megkapod, óriás leszel. Csak hunyd le, kis szemed. Aludj el szépen, kis Balázs. Tűzoltó leszel, s katona. Vadakat terelő juhász. Látod, elalszik anyuka. Aludj el szépen, kis Balázs. Este jó, este jó. Este jó, este jó. Este mégis jó. Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. Ég a tűz, a fazék víznótát fötyül, bogárkarika forog a lámpa körül. A táncuk karikás, mint a koszorú, meg is hal egy kis bogár, mégse szomorú. Lassú tánc, táncol a plafon. El is érem már talán, olyan alacsony. De az ágy meg a szék messzire szalad, mint a füst, elszállnak a fekete falak. Nem félek, de azért sírni akarok. Szállok én is, mint a füst, mert könnyű vagyok. Kiemel. Kiemel, ringat engemet. Kinyitnám még a szemem, de már nem lehet.

0: elolvadt a világ, de a közepén anya ő.
1: Indiában, hol éjjel a vadak. Indiában, hol éjjel a vadak zöld szeme cikkanát a dzsungelen, mikor dédapa is kicsi volt még, élt egy nagy fejedelem. Parancsot adott, büszkét, szigorút, fogjon mindenki szerszámot. Oda, hol a lombzenére táncot lejt a hold, épüljön 700 ékes palota. 700 ékes palota közé kincstárat vasból rakatott, s a napot akarta ráveretni, mint óriás tüzes lakatot. Hiába szörnyedt el a nép, s kérlelték vének és papok, ami égi, ne hozd a földre! A kapu pántja kérte a napot. Feszült létra a felhőszélihez. Megbillent az, a létra leszakadt. Fogtak sasokat könnyű szekérbe, a hámot szétszették dalos madarak. S míg sürgött írtózva, serénykedett a dolgos népek megdöbbent zöme, kisült a vetés, kigyúlt a város, kicsordult a nap lángos özöne. Mint a zuhatag hult alá a tűz. Álva száradt el a fejedelem, s a 700 palota helyét elfoglalta az őserdő egy hűves éjjel. Tan színes tintákról álmodom. Mostan színes tintákról álmodom. Legszebb a sárga. Sok-sok levelet etintával írnék egy kis leány. Kisleánynak, akit szeretek. Krix-krakszokat, japán betűket írnék, s egy kacskaringós kedves madarat. És akarok még sok más színű tintát. Bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat. És kellene még sok száz, és ezer, és kellene még aztán millió. Tréfás lila, borszínű, néma szürke, szemérmetes, szerelmes, rikító. És kellene szomorú viola, és tégla barna, és kék is, de halvány. Akár a színes kapuablak árnya augusztusi délkor a kapu alján. És akarok még égő pirosat, vérszínűt, mint a mérges alkonyat. És akkor írnék, mindig-mindig írnék, kékkel húgomnak, anyámnak arannyal, aranyimát írnék az én anyámnak, aranytüzet, aranyszót, mint a hajnal. És el nem unnám, egyre-egyre írnék, egy vén toronyba, szünes szüntelen. Oly boldog lennék, Istenem, de boldog! Kiszínezném vele az életem.
2: Vásár.
3: Olcsó az alma! Itt van halomba! Aki veszi, meg is eszi!
4: Kis trombitát vegyenek! Pirosat, fehéret, lilát, sárgát, kéket! Mézes bábot vegyenek!
2: Futok, tükrös kutyaszán,
4: szívet,
2: kutyaszán,
4: szépet!
2: Szalad igazán, igazán! Köszörűs vagyok én! Kutyaszánom futok én!
5: Van-e csizma eladó? Hóba, sárba, mindig jó!
2: Van kis csizma eladó, szép varrás a szárán. Hogyha ilyet hordanék, bizony sose bánnám.
5: Van-e ködmön eladó? Szélbe, fagyba, mindig jó.
2: Van kis ködmön eladó. Szép hímzés a vállán, hogyha ilyet hordanék.
6: Érkezik a vándorcirkusz.
2: Bizony, sose bánnám.
6: Hoznak elefántot. Tarka bohóc vezeti, Füstipisti követi.
5: Ilyet sose látott.
2: Sátor alól kikiáltó szétnéz.
4: Itt látható a nagy hírű bűvész. A lábával karikázik. A kezével citerezik, az orrával orrganázik, a fülével figurázik, a szemével gurgulázik, a szájával vacsorázik.
2: Jó márca cseberben, csuprom telemertem. Tele van a csuprom, idd már.
6: Ki ne fusson?
1: A csókai csóka. Csókai csókának mi jutott eszébe? Föl szeretett volna öltözni fehérbe. Teretett volna.

0: virágról a hóba, az orra hegyese látszik ki belőle, kérdi is a rókát, mit hisz most felőle?
1: Azt hiszem, galamb vagy,
0: csípte meg a róka.
2: S csapott nagy ozsonnát belőle a hóba. Róka csípte csóka, csóka csípte róka. Így lett fehér galamb, a csókai csóka.
3: Interjú a farkassal, aki állítólag megette piroskát. Az új bárány riportere felkereste Ordast. Interjút kér. Én leközlöm. Olvasd.
4: Igaz volna a ma vád, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát?
1: Egy nagymamát? Egy grammot se. Ez az egész csak grimmese.
4: Hogy piroskát önfalta fel, talán az is hamis vád? Nem hagyott meg belőle más, csak egy fél pár harisnyát?
1: Hogy én? Őt? Ruhástól? Mit ki nem eszeltek? Én még az almát is hámozva eszem meg.
4: Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten, mégis piros farkas nyálnyom díszeleg a parketten.
1: Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta. S mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérveres szamócali a pofámból kicsorgott.
4: Én úgy tudtam, önnél szabály, hogy csak friss húsárut zabál.
1: Kacsa. Füvet rágok, lomhán, legelészve, zsengét, hogy a gyenge gyomrom megemészze.
4: És meddig lesz önnél a juhús is tiltva?
1: Eddig, de erről már nem írhatsz, te birka!
0: A szél és a nap.
3: Egykor régen szélúrfival fogadott az öreg nap egy vándor köpenyét, melyik lophatná el hamarabb.
0: Jött szél, s magát felfúván zúgott, búgott, mint csak tudta, a köpenyt úgy húzta, fúzta. Hát a vándor mit csinál? Elébb ugyan félelmében ilyetten kap fűhöz, fához, de a köpenyt majd a válhoz szorítgatja, s odébb áll. Mosolyog a jó öreg nap, s hősugárral fényes szépen megindul a tiszta égen. Hát a vándor mit csinál? Lassabban megy, meg is izzad, a meleget alig állja, majd a köpenyt földhöz vágja, s hogy pihenjen rajt, megáll. Egykor régen így nyeré meg szélúrfit az öreg nap. Többet ésszel, mint erővel. Így közel, úgy hamarabb.

A képzelet varázspálca. Hogyha fáradt vagyok nagyon, mesekönyvem lapozgatom. Nézegetem a képeket. S hasonlókat festegetek, csak hogy minden más lesz nálam. Víziló nő a tojásban. Körbeforgó kerge birka lesz rajzomon a körhinta. Egy sündisznón fecske vágtat, és lábuk lesz a labdáknak. Gőzmozdony lesz a sárkányból, a tehén egy struccal táncol, orszarva van az egérnek, a verebek

Mendegélnek. Róka él a csigaházban, a két pupu tevén szárnyban. A kenguru erszényében egy elefánt alszik éppen, és egy cica kényes orrán tótágast áll egy oroszlán. Egy léggömbeg úgy dobolgat, hogy elkergeti a holdat a helyéből és helyébe, maga a dobszál az égre. Csacsit eszik egy kis virág, hinta lovagol a zsiráf, a béka meg kígyót bűvöl, krokodil lesz a szegfűből, a gyorsvonat karikát hajt, mókus farka van a ráknak, a majomnak meg agancsa, hogy a delfint megszalassza. Van könyvemben varjúkutya, gyíkpelikán és sasbika. Ilyen az én birodalmam. A föld alatt, a magasban repül furcsa állatkertem. De holnap már újra festem. Egész más lesz minden állat. Új arca lesz a világnak. A képzelet vadáspálca.

0: Origós erdőben bujdosó nap, itt a tó, fekszem csöndesen. A part ring, mintha vinne csónak, a kék vizet nézegetem. És most közelről, még a fű is bármi kicsi és egyszerű is, épp oly gyönyörű, mint a tónak vizéből visszakacakó nap.
1: Senki meg nem mondja, mit senki se tud, hogy a szél honnan jön és hova fut. Szárnyal valahonnan nagyon sebesen. Utol nem érem rohanva sem.
2: De ha sárkányomat elereszteném, napokig repülne az ég peremén. Aztán megtalálnám, ahol leesett. S tudnám, hogy a szél is odaérkezett.
3: Akkor megmondhatnám, a szél hova fut, hogy honnan jön. Arról senki se tud.
1: Mi az?
0: Kérdezte Vérigó.
1: Tavasz.
0: Felelt a nap.
1: Megjött?
0: Kérdezte Vérigó.
1: Megám.
0: Felelt a nap.
1: Szeretsz?
0: Kérdezte Vérigó.
1: Szeretlek.
0: Szólt a nap.
1: Akkor hát szép lesz a világ. Még szebb és boldogabb.
0: Halló, halló, gyerekek! Ez a könyv a tietek. Álmodott egy bácsi egyszer, álmodott, és másnap reggel, amit látott, mind leírta, lerajzolta a papírra.

most a sok mesés kép, mint a színház, tarka és szép, és ami fő, megmarad. Nem úgy, mint a színdarab. Ez a könyv a csinnadratta. Örül, aki adta, kapta. Nyissuk fel a fedelét.

Gondjaim vannak. Furcsálom, hogy miért mindig csak azt mondják, ha megyek el, hogy jó legyél, meg hogy vigyázz magadra. Biztos félnek, hogy így egyszer még jól is fogok viselkedni.

Nézd csak! Az ablak csuda ragyogó, villog a fal, mint künn az üde hó. Benn kacag az asztal, s vele a padok, a falunak

0: eddig háromszor mentem világgá. Először az ajtóig, azután a szomszédházáig, legutoljára meg a lakótelep széléig. Ha megint világgá megyek, nem fordulok vissza többé, mert úgy is hazatalálok, hiszen a föld gömbölyű.
1: Süssünk, süssünk valamit, azt is megmondom, hogy mit. Lisztből legyen kerekes, töltelékes, jó édes. Sodorva, tekerve, túróval bélelve. Csiga-biga rétes, kerekes és édes.

Majd én megmutatom nektek, hogy vannak fák, amik égbe vesznek, tüzek, amik melengetnek, ölelnek, de elengednek, tiszta fénnyel szeretgetnek. Majd én felkutatom nektek, mindet megmutatom nektek.

Anya szereti a virágot. Apa szereti anyát, ezért hoz neki virágot. Anya akkor is szereti a virágot, ha apa nem hoz neki. Apa akkor is szereti anyát, ha nem hoz neki virágot?

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit május 9-én szombat hajnalban homokora későjeli műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma Ottlik Géza magyar író és műfordító gondolatával köszöntöm Önöket. Tulajdonképpen